0: márciusban az egyik nagyon komoly munkája az egy hivatalos remix David Guetta és Jennifer Lopez dalára, a Save Me Tonight-ra. És ez most egy olyan dala, amit aktuálisan nagyon-nagyon szeretünk tőle.
1: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

Rádió 1, csak igazi mai slágermencs, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion a folytatásban. Bibi Rexha az egyik legmeghatározóbb alakja annak az albán inváziónak, ami az elmúlt évtizedben nagyon rányomta bélyegét a globális popzenére. Ugye, hát ott van Bibi Rexha mellett Dua Lipa, Rita Ora, Eva Max, őket szoktuk emlegetni, a DJ között Regard, és érdekesség, hogy mindannyian albán gyökerekkel rendelkeznek, de a legtöbben diaszporában élnek, Londonban, az USA-ban vagy Németországban voltak gyerekek, úgyhogy egyszerre ötvöződik bennünk a nyugati kultúra és a balkán gyökerek. Bibi Rexha, New Religion.

0: Igen, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát, Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, most az amerikai szupersztár Ray Dalton, aki félig mexikói az anyukája oldaláról, félig pedig afroamerikai, a zenei karrier felé először egy tanára terelgette, mindössze 6 éves korában. A Seattle-i gyerekkorus oszlopos tagja lett a kis Ray, és a középsulis évek alatt is folyton csak énekelt, ha épp nem teniszezett. Ez most egy szerelmes dal tőle, a Blood Running.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Cause I will leave the light on.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy hamarosan például ez az Accent és a Don't Leave, ami egy másik Accent dallal is versenyben van jelenleg a top 50-es listánkon, és hát ugye jövő vasárnap együtt bulizhatunk vele is a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Ezt a dalt pedig hozom nem sokára.
2: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
2: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
5: Rádió
4: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszott elek a számok azért. Tehát nálam állandóan nettó. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
2: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

Csak igazi mai sláger megy a folytatásban. Napjaink első számú DJ-je Martin Garrix és egy feltörekvő dalszerző, énekes lány Jax. És a Told You So, a dalszöveg egy kapcsolat lezárása utáni időszakról szól, közvetlenül a lezárás követő időszakról. Az énekesnő arról énekel, hogy már konkrét testi tünetei voltak, amik arra figyelmeztették, hogy ezzel a kapcsolattal valami nem oké. Szóval kénytelen volt szakítani, nem akart tovább benne maradni ebben a kapcsolatban. Jön a Told You So.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az a holland Star DJ producer, akivel jövő vasárnap együtt bulizhatunk a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, az euforikus dancezene holland nagykövete Szemfeld hozzánk is ellátogat, aztán azt néztem, hogy nem sokára a mi bulink után Leszszegászban lesz nagy jelenése. Ott is imádják Szemfeldet. Május 24, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, Cyril Szemfeld, Fish Disco, Accent, jövünk mindjárt.
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

I've got. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Kérónak köszönhetően egy kis klub hangulat, ez a Turn the Light Off. Balázsékkal pedig egész héten roadshow hangulat. Ugye Győrben kezdődött a karaván, aztán Sopron volt a második állomás, Szombathely után Dunaújváros, Debrecen, Kossuth tér. Ez lesz majd a finálé. Egyébként minden nap délután 4 és 5 óra között live mix is van a helyszínen Rádió 1-es DJ-kkel, aztán 5 órától indul Balázsék műsora. Egészen péntekig.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
2: Több mint 500 zarándok vágott útnak idén. Közelebbről is megismerhették a művészeti képzés világát. A helyek egy része személyvonatot szeretne. Idén több mint 500 zarándok vágott útnak, hogy az emberi szívek és a magyarság békéért fohászkodjanak Istenhez, hogy aztán a kegyhelyen mintegy 1200 hívő tegye le gondját és terhét, a Mária Gyűdi szűzanya, a helyiek nevezik Tenkeshegy fehér asszony palástjára. Mária Gyűde érkezve a bazilika páros tornyai szelíd szeretettel köszöntötték a résztvevőket a templom előtti lépcsősor tetején, a várakozók harangzúgás közepette fogadták a megfáradt zarándokokat. Keresztes Andor, a kegyhelyi plébános személyesen köszöntötte a főpásztort és a híveket, akik a bazilikában található Mária kegyszobor előtt közös imádságban mondtak hálát a zarándoklat kegyelmi ajándékaiért. A zene világába tett közös utazás csúcspontját jelentette a Komlói Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tavaszi programsorozata napokban. Az intézmény megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt, akik így betekintést nyerhettek. Az iskola mindennapjaiba is kipróbálhatták a hangszereket, közelebbről is megismerhették a művészeti képzés világát. A komlóiak egy része a személyvonatok visszatérését várja. A Bama.hu éppen ezért megkereste a MÁV-ot, és kiderült, hogy évente 110 milliót költenek a pályára, és az is, hogy átlagosan naponta 100-an utaznak a vonatpótlókon. A komlói vasútbarátok köre szerint meg kellene menteni a vonalat, és így a személyszállítást is a komlóiaknak. Bemutatják, mit tanultak a pöndölyök. Május 21-én és 22-én hívják, várják az érdeklődőket majd Komlón a kaptárba. A legények, apró pöndölyök, ovisok is jönnek. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határában a B és a C alagút között dilatációs szerkezetet javítanak. A Pécs felé vezető oldalt így le is zárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Csatorna fedlapokat állítanak helyre és kátyúzási munkákat végeznek. Szászváron forgalomkorlátozás mellett dolgoznak. A derült reggelt követően is több órás napsütés valószínű idehaza fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton délutántól már erősen megnövekszik a felhőzet, és ott záporok, zivatarok is előfordulhatnak délutántól estétől. A déli szél néhol megélénkül. A mai napon a legmelegebb órákban 18 és 23 fok közötti hőmérsékleteket tapasztalhatunk, így szinte Baranyában lesz a legmelegebb, 22 fok várható majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék legjobb pillanatai is jönnek, Best On, 3-4-6 előtt egy kicsivel, aztán pedig a tegnapi nap legjobb pillanatai, ugye az élő kitelepülés. Ha valaki lecsúszott volna róla, most újra felidézhető. Győr, Sopron és Szombathely volt az első három állomás. Ma Dunaújvárosba megy kedvenc reggeli csapatunk, és a délutáni live mix, aztán Debrecen lesz majd a finálé. Most pedig David Guetta és a War Republic dala jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használják

0: Ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudásperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Megkeressük azt az embert, akit a legrégebb óta hitegetnek valamivel a munkahelyén, és most bevallja nektek, hogy gyerekek, töredelmesen bevallom, 6 éve azt hallgatom, hogy 8 éve, 10 éve, 4 éve, 5 éve. Jönnek már másfél éve lesz mindjárt, hogy a pedagógus igazolványom készül, nevetséges. Várd meg,
2: és
1: hát azért az
2: egy igazolvány.
1: Hát azért az...
2: Ebben ez az igazán bosszantó, mert amikor azt mondod, hogy szeretnék 50 ezer forint fizetés emelést, arra még egy kicsit így azt mondod, hogy jó, nincs pénz a cégnek, és a többi, és a többi. Na de egy pedagógus igazolvány.
1: A 9 éve várok egy kis béremelésre, figyelj, többször jeleztem, többször kértem, semmit nem kaptam. Tűnt Gábor, miben reménykedsz?
3: Érzemekkel próbálnak meg amúgy jól lakatni nagyon sokszor. Tehát, hogy azt próbálják mondani, hogy ez nem csak egy munka kapcsolat, hanem ez szinte a családunk vagy. Egy olyan család, ahol aztán nem gondolnak rád munkaidő után.
1: Na jó, de 9 év után még meg tud magadnak magyarázni, hogy biztos kapok. Hát 9 év után azért az már nagyon sok idő ahhoz, hogy ne várjál annyit.
3: Van egy ilyen jelenség amúgy, hogyha beleragadsz egy ilyen kategóriába egy cégnél, tehát hogy te vagy az ember, akivel meg lehet ezt csinálni. Tehát te
1: akkor
3: vagy,
1: benne maradsz.
3: Aha. Benne maradsz, és ugye minden esetben annak szoktak kedvezni, aki a sramlit ugye kiveri.
2: Aki türelmesen vár, és évente egyszer halkan megkérdezi, azt sose fog előrelépni.
1: Igen, nem, most ez terápiás jelleggel oldhatja a többieket, mert sokan vagytok. Figyelj, 8 évig vártam, hogy bejelentsenek. 8 évet vártam, hogy bejelentsenek, addig hitegettek. 12 éve hitegettem magam, hogy jobb lesz itt Dániában, de most fogok felállni, és hazamegyek a családhoz. Kiírta jó, de ő legalább magát. 3,5 éve várnok arra, hogy kapjak egy komplett munkaruhát, amit egyébként kötelező viselni. 3,5 éve hitegetnek, volán küldenek.
2: Ráadásul kötelező.
1: 3,5 éve hitegetik, hogy kapj egy ruhát.
3: Ő amúgy egy tisztántos a Mambo bárban, és...
1: Igen, nagyon várja már, igen.
2: Ha már mondtad a ruhát, akkor van egy cipős is. Ő 9 éve vár arra, hogy kapjon egy munkavédelmi bakancsot. Esztergá mellett dolgozik. Minden hónapban kér, mert sportcipőben dolgozik, ami ráadásul tilos. A főnök mindig azt mondja, hogy pont elfogyott.
1: De 9 éve.
2: Várjál, de a 9 év alatt bárki, aki belépett a céghez, annak az volt az első, hogy itt a munkavédelmi cipő.
1: De ő miért nem kapja meg, érted? Tehát ő miért nem kapja meg 9 év után? Igen, tehát valami nem oké a lábába.
3: Hogy viszonyos a lába, vagy pedig vagy úgy vannak vele, hogy hát, ha leviszi valami a lábát, na hát, ha leviszi, majd most a héten.
1: De van benne alázat. 9 évet várni egy cipőre, az szerintem alázatos. Tehát ott nem
3: volna...
1: azt arra csapni, az nagyon alázatos.
3: Megvettem volna magamnak, és a számlát odat letettem volna a HRS-re.
2: Sose fizetik ki.
3: Irányt kell változtatni, én mindig ebben hiszek. Hogyha valaki folyton nemet mond, akkor el kell fordulni egy kicsit arrébb.
1: Igen.
2: Hát ha...
1: 4 évet vártam fizetésemelésre, tavaly felmondtam, átjöttem egy multibútoraktárba, itt csak fél éve hitegetnek az előreléptetésre. Másfél évet vártam arra, hogy céges autóm legyen, a fékek ne legyenek cserélve, és a gumikat is kicseréljék. Heti 2000 kilométert mentem az autóval, másfél éves várakozás volt.
3: Az amúgy munkakörön belüli veszélyeztetés, csak mondom nektek. Az drága a munkáltatónak, neked meg a legdrágább, mert ugye meghalhatsz tőle. Szóval ezt azért érdemes mérlegelni amúgy, hogy belefér-e vagy nem fér bele, mert egy féktáv az mennyivel nő meg ilyenkor, amikor kopott gumival
2: vesz? Sokszoros.
1: Hát sokszorosára, igen. Ha. Igen, igen, igen. 2,5 évet vártam, hogy kisvezető leesek, mire végre előréptetek rá, egy hétre csődöt jelentett a cég anyagi problémák miatt. 2,5 éven ment rá.
3: 2 évig nem kaptam munkaruhát, fogtam egy régi pólomat, úgy szétszincáltam, hogy úgy néztek, mint Tom Hanks a Lakatlan szigeten 2 év után. Másnap megkaptam az új munkaruhámat.
1: Mennyit vártál?
3: Előtte 2,5 évig. Tehát 2,5 évig nem kapta, széttépte a pólót, bement, ugye, hogy úgy nézen ki, hogy mindenki számára ez feltűnő legyen. Látszódjon, hogy probléma van, és másnap megoldódott.
1: De tényleg miért vársz 2,5 évet egy munkaruhára? Tehát oda mész, bemész, odaadják, lemér, föl, leveszik a méretet, megkapod. Miért kell 2,5 évet várni egy munkaruhára?
2: Mert elfelejtettük, mert jaj, most pont nincs rá pénz, azért, mert leszarnak egyébként, ezért várták 2,5 évet.
3: Hát van valaki, aki nem priorizálja ezt egyszerűen, csak simán beakad a folyamatba. Hidd el, hogy néha olyan jó asszi dolgokon mennek el.
2: Na, de egy olyan hely, ahol ez kötelező, hogy mindenki egyébként van 50 alkalmazott, és mindenki munkaruhában van, csak pont neked nem jut ki.
1: Hát kicsit ilyen balegság, kicsit
2: balegság. Hát már elkezdesz gondolkozni, hogy Sanyi most lépett be, neki is van. Itt a Zoli, 10 éve itt dolgozik, minden évbe kap. Én itt vagyok 2,5 éve, és nincs.
3: Hát igen, nem érdemelked meg.
2: Nem dolgoztál szépen.
3: Igen, lehet, hogy mindig a jó, ilyen szűk nadrágot hordasz, hogy azt mondták, hogy jó lesz ez, jó lesz munkaruhának. Igen, ez itt, oké, it's oké.
1: 20 éve hiteget a faterom, hogy elmegy nyugdíjba, és megkapom tőle a céget. Ez 20 éve zajlik.
2: Papa se tud elengedni.
1: Papa nem tud, papa nem akarja ezt a történetet elengedni.
3: Ezt
1: papa nagyon
3: már. Hány embernek a sztória? Pont múlt héten beszéltem telefonon egy kedves ismerősöm, aki most már 80 éves, és kérdeztem, és akkor a fiúk átvették. Hát mondhatni átvették, de azért minden nap bemegyek.
2: A generáció bátás
1: ugye elengedni.
3: Felrakott kamerákat, hogy tudja otthonról figyelni őket, hogy mi történik, és csak ő írhat alá. Elmondom, ez nagyon szabadságnak hangzik, úgy érzem, hogy megkapták a bizalmat a srácok. Gratulálok.
2: Jöjjön a legpitián erre.
1: Na, mire vár, mióta?
2: 9 éve várom, hogy kapjak egy kódot a kávé automatához, amivel ingyen van napi egy kávé.
1: Én őt szeretem, legyen ő a napfallgatója, ő nagyon cuki. 9 éve vár egy kódot.
2: 9 éve várja a kávé automata kódját az napi egy ingyen kávéhoz.
1: Ő nagyon aranyos. Ő nagyon... 9 éve. Bárki idén karácsonykor megkapott.
2: Szerintem meg lesz.
1: Józsi, idén tuti, hogy meg lesz. Karácsonykor ott lesz a borítékban. 9 éve várja, nem tud ingyen kávét inni. De lelkes, és ő kitart. Érted?
2: Mondjuk, ha nem kávézol, akkor megértem, de ez is egy olyan bosszantó szar, nem?
1: Ez nagyon piti.
2: Hogy semmiben élsznek, hogy mindenkinek van kódja, csak neked.
3: Meg
2: nincs.
3: Egy kávé.
1: Igen. Én szeretem. Kávé. Igen, én ezt szeretem. Ő 9 éve várja. Talán lesz egyszer egy kódja, hogy ilyet ingyen kávét. 3 évet vártam, hogy tavaly kiharcolhassak 50 K-fiző emelést. Idén is rápróbáltunk, azt mondta nekem, hogy júniusban. Nem várok, 8,5 év után mondtam fel. Danci mondta, írta nekünk, ebből 3 évet várt arra, hogy fizetésemelést kapjon. Azért ez kemény, gyerekek.
3: Ez kemény. Csomó ilyen arc van, akik így hozzátartoznak a mindennapjaidhoz, ha így végig gondolod. Reggelente vannak most már ilyen visszatérő arcok a 151-esen. Van egy hapsi, aki állandóan azt mondja, hogy ott dögöljél meg.
2: De várjál, neked mondja,
3: nem,
2: vagy mindenkinek?
3: Mindenkinek. Úgy jön mögöttem, és hallom, ott dögöljél
1: meg. Ez a napi arc, akikkel találkozol?
3: Igen, a napi arcok, akikkel találkozol.
1: Na várjál, most elkezdtem gondolkodni. Látom a Ferit.
2: Így van, a Zsült.
1: Megismerem Zsült. Szerintem ez már nem rossz.
2: Szokott néha köszönni is.
1: De inkább azzal van, aki tömegközlekedik? Nekem például volt egy ilyen arcom autóval, még Diósról jártam dolgozni, minden reggel futott. Ugye róla meséltem. Úgy tettünk egymásnak, én nem tudom, hogy ő éle, hal-e, hogy van, fut-e még. Minden reggel 5 óra 50-kor jöttem ki. Már vártam, és kicsit szomorú voltam, mikor nem jött. És így, na nekem ő egy olyan arc volt, aki hozzátartozik a reggelemhez. De ez inkább tömegközlekedés azért. Az állandó arcok, akik úgy hozzátartoznak az indulásodhoz, vagy a reggelemhez.
2: Mondom, az én, várjál, neked ki az nem arcot, igaz, az én reggelem például úgy megy, hogy van a pékség, és valahogy egy héten legalább 4-szer úgy hozza a sors, hogy a csávó, a hajnali nyitós, mert 6-tól nyitva vannak, tehát már ugye pékség, akkor megy a, hogy hívják, mindig kihúzza a kukát. Heti 4-szer találkozunk, pedig én kocsival vagy motorral jövök, egyes.
1: Reggel oda intetek egyre, van egy intés, van egy összenézés.
2: Igen, jön a kukával, ézi, kirakja, hello, hello, megyek tovább, egyes verzió. Kettes, van egy fehér alfás csávó, aki szintén, ért vagy csávó, ezt nem tudom, mert benézni még nem tudtam, sötét volt, aki mi szintén Velencéről indul, de már csak az autópályán találkozunk. Ott is van, ott van villantás, nem csak az alfa miatt, hanem hogy onnan megyünk. A következő a kajafutár, akivel minden reggel találkozom, vagy jön be, vagy jön ki hajnalban, minden reggel találkozunk. Van a szőnyegcserélős csávó.
1: Ez egy szimulált valóság, akkor amiben élünk. Ezeket ide rakják.
3: Ezek NPC-k.
1: Ezek NPC-k. Ezek NPC-k, akiket beraknak a videójátékodba, hogy így érezd,
3: így
1: hogy...
3: Jönnek, igen, törnyek, mint a Truman Show-ban.
1: Nekem tudod, nincsenek ilyen arcaim, basszus.
3: De, és tudod, mi a fura, hogy ha eltűnnek, akkor már egy kicsit hiányzik. Tehát van például egy nőci, aki mindig rózsaszínben jár.
1: Minden reggel, amikor találkozom.
3: Akárhányszor eddig találkoztam vele, ne csináld, rózsaszínen haja. Igen, van egy rózsaszín kabátja. Ura. Rózsaszín a kabátja, rózsaszín a haja, rózsaszín pillangós lepkés csattok vannak a hajában. Jaj, akkor van az ott dögöljél meg a hapsi, meg van a...
1: Ott dögöljél meg, és minden reggel mondja, hogy ott dögöljél meg.
3: Jön mögöttem, és nem csak nekem, mindenkinek, hogy ott dögöljél meg.
1: De várjál, te több időben indulsz, ez a hajnal indulásod, vagy a fél tízes érkezésed?
3: Ugyanazzal a busszal jön, a hajnal. Ez a hajnalos. Ez a hajnalos.
1: És ő felszer, hogy ott dögöljél meg. Mond egy ilyet, és leül.
3: Ott dögöljél meg, kicsit beszélget magával aztán, de az ott dögöljél meg kifejezés, és az rendszeresen elhagyja a száját.
1: De nem lehet, hogy neked mondja, egyszer fordulj vissza, hogy lehet,
2: azt miért?
1: Azt miért dögöljek meg, és utána nem mondaná többet. Tehát, hogy rájön, hogy hallottad, és akkor már nem akarja mondani.
3: Nem, ő pörög a saját kis világában. Akkor van egy például egy kínai nőci, aki a rokonaival ilyenkor reggel videócsetel, rohadt hangosan.
1: Buszon. Buszon szintén? Minden reggel?
3: Igen. És
1: nem áll, hogy ilyen arcaitok vannak. Ezt irigylem komolyan. Én magányosan beülök a kocsiba, bekapcsolom az üdésfűtést, dobok egy puszit a tükörbe. Ez ma azt mondom, ez ma megint...
3: Szomorú élet a tiéd. Nézd meg a miénk.
1: Ez ma megint egy jó nap lesz, Bali. Igen, Bali. Ma is jól nézel ki, Bali. Köszönöm, Bali. Utána bekapcsolom a rádiót, hallgatom a híreket, és bejövök. Ehhez képest nekem unalmas az életem.
3: Színes életünk.
1: Neked mik az állandó arcaid?
3: Metró.
4: a parfümös. Én csak így hívom a hölgyet. Minden évszaknak megfelelő. Most éppen tavaszi virág illatba leledz a hölgy.
1: Ugyanabba a kocsiba, ugyanoda, ott száll be.
4: Aztán van a papucsos. Crocs, vagy Crocs?
1: Crocs, igen.
4: Téli verzió van, tavaszi verzió, nyári verzió.
1: Csak papucsban.
4: Csak papucsban.
1: Imádom, ilyen arcokkal jöttök.
4: Aztán van a sortnadrágos pólós. Akármilyen hideg van, katonai terepszínű sort, katonai terepszínű felső hátizsákkal, és ő végig sortnadrágba, és áll rövidújú pólóba. Mínusz 11 fok, ugyanúgy. Nyáron igen. Tudom, mikor vannak szabadságon. Mert ugye nyáron van egy fluktuáció, van egy űr, amikor ők eltűnnek.
1: Nekem is van egy munkatársam, aki a minden reggel együtt megyünk a villamoson, de sosem köszön rám, csak ha már beértünk az irodába.
2: Addig nem ismer meg.
1: Addig nem ismer meg, igen. Minden reggel van egy macska, hogy kifordulok az utcából, ott ül, 10 éve köszönünk egymásnak.
2: Ott ül
1: a macska.
2: A macska felemeri a kezét és integet, aha.
1: A komornyikot nem reggel, nem találkozol minden reggel, Balázs? De ez egyébként igen, kikészíti a papucsomat meg a kávét. Kéregető nő az Andrássy nagymező sarkán esernyővel, ha nem kap pénzt, akkor leanyáz mindenkit. Messze kerülöm, de basszus, pont arra van egy dohánybolt. Minden reggel van a buszomon egy helyemen ülsz néni. A helyemen ülsz néni, így hívja.
4: Júj, de jó. De jó. Bérhet helye van.
1: Középiskolás voltam, a 2-es metró stadionok megállónál minden reggel jött egy fiatal srác, aki beüvöltötte a metrókocsiba egy rizsák, és tovább ment. Minden reggel jött. Minden reggel jött, beüvöltötte, és tovább ment. Ennyi volt. Sziasztok, nekem sincs ilyen üdvisti. Na, látjátok?
4: Ja, jó.
1: Na, azért...
4: Akkor nekem még olyan is van, aki nem úgy
1: jó,
4: fazon.
1: Jó, persze.
4: De nekem van tényleg. Most van egy, akik jönnek velem szembe, mert ők máshova mennek dolgozni, de már összeköszönünk. Ilyen is van.
1: Mikből maradok itt ki? Szerbusz Anna, szerbusz Ancsa. Érted? Érted? Hát...
5: És van, amikor továbbfejlődik ez a kapcsolat, mert hogy szóba elegyedtek egymást.
1: Na, akkor holnapra dögöljél meg, kérdezve meg csak jó. Annyit, hogy uram, ezt nekem mondta. Csak indítsál valamiféle barátkozást. Vele jó, ez a,
4: ez
1: a missionöd.
5: Dögöljél
1: meg. Néha hátrézzél, és azt mondod, hogy mondta uram.
5: Csak... De az ilyenek engem nagyon gyorsan megszeretnek.
1: De nem látod, hogy te is csak bolond vagy, és a bolond a bolondot kiszúrja?
2: Hát ez pontosan ezért.
1: Tudod, hogy a bolond megérzi a bolondot?
5: Hát ezért.
1: Csak mondom. Ez nekem mondta uram, és onnantól ez azt nem mondom.
5: Látják, hogy csillog a szemem, és nyitott vagyok.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: Hogy kutyának a közös játék felhőt lemaradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
11: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
12: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lukta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
6: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: 47. alkalommal szervezik meg a Magyar Kerékpáros Körversenyt, hosszabb nyitva tartás a NAV-nál. Görkori partira várják hamarosan az érdeklődőket. 5 versenynap, 19 csapat, 114 versenyző és 836 kilométer. Ez vár ránk idén a 47. Magyar Kerékpáros Körversenyen. Az idei Tour de Hongrie a Pro Series kategóriás versenyként szerepel idén is a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenynaptárában. Ez a sportág második legmagasabb szintje. Pénteken egy újabb sík szakasz következik, majd Kaposvár és Szekszárd között, szombaton pedig jön a verseny király etapja. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékező Mohácsi rajtot követően a versenyzőknek négyszer kell leküzdeniük a Pécsi Bárányút meredekét, mielőtt az állatkert előtt célba érnek. Az utolsó szakaszon veszik majd az irányt a királynék városa felé, itt dől el a trófea sorsa. A személyi jövedelemadó bevallás határideje miatt hosszabban tart nyitva a NAV május 20-áig. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Baranya vármegyei központi ügyfélszolgálata tehát rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket a pécsi központi ügyfélszolgálaton este 6-ig, május 18-án, 19-én, illetve 20-án is. Görkori partira várják az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat, május 15-én Mecsek-Nádasdon a Gesztenyés Parkban, melyet 2024 nyarán adtak át ünnepélyes keretek között. A kora este kezdődő eseményen frissítővel is várják a görkorcsolyázás szerelmeseit, tudási szinttől függetlenül, viszont a megfelelő védőeszközökkel együtt. Városi gyereknapot szerveznek Komlón május 31-én, érkezik Bognár Szilvia koncerttel, de lesznek gólyalábasok, légvár körhinta, lovaskocsikázás és még babasuttogó is. Mohácson a Szabadság utcában a Táncsics és a Vörösmarty utca között felújítják a burkolatot és parkolókat építenek. Félpályás útlezárás érvényes, és a forgalmi rend is változott. Csak egy irányban a Vörösmarty utca felé lehet haladni. Csatornafedlapokat állítanak helyre és kátyúznak Szászváron. Forgalomkorlátozásra kell számítani a munkaterületnél. Délután 18 és 23 fok közé melegszik majd a levegő, hőmérséklete a 18 fok Salgótarjánban várható majd, ahol egyébként az ott élők 0 fokra ébredtek. Baranyában 22 fok várható, megélénkülő széllel, csapadék hozzánk nem érkezik majd. Holnap az ország egész területén várható majd eső, Baranya sem kivétel, záporok érhetik el vételkörzetünket, és közel 30 km/h széllökések is jöhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
0: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
2: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
3: Évtizedekig hittem, hogy ez nem tűkön ülök, hanem tülkön ülök. Majd csináljuk is
4: jó,
3: meg.
4: Jó, csináljuk meg, ez jó. Ez nagyon sok ilyen van, amiről kiderül, és azt gondolod, hogy ne csináld, ez így kell mondani. Hát ez... Nekem legenes, én 46 évesen tudtam meg, hogy a songuku pinca, a sonka gomba kukorica. Mondom, ez valami songuku, tudod, valami japán, mondom, sonka gomba kukorica. Te tudtam!
5: És mindenki azt mondta, hogy persze.
4: Mindenki azt mondta, hogy igen vagy, 6 éves korom óta tudom.
3: Gyerekként a bensőségest kevet a belsőségessel. És ugye, hogy olyan belsőséges a hangulat, az azt jelenti, hogy mindenhol májak és szívek vannak.
4: Tényleg?
5: Hát az érdeklődési körödnek megfelelően.
3: Az a belsőség. A belsőség, ami a tested belső részében van. A belsőség ugye meg az a meghittségnek a szinonimája.
4: Igen,
3: és ezt rendszeresen máshogy használtam.
4: Én nekem most olyan például, én ezt sem tudtam, ez a faros lemez, hanem faros lemez.
5: Miért arra gondolod, hogy az faros?
4: Na, ez például nekem, ez faros.
3: Jó, ne picsálja annak a faros lemeznek.
4: Fogalmam sem, hogy miért faros lemez. Hát faros lemez. Az farost lemez, tehát rost.
5: Fa rostokból ragasztóanyag segítségével összepréselt lemez.
3: Jó, de művelt ez a Rákóczi Feri.
4: Figyelj.
5: Volt új kígyóson farost lemez.
4: Ez 48 évesen kell megtudnom ezt is.
5: Hogy nem faros. Simán,
4: mindig, hogy faros lemez. Hát nem faros lemez. Hát nem, sosem hallottam a téta végé, hogy faros lemez. Én azt nem tudtam.
5: Hol a fara a lemeznek?
4: Ez egy jó, persze, el sem gondoltam, csak egy faros lemez. Faros lemez. Hát sok dolgom nem volt azért faros lemez az elmúlt évtizedekben, csak amikor hallottam, akkor a tény nekem mindig nem
3: volt. Faros lemez.
4: Egy faros lemez tettem oda, de az nem teljesen nem volt. Nekem ez tök új.
3: És azt tudtad, hogy a szikszalag, az G-vel írek és szigetelő szalagot jelent, nem pedig szikszalag.
5: Igen, azt sokan úgy mondják, hogy
4: szikszalag. Abszolút, persze, szikszalag. K-val mondom.
3: Igen, de nem, mert az G-vel van.
4: Szikszalag. Nem, azt is K-val mondtam. Gyerekek, ez az én témám. Az azt hiszi Szent Ferencről, az azt hiszi Szent Ferencig.
3: Vagy a tejhatalom.
4: Tejhatalom.
3: Ugye, én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez tej, mint a tejcsi.
4: És ezt úgy, úgy is mondtad, hogy ez tejhatalom.
3: Tejhatalom, és kinek van tejhatalom a cicákon kívül?
4: Igen. Igen, és hát ugye azt nem teljesen így mondják, de akkor gyújtsunk lámpát a fejben, hogy ez
3: tejhatalom.
5: Igen, de ki mondja így, hogy tejhatalom.
4: Tehát a teljesnek egy ilyen rövidített tejhatalom, ugye, az így mondják, de a tejhatalmat nagyon sokan megírták. Azt mondja, hogy Köcsey Ferenc gimibe jártam, ami különösen ciki, mivel a himnuszban lévő várálót most kőhalom, sort nagyon sokáig várárok most kőhalomnak értettem és mondtam.
3: És azt, hogy a szamár az nem Máhás, hanem Málnás. Málnás szamár.
4: Málnás szamárnak gondoltál sokan?
3: Megjött a Málnás szamár. Ez mi?
5: Igen. Ő hozta a Málnát?
4: Igen.
5: Sok Málnát.
4: Kampó helyett, nagyon sokan mondták a Kampó helyett a Kampót. Feleségem nagybátyja meg volt róla győződve, hogy a Kampó a helyes. Kampó.
5: Kampó.
4: Kampó.
3: A Kampó.
4: A kis Kampó. Egy kis tibeti szerzetes. A kis rimpocsa, a kis Kampó. Nézd meg, milyen kis aranyos. Igen.
5: Akkor a klasszikus gyerekek a rükverc, lükverc.
4: Lükvert,
3: nem is értem, hogy miért nem el van a kocsiban.
5: Ugye? Hogy mi az Isten az az elmetű?
4: Lükvert, igen, tényleg. Lükvert, lükvert. Sokan mondták így, igen. Anyósom a mai napig az ónos esőt olmos esőnek mondja. Nem hiszi el, hogy rosszul mondja. A férjem medicilin labdának hívta a medicil labdát 45 éves koráig. Puszi Anita. Medicilin labda. Drága keresztényem énekelte gyerekként a Bújbúj zöldák nevű gyerekdalban Csak bújjatok rajta helyett csabújjatok rajta.
5: Csabújjatok?
4: Felnőttként tudta meg, hogy a csabújjatoknak semmi értelme, és az csak bújjatok rajta. Én a távpénz 10 évig táppénznek mondtam. Amire az nem...
5: Hogy táppénz.
4: Hát az táppénz.
5: Táp.
4: Mert az táppénz. Mert ő most, akkor most is rosszul jelzem.
5: Nem,
4: mert az...
5: akkor távpénznek mondtad, de az táppénz.
4: Én nem, ő azt írja, hogy én a távpénz mondtam 10 évig táppénznek. Tehát ő most a hülye.
3: Érted? Tápnak ilyen.
4: De hogy táp... De
3: nem, T-A-P.
5: Pénz. Igen, de akkor nem lehet T-A-V, hogy távolmaradási.
3: Távolmaradási pénz. Tehát máshogy, de nem lehetett értelme szót. Nem mondtad,
4: ja, várj, akkor a pénzt tették a tá mellé. Tehát, hogy tá pénz.
5: De nem, mert két tével írott. Két táp, pénz.
3: Távolmaradási.
4: Táppénz ott van. A keresőképtelen biztos, hogy a személy jövedelme képes pótló jövedelme arányos pénzbeli ellátás. A Magyar Állam Kincstár által nyújtott társadalmi biztosítási ellátás. Ez a táppénz, igen. Tehát erre, ha kiírtak, akkor táppénzre mentél, igen.
3: Igen, igen.
4: A fokhagymára a párom azt hitte, hogy az fokhagyma. Kodálykörönt helyett kodályköröm, föld alatti megállónál gyerekkoromban kodályköröm. Na, azt tudtam.
3: Tetsz halott helyett teszt halott.
5: Az milyen? Kipróbálod, hogy milyen?
3: Teszt halott.
5: Igen, a halottságodat.
4: Az is nagyon jó. Sokáig azt hittem gyerekkorom, hogy úgy mondjuk, hogy kicsi a bocs, de erős.
5: Kicsi a bocs?
4: De és egy kicsi a stimmel. Kicsi a bocs, de erős.
5: Bocs is kicsi, igen. De azért az egy erős állat.
4: Igen, hogy az rendben van, igen. Igen. Én a halászülit boldog születésnapot számában úgy értettem, hogy köszöntünk most téged, Homár. Köszöntünk most téged, Homár. De szeretem.
3: Jó, nekem van még egy posztraumás emlékezésem.
4: Nem posztrauma,
3: leszálltam a 7-es buszról 8 éves koromban Nyíregyházán, és ki volt rakva az újságos bódéba egy RTV részletes, vagy valami ilyen tévőség, és nagybetűkkel rajta volt, hogy Bújék felülre, és egy család ült ott, és én azt hittem, hogy
4: Bújék?
3: Bújék, tehát mint lakatosék. Sebestyénék.
5: Ja, hogy őket így hívják, hogy
4: tehát a bújékra.
3: Hogy ott volt egy család ült, és család ült, egy kanapén mosolyogtak, és felüljük volt írva, hogy bújék.
4: És azt gondoltad, hogy Kovácsék, Lajosék és bújék. És most a címlapon a bú család van.
3: Igen,
4: és...
3: Nem láttam még soha rövid, és leírva, hogy 7 évesen.
4: Igen. Ez a bú család milyen érdekes. És kinek van ilyen vezetékneve, hogy bú?
3: Mert címlapon ez a néve? Bújék.
4: Bújék. Mit írnak a bújékról? Igen. Hogy élnek ők? Nézzük egy kicsit. Jó, tessék, TV Paprika, kinek gyerekkori traumája, hogy évekig nem tudtad és nem értetted, hogy mi az Istent jelent, ugye, a tévé, és hogy összekötötted mindennel, csak azzal nem, hogy tölteni való gyerekként nem tudtad.
3: Micsoda, az egy rövid, és hogy tölteni való.
4: A TV Paprika, jaj, de jó!
3: Tölteni való.
4: Persze.
5: Mi tévében látott, vagy mi?
3: Hát mit tudom, hogy hülyék az emberek. Hát miért kérdőjeleznék meg a nevét?
4: Valaki egy paprikát egy tévében, és rájött a tévében.
3: De ülök, ezt nem tudtad. Hát az, hogy nem alma paprika, hanem tévé.
4: Hát szerepel a tévében.
3: Hát nem a tévére gondoltam, azt, hogy van hülyeség.
4: De ülök, ez tök jó. Az a tölteni való. Kombinált fogó, vagy kombinált fogó?
5: Na, azt mondja, mindenki kombináltnak mondja. Hát pedig az kombinált.
4: Kombinált.
5: Persze.
4: Aha, akkor az jó, oldalán... megijedtem, hogy én rosszul mondom, nem, én is kombináltnak mondtam.
5: Kombinált.
4: De az nem kombinált akkor?
5: Nem. Csak aha. Ugye mindenki úgy használja, egyszerűbb.
4: Kombinált. Hú, jó, oké, megijedtem. Évekig bosszankodtam az iskolában, hogy hogy lehet ilyen barom címet adni egy könyvnek, hogy fehér fólia. Miért nem esik szó a regényben a fóliáról? Évekkel később megvilágosítottak, hogy ez fehér lófia. Fehér fólia. Fehér fólia. Hátrébb az agarak helyett, hátrébb az agyarakkal.
3: Hát nem a hátrébb az agarakkal.
4: De az jó, az hátrébb az agarakkal.
5: Jó mondod, csak sokan azt mondják, hogy hátrébb az agyarakkal.
4: Vidd arrébb az agarakat, attól megnyugszol.
5: Rádúszítják az agarat, nem?
4: Ja, értem, és akkor vidd hátra az agarat. Aha, az lehet egyébként. De az agyaraknak sokkal több értelme van.
3: Figyelj, ez nagyon kemény. Ez azt jelenti, hogy húzd meg magad, és a nemesi udvarházaknál állandó versengés tárgya volt, hogy kinek van szebb és ügyesebb agara. A szólás innen való. Már a jelentés kicsi átformálódott, és inkább használják az acsarkodó ember csitítására.
4: Igen, hogy hátrébb az agarakkal. Megint egy évvel öregebb lettél, bölcsebb kiskanál.
5: Mi van?
4: Hát ez nagyon király.
5: Megint egy évvel öregebb lett,
4: és bölcsebb is talán. Ne, ez tényleg teljhatalom. Már megérte fel kell, írja valaki.
3: Óriási.
4: Hány embernek esik most le egyébként egy csomó minden?
3: És ez milyen cuki, aki azt írta, hogy ez úgy van az MSZ cím, hogy a liba baba és a 40 rabló.
4: A liba baba.
5: Hát mert hogy a
4: de cuki,
5: baba,
4: ez tök kedves.
3: A liba, igen. És a 40 rabló.
4: A liba baba és a 40 rabló.
3: Remélem, a liba babát nem rabolt el a 40 rabló a végén.
4: Ez nagyon cuki. 34 évesen tudtam meg, hogy az nem erőszak a disznótól. Csigabiga gyereki, ég a házad idekint.
5: Ideki.
4: Ideki, igen, most tudtam meg, hogy a csiga háza sose éget le.
5: Há persze, ég a házad, tehát hogy nem, hogy lángol az építményed,
4: beszarás.
5: Hanem, hogy a fölötted lévő ég volt a házad.
4: Meg volt ez neked?
3: Ez a felismerés már meg volt 13 évező, de...
4: De igen, ugye, hogy nagy, nagyot üt?
3: Igen, ez is nagyon ütött.
4: Ég a házad ideki.
3: Igen.
4: Soha büdös életben nem égett a csigának a háza, hanem az ég a háza. Beszarok. Beszarok.
3: Ez költészet.
4: Ez maga a művészet. A feleségem vitamin paprikát vitamin paprikának hívja. Feladtam, nem bírom neki elmagyarázni. Üt, Tibi.
3: Nem hazudik.
4: A teljhatalom megütött. Tönkrementek, rengetegen tönkrementek, kész. Nem, ezt nem bírják feldolgozni.
5: Jó, és a Paliban vagyunk.
3: Az Pariban vagyunk.
5: Hát persze.
4: És mondták így, hogy Pariban vagyunk.
5: Pariban vagyunk.
4: Jó, én a faros lemez után megint kussolok.
3: Ezt akartam mondani.
4: A TV Paprika meg a faros lemez után mi meghúzzuk magunkat. Tehát így csőhülyék vagyunk.
5: Garambolozik, jaj, de sokat hallottam azt is.
4: Garambol,
5: igen,
4: gével?
5: Hogy nem karamboloz, a garambol.
4: Az de kemény.
3: És azt tudtátok, hogy a törpapa, az nem törpapa, hanem törpapa?
4: Mi van? Most azt érzem, hogy most fog lefőni a kávé. Mi van?
3: Tehát, hogy
4: nem.
3: Ez...
4: Micsoda?
3: Na, nem az egyszer? Van, hogy papa, hanem az van, hogy ő, ez a beosztása, ez a rangja.
4: Ő nem törpapa.
3: Nem törpapa.
4: Ő nem törpapa.
3: Hanem törpapa.
4: Ne csinálj!
5: Nem,
3: ő a törpnek a faterja.
4: Az törpapa.
3: Mondom.
4: Törpapa. Törpapa. Várj, mondjuk ki. Törpapa. Törpapa. És most a másik. Törpapa.
5: Törpapa. De nem mondod így, hogy törpapa.
4: Törpapa.
3: Törpapa.
4: Törpapa. Törpapa. Nem, az papa.
5: Törpapa.
3: Nem, kezdetek nem.
4: Ne szállj, hát de.
3: Törpapa.
4: Tedd be, ha mondnak a hangját, vagy te hallgassuk, az törpapa.
3: Törpapa.
4: Nem törpapa.
3: Nem.
4: Ne csináld. Hát komolyan mondom, hát kész vagyok.
3: Most mit érjük legyük ez a sok
4: imént? Azonnal kérdezem, hogy a ChatGPT-t vagy a Wikipedia-t. Valaki ezt mondja, igen. Hát ez úrább, mint a tejhatalom. Ezt nem tudtam. Azt hiszem.
3: Jó, nekem végem van, lesz kikapcsolom ezt.
4: Sose tudtam, hogy kinyújtotta fel a csigaházát, írják sokat. Ég a házad ideki. Tehát, hogy ég a házad. A rohadt életbe. Azt a, mennyi gyereket traumatizálnak ezzel, hogy a nyambat csiga elevenen elég, érted?
3: Lefagyott a Viberem.
4: Vége van. Az a nyambat csiga nem fog elevenen elégni, hanem hogy íg a házad. Érted? Érted? Nem íg el a csiga.
3: Én is nem hiszem, hogy megtámadták.
4: Hát csiga, míg a gyerek íg a házad ideki.
5: Hívjunk tűzoltót, mentsük meg szegény,
3: de másképpen miért, hogy tudnak kicsalogatni, ha nem azzal, hogy gyereki, mert baj van.
4: Hát gyereki, mert baj van. Tök egyértelmű. Meg fogsz halni, el fogsz égni, gyereki a házadból. Generációkat traumatizáltak ezzel az izével. Na, mi van a törpapával?
5: Az törpapa.
3: Törpapa. Nem hazudok ezt ide.
5: De honnan tudod ezt? Mert... Ki volt írva, hogy törpapa?
3: Oda van írva, ez a pozíciója, és a rang.
4: De ugyanúgy írod, tehát erre egybeírod, hogy törpapa, vagy törpapa, azt ugyanúgy egybeírod.
3: Mert úgy van, hogy törp illa, törp erős. Érted?
4: Érdekes. Hát
5: és törpapa.
3: Apa.
5: És nem lehet, hogy két P, tehát törpapa.
3: Nem két P, egy P. Törp apa.
4: És akkor az törpilla, vagy törpilla?
5: Vagy törpilla.
3: Gyakori kérdések, .hu. Ha ők sose hazudnak.
4: Az biztos. Az őként nagyon hiteles forrás. Ez biztos. Törp apa.
5: Na, akkor mondom, hogy miért törp apa.
4: Törp, ugyanis, de melyiket mondod, törp apa.
5: Törp apa. Így van. Nem? Ugyanis törpilla ugye a szempillái után kapta a nevét. Óriási szempillái vannak, tehát a pilla megvan. Mi van előtte? Hogy tör. Tehát törpilla, tör papa. Köszönöm szépen.
4: Tehát
3: ez volt az érvelésed?
5: Ennyi,
3: büszke voltál magadra?
5: Ennyi ez a törpilla.
3: És nem az van, csak
5: ott van a törpolyáca is, aki nem törpolyáca.
3: Akkor mondom, akkor a magyar helyesírás szabályt vegyük egy kicsit elő.
5: Nem törpolyáca, nem törpilla,
3: hanem olyáca. Összevonódik két szó,
5: hát ez az, hogy nem, hanem
3: és duplázódik benne. Ha összevonódik két szó, és duplázódik benne a más a hangzó.
5: Most szúrod szívem magad, csak mondom.
3: Miért?
5: Azért, mert akkor törp papa. Hiszen összevonódott
3: a két
5: pé.
3: De minek?
5: Mert a törp...
4: Hasonulás
3: a
4: van.
3: Igen, a feleslegestől megszabadulunk.
5: Oké, a törp pillában is ez történt.
3: Igen, és akkor magad törp... ellen beszélsz, tesó.
5: És akkor a törp papában...
3: Szedjük össze magunkat, Feri. Gondolod végig, amit mondasz.
5: A törp papában is összevonódott, tehát nem törp apa.
4: És akkor a törp...
5: Apa, érted?
4: Az akkor erős.
3: Törp erős.
5: Oké, és
3: de
5: a törp
3: teszi bele két szemet, de minek mondod, miért azt mondod, törp pilla?
5: Nem mondod, ugyanezért
3: ezért
5: nem mondod.
3: Ezért van, de ez a nyelvtan miatt
5: hát
3: van.
5: Hát de ezért nem mondod a törp papába
3: de
5: se.
3: De nála meg az van, más hangzó, magánhangzó követi, ez egy törp ne, apa, törp, törp erős.
5: Papa,
3: akkor miért
5: törp,
3: törp perős?
5: Pilla.
3: Törp, törp perős?
5: De az a törp pilla.
3: Törp perős.
4: Hát de most mi sem lehet perős?
5: Pilla, én sem tudnék számtalan
4: szomorani.
3: Az
4: öreg perős.
3: Az öreg perős,
4: érted?
3: De most amúgy nem hallod, a saját érvelésednek mész ellene.
5: Nem megyek ellene. Mondom, de
4: jó, apa volt vagy papa, kicsit. Ezt mondja nekem, csak ezt a faros hát lemez is sem faros lemez, hanem faros.
5: Nem lehet papa, nem lehet apa gyerekek.
4: Hát rész... megdugta a törpillát, és lefialtod
5: hát
4: a száz törpillát.
5: Nem lehet a törpilla a lánya, hát egy ja. Nő nincs a közelbe.
4: Hát olyat is láttunk már. Hát most... ez egy csúnya családi fertőzés, mint
5: plusz
4: a kerti feminin.
5: Plusz öregember, hát mit apázod, az egy papa.
3: Figyelj ide. Nézzük meg a szabályokat a nyelvtanban.
4: Várjátok, én addig olvasok egy pár SMS-t, addig
5: meg. Jó.
4: Hívjátok le. Figyeljetek, nekem kardinális felismerés. Tehát, hogy bárkinek van igaza. Ez eleve fölmerült, hogy lehet, hogy nem törpapa, már nagyon megdöbbentő számomra. De kíváncsi vagyok, mert hogy pro és kontra nagyon sok érv van, hogy melyik lehet az igazi. Évtizedekig azt hallottam, hogy szeresd a testem, bébi, míg le nem maratom. Furcsa volt, de üvöltve énekeltem. Baby sister.
3: De mindent benne van, hogy érzem magam. Nem tudod, hogy

0: Apa. Tehát, ha beírod a Google Translate-be, hogy angolra, magyarra fordítsa le, mert ugye most angolul, mit mondtál, hogy papa Smurf?
1: Igen.
0: Igen, ugye angolul, akkor az azt jelenti, hogy papa magyarra fordítva apát jelent, daddy-t vagy apukát.
1: Aha. Vagyis?
0: Tehát ez azt jelenti, hogy törpapa.
2: Törpapa.
1: Törpapa. Törpapa. Törpapa. Még csak meg se hallod a különbséget.
2: Nem jó, hát nem az apukájuk, érted?
0: De miért nem az apukájuk?
2: Mert nem ő csinálta.
0: Tudod, mi a baj? Az a baj vele, Feri, az a baj, mert szerencsétlenek ősz a haja, már rögtön azt mondod, hogy egy öreg ember, hogy egy papa.
1: Letebbent a törpillát, elmondom. Úgy megcsinálta, mint a húzat, és az meg lett kialcált. És egész mese egy vérfertőzéssel indult, elmondom neked.
0: Az új törpök szerint a törpillát nem is, tehát a törpilla, ő egy ilyen kísérletnek az eredménye, amit amúgy a hókuszpók csinált. A törpillát hókuszpóktól szerezték meg az új törp.
1: És aztán nagyon elkapták.
0: Igen, egy varázslat
2: által. És aztán hókuszpókot is.
1: Orosz kémtorta, nagyon nagy duma. Az nagyon jó. Egész gyerekkorában ezt hallottam, hogy orosz kémtorta. Mennyire be lehetett szar, amikor kértek egy orosz kémtortát.
0: De miért? Mert benne a medgyek, nem azok a kémek?
1: Orosz kémtorta. Nagyon jó. Leverlek, mint vaka poharat. A ChatGPT óta tudom csak, hogy nincs olyan állat, hogy vaka.
0: És akkor miről szól a dal? Miről szól a dal?
1: Leverlek, mint vaka poharat. Elvesztettem zsebkendőmet, szívott anyám érte. Nagyon röhögtem, amikor gyerekkoromban ezt így énekeltem. Presser számában nem a puha testű éjszaka, hanem a puha pesti éjszakát énekeltem.
2: Puha testű
1: éjszaka. Puha pesti éjszaka.
2: Az puha testű.
0: Puha testű éjszaka?
2: Puha pesti, igen.
0: Éjszaka, igen.
2: Nem tudtad. Nekem is puha testű.
0: Puha testű éjszaka?
1: Nem, a puha testű az eredeti. Nem. De hogy ő puha pesti éjszakát énekelt. De az nem puha esti, az puha testű.
0: Puha esti éjszaka.
1: Nem, az nem puha testű éjszaka.
0: A puha testű éjszaka nem lett.
2: Hát igen, hogy egy olyan tudod
1: ilyen. Miért az puha esti éjszaka?
2: Szerintem is puha
1: testű. Ne szívassál már, az puha testű.
2: Puha testű éjszaka, hogy tudod, úgy körbeölel, olyan nagyon otthonos. Puha testű éjszaka.
0: De hogy lett puha testű?
2: Nem tudom, de nekem is puha testű.
0: De mit ír aztán?
1: Puha testű, jó, nyugodjunk jó, meg, puha testű. Hú, hallod, puha most már nem, úgy, nem bírok ennyibe fogadni, már nem bírom. Az puha testű. És ő énekelte a puha pesti éjszakát énekelt. Tehát akkor ő énekelte rosszul puha esti éjszakaként. Hát gyerekek, szóval, hogy azért itt tényleg nagyon nagy felismerések vannak.
0: És valaki a Pác sót, azt mindig egybeolvasta.
1: Igen, Pácsó. Az, Pácsó. Igen, Pácsó. Hát Pácsó. Az a Ferinek is
2: az
1: a beceneve.
2: Persze.
0: Pácsónak
2: hívják. Pácsó. Engem újkígyósan így hívtak, mert elmentünk kirándulni, vittük, hogy olvasgattam a konzervet, hogy mi az Isten az a nititres Pácsó.
1: Nititres Pácsó, azért Pácsó.
2: Hát persze, egybe volt írva, érted? Pácsó, gondolom.
1: Érted?
2: Csoda hülyeség, ez ilyen nincs.
1: Azért csak a tévipaprika van, meg a faros lemez. Hát azért itt is vannak rejtett tartalékok, meg a Songuku pizza. Érted? Pácsó, persze. Nagyon durva. Ákostól a valami véget ér, a forró betonon vasalok. Egyébként az bonanza, várjál, az még nem is Ákos. Az bonanza. Valami véget ér, forró betonon vasalok. De jó. Távoli hang csak a gyász, mekkora nóta, atya Isten. Ezt nagyon megért.
0: Ez egy életérzés, nem? De most gondolj be. Forró betonon vasalok. Távoli hang, csak
1: figyelj, valami véget ér, az a Haubernak, meg az Ákosnak az egyik legjobb dala. Nagyon tehát az amikor a bonanzás utolsó időszak, az egyik legjobb daluk. Tehát az nagyon jó. De a forró betonon vasalok, az nagyon merek.
0: Nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik. És nagyon környezetbarát.
1: Hát ő kicsit ott vasalgatott a forró betonon.
0: Amúgy de most ott a DJ Pácsónak fognak hívni.
1: DJ Pácsó. És a vonat sem vár, elindult már. De hogy ő a várra gondol.
0: A vonat nem vár.
1: A vonat nem vár. Nem.
2: Hát hiszen nincs rajta bástya, ugye?
1: Nem csinálok rajta lövészárkok bástyák.
0: De ez a vonat nem vár. A vonat nem vár. Elindult már.
1: Itt van, a fagyi nem szőnyeg. Itt van, a vonat nem vár. Oké, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Jó, nagyon sok jött, nagyon szerettük. Mindenki tegye helyre a saját maga megvilágosodásait.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál a Disco Sheet és New Wave. A Balázsék Rócsó állomás

Nyomjon magába minél több virsit a Mestergut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
8: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
9: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
8: Próbálja ki a Maxentist. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentist.
10: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
12: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
3: Reklámot hallottak.
13: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Megszólaltak a pécsi kutatók a hantavírus fertőzésről. Lakossági fórumot szerveztek, Komlót is eléri a Tour de Hongrie harmadik szakasza. Folyamatosan érkeznek a hírek az óceánjáró hajón történt hantavírus fertőzésről, amelynek több halálos áldozata is van. A Pécsi Tudományegyetem virológiai szakértői összefoglalták most röviden, hogy mit is érdemes tudni a betegségről, és arról, hogy Magyarországon mekkora veszélyt jelenthet ez. Zajlanak a vizsgálatok, de úgy tűnik, hogy egy dél-amerikai vírus áll a megbetegedések hátterében. Ez pedig különleges a hantavírusok világában, mert hogy képes emberről emberre terjedni. Azt írják a pécsi szakemberek, hogy a hantavírusokat főként rágcsálók, például vadon élő pockok, egerek terjesztik vizeletükkel, ürülékükkel szennyezett szárazporon keresztül. Ebből fakadóan nem feltétlenül kell a fertőzött állattal közvetlenül érintkezni. Lakossági fórumot tartottak a Komlói Városházán a belvárost érintő rekonstrukciós és fejlesztési elképzelésekről. Bemutatták a helyi építési szabályzat módosítását megalapozó telepítési tanulmánytervet, mely hosszú távon határozhatja meg a városközpont jövőjét. Szó esett a kötött pályás közlekedés lehetőségéről is a találkozón. Sokakat vonzott Balokányba az első pécsi kézműves és termelői piac. 70-nél is több kézműves mester és termelő mutatta be portékáját. Szép idő volt, sokan látogattak ki a tóhoz. Holnap Komló bekapcsolódik a nemzetközi sport vérkeringésébe, ugyanis áthalad a városon majd a Tour de Hongrie harmadik szakasza. A hatalmas érdeklődéssel kísért esemény nem csak sportélményt nyújt, hanem jelentős forgalomkorlátozásokkal is jár. A város és a környező települések útjain várják a rajongókat és türelmet kérnek az autósoktól. Felújítási munkákat végeznek Komlón a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén június 30-áig. A kivitelezés idejére a parkoló jelentős része le van zárva. Siklóson az új körforgalom építése miatt továbbra is jelentős a forgalmi rend változása Zombori utcán és környékén. Táblák irányítják a helyes haladást. A derült reggelt követően is több órás napsütés valószínű idehaza fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton délutántól már erősen megnövekszik a felhőzet, és ott záporok, zivatarok is előfordulhatnak délutántól estétől. A déli szél néhol megélénkül. A mai napon a legmelegebb órákban 18 és 23 fok közötti hőmérsékleteket tapasztalhatunk, így szinte Baranyában lesz a legmelegebb, 22 fok várható majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Laci Ferivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: Egyszerű kérdést szeretnék nektek föltenni, ne les a monitorról. Légy szíves, képzeljétek el egy gyönyörű hajóutat.
2: Megvan.
1: Oké, megvagy. Tudod, sok emeletes, oké, ez is meg.
2: Royal Caribbean, nem mindegy, mivel megyünk.
1: Carnival Cruise Sunshine-on.
2: Nem, rossz, csak Royal Caribbean, nem mindegy.
1: Jó, oké, most véletlenül ide keveredtél.
2: Hát nem értem a plebsz, hogy tud ezzel a hajóval utazni, nem mindegy, nem számít, menjünk ezzel.
1: Oké, mész a Karib tengeren, csodálatos tájak, tudod, hogy fantasztikus ellátás, minden van a hajón, amint csak akarod, és egyszer csak lemész az ebédlőbe, és azt látod, hogy verik egymást az emberek.
2: Imádom. Azonnal félmeztelenre vetközöm, és bevetem magam a tömegbe.
1: Tehát fogalmad nincs, hogy miért verekszenek.
3: De te már
2: vetközöm. Én levetközöm ezt a lehet, abból nem, abból az eddig sose volt be. Igen, hajj, úgy van nekem vesztelennek kellene. Terekek, legyünk vesztelenek, ez innen indul. De várj, de mi az, hogy összel egy hajón?
1: Egy hajón, egy ilyen nagy szálloda hajó, tényleg csodálatos berendezéssel, aranyak.
2: De tehát azt gondolod, hogy tudod, mindenki jól fölöltözve, szépen megy vacsorázni, parfümhegyek, szép ruhák, Diorba mindenki, nagyot vacsorázunk, foglalt asztal, öntjük a pezsgőt, a kaviárt, nagyon, nagyon elegánsak egy vagyunk, hajózunk a Karib-térségben, fú, de fancy. Mind tudnak összeverekedni.
1: Ugye várod a kapitányi vacsorát, ahol kiöltözsz.
2: Igen, van egy kiöltözős vacsi.
1: Már tudod, hogy a következő célállomása nem tudom milyen karibi sziget lesz, ahol majd a kókuszpálmák között a hófehér tengerparton sétálsz, és ebben a piacban leérsz az ebédlőbe, ahol emberek ütik, verik, rúgják egymást.
2: Azt a mindenit! Azt nem, ide nem biztos, hogy mesztelen vagyok. Ez egy kicsit komolyabb bugyó. Azt gondolom, a papa, mama meg néhány verekednek. Itt elég komoly bugyó van.
1: Nem, olyannyira komoly, hogy a biztonsági őrök itt az egyik az elment. Tehát hogy azt mondta, hogy ez gyereke kezelhetetlen ez a történet. Jársz le nyugodtan még egyszer, Zsül.
2: Egészen durva bugyó.
1: Ott jel, látod, ő itt fut.
3: Ilyen svéd porsodban lenne.
2: Igen, svédasztalos kaja. Én nem tudom, hogy itt két banda esett egymásnak, vagy mexikóiak, vagy feketék, itt mindenki van.
3: És fentről a pult tetejéről meg drukkolnak, és kameráznak
2: és a lányok. És a kamerázók, akik azért felveszik a bunyót, hogy bármi lett. De az apropót nem is tudják, hogy
1: de
2: mi volt?
1: De tudjuk.
2: Mi verekedtek össze?
1: Elfogytak a csirkeszárnyak.
2: De egyébként ezt Magyarországon is el tudnám képzelni.
1: Elfogyott a csirkeszárny.
2: Úgy de jó, hogy ez máshol is megtörténik. Ugye? Azért.
1: És én is pont arra gondoltam, hogy végre egy csillogó fény a vaksötét éjszakában, hogy nem csak mi vagyunk ilyenek, hogy amikor ehetné egyébként lazacot, ehetné, nem tudom, rántott húst, akármilyen, oké, van egy nagy adag csirkeszárny, roppanósra sütve, pirosra, és az utolsó három maradott, amit te ki akarsz venni, ám jön valaki, aki elveszi előled.
2: Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy úgy indul, hogy beáll eléd egy csávó, te már figyeled, hogy nagyon kevés van, de még abba bizony, hogy pár marad, és a csávó fölpakol egy halmot a tányérjára, és végignézed azt, hogy elfogy, annyit visszamennyit sose tud megenni, és ott eldurrant. Tehát ott jön a Michael Douglas összeomlás, és ott eldurrant, és mondod, hogy na jó, nem. Adjál át egy pár, és a csávó mondja, hogy nem, de elfogyod, adjál pár, és ott elindul a bunyó. Tehát valószínűleg az a fogyás pillanatában indulhatott.
3: Én nem? A Hornetisnél szoktam ezt érezni.
2: Hogy nézed a lekváros túrós, ne jöjj hozzá.
3: És hallod, hogy már nyitja a száját, hogy abból a sajtosból szeretném visszadalni. Ez utolsó.
2: A csirkemájashoz nem nyúlsz. Megöllek.
3: De hát ne hülyeskedj, mert egy luxus hajón, hát oda olyan emberek mennek, akiknek hát valószínűleg megengedhetik maguknak azt, hogy tehát, hogy jó módon.
2: Hát meg azt gondoltad, hogy el is fogy, akkor azért viszonylag gyorsan visszatöltik. Tehát, hogy erre azért megvan az infrastruktúra, nem? Hogy elfogyott, oké, várok két percet, visszatöltik. Tehát, hogy mennyire éhesnek vagy elvetemültnek kell lenni, hogy leteszed a tányérod, odaszólsz az asszonynak, hogy fogd meg a söröm, és elindulsz verekedni, hogy szerezél magadnak csirkeszárnyat. Mennyire alantas, miközben kifizettél $4000, hogy hajózál a Karib-térségben. Nem?
3: Egyébként annál bosszantóbb nincsen, amikor egy ilyen svéd asztalos asztalnál ott áldogálsz a kis tányéroddal, te jönnél, és tényleg az utolsót veszi ki előled, és ott állsz kicsit csalódott.
2: Jó, ki hogy viselkedik svéd asztalán, tessék? Kinek mi a túlélése, kinek mi a stratégiája, ki hogy megy? Éhes vagy, ott vagy, all-inclusive nyaraláson vagy, 6 óra, fogod a tányér és elindulsz. Ugye elindulsz vadászni, ez innen indul, vadászol.
3: Felméred, hogy mit lehet enni.
2: Igen.
3: Az első.
2: Te az vagy, aki először körbe
3: mész. Én először körbe járok, megnézem, hogy mi a kínálat.
1: Amatőr
2: vagy. Júj, de profi!
1: Nem, amatőr.
2: Tesz egy kört, hogy
1: hát
2: mit akar enni.
1: Hát nem jó, mert addig kiszedik. Hát érted? Mire kiszúrod, visszaérsz, nem lesz mit enned.
2: Te vagy az üres tányérral köröző. Csak kaját szemléző.
3: Körbejárok.
2: Igen.
3: Kicsit mérgesen nézek a gyerekekre, akiket elküldenek azért, hogy szedje tele a tányérját, és tudom, hogy annyit tett ki, hogy nem fogja
2: soha csinálni. Rohadt idegesítő a svéd asztalnál. Egy gyerek a kis spagettit szed előtte. Igen. Felrugdosnám őket.
3: Igen. És barominek pazarlás is, mert nem, tudod, hogy nem fog annyit megenni.
2: Picit a könyökén mindig lökni kell.
1: Hopp, nézd már, hogy
2: leesett. Ott elszaladt ez a tányér.
1: Szedd csak föl, kisfiam, addig
3: ész. Ennek megvan a rendje. Én cirkálok, Miró addig asztalt foglal.
2: Júj, de profik vagytok a cápázók, oda nézd, te felpásztázod a kaját.
3: Felpásztázom, igen, és igen? Váltjuk egymást.
2: Ő te foglalod, és ő pásztázik. Meg ilyesen mentek haza, ha folyamatosan pásztázok, és asztalt kerestek, sokat nem esztek.
3: Pásztázok, Miró már ott ül az asztalnál, tartja a helyet. Én odaülök, leülök, leveszem a tányéromat, ő is elindult pásztázni, összeszedi az előételt, és utána váltunk, és néha találkozunk az asztalnál.
2: Én teljes magányosságba vonulok. Ott hagyom a családot, és elindulok. Én vadászom. Tehát, hogy vadászom, borzasztóan szemtelen vagyok, iszonyatosan tolakodom. Rettenetesen parasztba nyom. Én figyelj, ha éhes vagyok, én olyan könyörben telemből tolok át minden svéd asztalnál, engem nem érek az idős néni. Én úgy lököm föl, hogy semmi.
3: Te veszed el az utolsó csirke szárnyat?
2: Ha nagyon ideges vagyok, kiveszem a tányérjából. Látom, hogy elvitte az utolsó szeret görögdínyét, komolyan megcsinálta. Sokat jártunk régen Törökországban, ilyen iszonyatos all-inclusive szállodák. És azt látod, hogy ez Magyarországon is így van, bármilyen fogadás van, ott mindenkinek vérben forog a szeme. Tehát a svéd asztal, ez egy harc. Ott vagy harcolsz, vagy eltapostál. Szerintem ott két választásod van. Vagy megölnek, vagy ölsz. Én az vagyok, aki öl. Tehát, ha nagyon éhes vagyok, mészárolok, megnézem, hogy hol a leghosszabb a sor, biztos, hogy bemegyek keresztbe, beállok a legelejére, átnyúlok keresztbe, figyelj!
3: Fú, de gyűlölném.
2: Most ott áll köntösbe, papucsba, érted? 3-4 órát vár. Beállok mögé.
1: Na, hát nem.
2: Nem mész oda cápázni? Hát de hogy nem.
3: És te vagy az, aki a mondjuk fél panziónál, vagy teljes panziónál már a kapunyításkor ott áll?
2: Nem. Az nem. Megvan, mindig abban bízom, mondjuk 6-tól van vacsi, 7-8-kor leürül. Lemegyek, és látom, hogy never. Ez nem fog leürülni. Akkor viszont harcolunk. Na, gyertek. Egy lapos tányér. Utálom, barátaim. Egy lapos tányér. Ez egy csata. Szerintem ott vagy harcolsz, vagy eltapod. Nem így van?
1: Ott nincs időnézelő. Nincs idő. Azonnal beszedsz mindent.
3: Igen. Nem szedek be, mert korlátozott a gyomrom kapacitása.
2: Akkor neked van egy ilyen előjátékod.
1: Az all inclusive, ott a gyomor végtelen.
2: Igen, tényleg.
1: Nincs ilyen.
2: És miért van az, hogy mindenki sokos állapotban van a svéd asztal? Tehát ott egy ilyen pszichotikus állapotban vagy. Magyar szálloda, külföldi, ott egyszerűen betépsz.
3: Mert a bőség szarú.
2: Betépsz, sokkal éhesebb leszel, mint ami vagy valójában, és tudod, hogy ha az a roseibli elfogy, nem lesz több. Tehát,
3: nem így pontosan tudod, hogy 3 perc múlva újra töltik.
2: Ugye, a csirkemelyes risotto elfogy, kész. Az amikor néni kiveszi, nem lesz több. És akkor harcolsz.
3: De hogy egyébként tök durva.
2: Nem vagyok kegyet, senki nem vagyok tekintete. Gyerek, idős,
1: beteg, rokkant, mindegy.
2: Ha be, semmennyire nem érdekel.
3: Ha be van fizetve a félpanzió, vagy az all inclusive, azt le kell enni.
2: Nem is ez, hanem hogy legyünk túl gyorsan a vadászaton, tudod, és jön a jó része, hogy együnk. Harcoljuk meg, amit meg kell, és tánam, távozzunk a csatamezőről. Tehát ez a robokat hagyjuk hátra, és menjünk
1: ki. A maradékon meg persze,
3: de akkor te vagy az, aki egy tányérre teszi az előételt, a főételt, a desszertet.
2: A gyümölcsöt, a desszertet, leöntöm egy kis ivólével, ráöntöm a kólát, ráöntöm a forró húst, rádobok egy kis somlóit, tehát én ezt menjünk, csapassuk.
1: Ezért tanulsz meg egy kézzel 3 tányért vinni, hogy gyönyörűen föl tud tenni. Ott nincs olyan, hogy majd visszajövök. Nem lesz, és nem fog ugyanúgy kinézni. Testemmel árnyékolok, oké? Okay? Testemmel árnyékolok, 3 tányér pincérfogásba összefog, és ahogy mész végig elejétől, attól végig mindent fölpakolsz. Ott utána, ott nincs
3: én
1: olyan, hogy
3: az
1: majd elvisznek
3: valamit.
1: Nem vagyok
3: a bunkó. Az egész.
2: De tényleg, most elmész például a desszertes részhez, fagyis rész. Kiemeled az egészet. Azt látod, hogy a kisgyerek folyik a takony az órán. Na, próbálj megfogni az urva ízét, ilyen szedőt, a fagyi szedőt. Azt se tudja, hogy kell olyan béna. És tudod, próbálj egy nyomó arcét kiszedni a vaníliafagyit, te meg álszod.
3: Én olyan, Michelin, hogy
2: fogom a kanalamat, belerakom a na, Pistike, most vagy kiszeded ezt a rohadt fagyit, hogy eltakarodsz ide nagyádba. Érted? És ott áll, és negyed óráig szed egy darab gombócot, miközben a 10-2 elhízott apuka mögötte már fenni a fenét arra, hogy 13 gombócot akar kiszedni. Most beelőzöm őket, vagy megöregedek? Hát persze, hogy beelőzöm őket. És azonnal elkezdesz harcolni. Ugyanez van a levesnél. Megy a tökölés, szed, forró a tányér, kiszedi. Figyelj, őrület. Tehát az csak így lehet szerintem.
3: Az a baj, én ilyenkor ilyen anyaüzemmódba kapcsolok.
2: Az mit jelent?
3: Az, hogy a gyerekeknek... Szülsz? Ne, igen. Leülök.
2: Tejed, megindul
3: a tejed. Leülök a svédasztalra, és
2: elfolyik a tejed, vagy mit
3: csinál? Nem, hogy beindul egy ilyen gondoskodási ösztön, és elkezdek segíteni a gyerekeknek.
2: Tehát, ne, nem Jézusom, tudja... a svédasztalnál?
3: Igen, hát ott áll, eddig ér neki a személyigér az asztal.
2: És akkor?
3: Nyúlkál bele, de nem tudja kiszedni.
2: Semmi, rácsapsz merőkanállal a kezére.
1: A kezére, hogy old meg kicsim. Majd én kiszedtem, utána agyon bénázol, amennyit akarsz.
2: Koszos körölvel, taknyos kérdez. Na, takarodjál!
3: De előbb végzek, úgyhogy segítek neki kiszedni a spagettit, mert úgyis azt
2: segítesz kiszedni a spagettit? Én csak azt mondom, adod a segítek, elveszem a fogot.
3: És már viszed is.
2: Hopp, kisfiam, megint ilyes maradsz. Hát az élet kegyetlen. Az élet egy harc, jól megtanulod. Hát ilyes leszel ma is. Na jó. Ne segítesz a gyerekeknek.
3: Hát segítek neki, igen, mert hogy az egy dolog, hogy mellé szedi az egészet. Sokkal többet szed, mint amit meg tud enni, úgyhogy inkább szedek neki én, és utána elküldöm.
1: És ott állsz egész vacsora alatt, és jószolgálati nagykövetként, mint az Ábel érte Tamási Áron. Ő se Amerikában, ő csapolt a vizet, vagy mi volt már ízében a regényben. Ott állsz.
3: Igen. Igen, a desszertes pultnál, a fagyisnál.
2: A fagyis, ott, a hát fagyisnál ott milyen ott szerencsétlenkedés rendszer. Megy.
3: Hát azért én oda állok néha, és akkor segítek a gyerekeknek kikanalazni a fagylaltot.
2: Vagy, na, ez cuki.
3: Vagy benyúlkál,
2: nincs bennem részvét. Ilyenkor, ha éhes vagyok, nincs, semmilyen részvét nincs bennem.
3: És megkérdezem, hogy miért szeretnék.
2: Még meg is kérdezed, hogy mit szeret. Hát dobjál oda neki egy gombozót.
4: Cukorszorát,
2: cukorszorát. Segítesz, cuki vagy, nem? Szerintem ott harcolni kell.
3: Annak a gladiátor vagy?
2: Meg nem bírom a nyomakodást, és gyorsan túl akarok lenni rajta. Tehát ez a verekedés rossz, tudod, és hogy valahogy menekülni
3: de hát
2: akarsz.
3: De te vagy a verekedő.
2: Ezért verekedek én, hogy legyek rajta túl, önvédelem csak. Mindenki, minél előbb ki akarsz onnan menni, mert ott mindenki lögdösödik, mindenki gyorsan legyük rajta
3: több
2: túl.
3: Mindenki kultúráltan állna sorba, és végig is állják a sort, és mindenkinek jut. Te vagy az, aki előre megy. És mivel te előre mész, ezért a többiek vérszemet kapnak, és mennek utána.
2: Egy dolog nincs miattam sor. Tehát, hogy
3: a... hát ez az.
2: Meg érted, aki sor csinál, az nem én vagyok. Én megfogom, kiszedem, ott se vagyok. Kész.
1: Pali már a személyzet előtt ott van a reggeli nyitásnál.
2: Hatkor verem az üveget. Nyissátok ki.
3: De szobába fel nem rendeled a kaját akkor?
2: Nem, mi szeretünk így lemenni, meg szerintem az tök jó. Meg a szobában ott mindig egy ilyen kis részét kapod meg. Tehát néha mondjuk egy-egy reggelit nem rossz felkérni, de én szeretek így lemenni vadászni.
3: Szereted a hangulatát?
2: Van ennek, persze, nem? Hát azért, most elfogy a petrezselymes krupli, hát azért ez milyen izgalmas. Oda érted, ott az utolsó csepp ivólé. Hát azért csak megharcolunk az utolsó barackos ivóléért.
1: Jó, megjött a legprofibb. Én oda viszem a széket a svéd asztalhoz.
2: Az jó. De hogy tényleg mi megy ott, egyébként tényleg mi megy. De török szállodákból és magyar szállodákból is. Tehát, hogy ott mindenki nagyon éhes, mindenki nagyon ellenséges.
3: Rosszul lét.
2: Tessék?
5: Oroszok.
2: Is. Oroszok nagyon durván tolják.
3: Azok mekkora tahók.
5: Törökországban, az borzasztó. Nagyon durva. Egyiptomban brutál.
2: Elképesztően
5: tolják. Ilyen le van osztva. Tehát mi professzionálisan csináljuk. Karina megy a gyümölcslevekért. Én a mini pékáruért, Péter a kávékért. És utána mindenki megy külön portjára, de ezzel befoglaljuk az asztalt.
2: Megőrülsz, figyelj, leosztják, hogy mivel foglalják az asztalt.
5: És elindul a portja.
2: Én csak kulcsot meg szobakártyát dobok le általában.
3: Ez gyűlölöm.
2: Miért?
3: Na ez olyan, mint amikor amikor elmész a izébe, a medence szélére, tudod, és ledobálod reggel a törölköződet.
2: Ketten vagyunk, hatot rakok. Egyszer bolondozol. Szerinted nem akarom reggel eldönteni, hogy a hatból melyik ágyon feküdjek.
3: Kint a teraszon kilépsz, azt gondolod, hogy van hely, odalépsz, és ott van egy mobiltelefon az asztal.
2: Szállodában nincs nálam semmi. Vegyem le a műkezemet.
3: Ültesd le valamelyik
2: gyereket. Vegyem ki.
1: És mi, hogy addig üljön ott a gyerek? Hát ő is éhes.
3: Ezért kell minimum ketten menni nyaralni. Hát az egyik foglalja az asztalt.
2: De nem foglalsz azt, hát lerakod a szobakártyát, vagy a telefonodat, vagy arrébb rakod kicsit a zsebkendőt, vagy nem tudom.
3: Na ott... hát én viszont ebben vagyok kérlelhetetlen.
2: Leülsz oda, ahol le van foglalva. Hát na van. Szerintem az sokkal prostobb, mint izé verekedni a krémesért.
3: A teraszon ülni, nem bent a izében az étteremben.
2: De hát a szobakártya, a telefon az azt jelzi, hogy
1: végem
2: a haver. Arrébb rakod. Az kemény. És én vagyok a paraszt, érted, a vanília gömbbel, meg a pasírozottal. Miközben te arrébb rakod a cuccomat az asztalnál. Hát nem tudsz mit lerakni egy szállodában, nincs nálad nagyon semmi. Mert a mobiltelefon, ha olyan a hely, akkor azt lerakom, de ha nem, akkor az necces, de a szobakártyádat tudod lerakni. Nagyon nincs más nálad, nem? Egy szállodában.
5: Ennyi egy narancslé.
1: Ott van a profik, látod?
2: Komplett menüvel foglalják az asztalt. Pékáruval, narancslével, meg izével.
1: És olyan után... nincs, hogy egyikőtök addig ott marad, míg a másik kettő vissza nem tér?
5: Nem, portja. Kész.
3: És milyen érdekes, hogy hajlamos vagy, amikor ilyen befizetett kajád van, hogy túlzabálásra. Tehát addig eszel, amíg rosszul nem leszel. Tehát, igen. Nem az van, hogy van egy ilyen mértékletesség, tartod a diétádat, vagy minden, de ha be van fizetve, akkor...
2: Én például pont az ellenkezőjük mérni meg. Azt hiszem, hogy a svéd asztalnál hamarabb jól lakom, mert annyi kaja van, és annyira eltelsz attól, hogy amennyit látsz, hogy szerintem vizuálisan már a felével jól laksz. Én például nem tudok sokat enni. Tehát, hogy borzasztóan, prostontolom, de nem ilyen megrakott tányira, nem bírok sokat. És rájöttem, hogy nem kifizetődő. Tehát, hogy én például a svédasztalos, ilyen, nem tudom, török szádában voltunk, nem tudsz annyit enni, mert végigszeded, megnézed, és a felével eltelsz. Nem eszem sokat, fura.
3: Akkor neked már az all you can eat sem olyan.
2: Az all you can eat, hát én azokban nem nagyon járom. Amerikában van sok all you can eat. Ott van ez a rendszer kialakulva, de az nem is. Ez az $5 befizet, mint a kaszinóba, és akkor annyit eszel. Ez Magyarországon annyira nincsen.
3: Van Magyarországon, ugye van egy nagyon híres lánc, ilyen 3 vagy 4 étterme van itt Magyarországon, és van egy ilyen grillpult, ahol a nyers húsokat teszik ki, és te neked ki kell szedned a nyers húst, és el kell vinned a grillpulthoz, hogy megsütni.
2: És volt utána szóltak csak, hogy meg kéne sütni. Jaj, ne!
3: Visszatolja a csirkemel.
2: Ne, Juli!
3: És szóltunk neki, hogy
2: ne! Kivel jártuk ebédre, és én vagyok a tűrhő. És rámondjátok, hogy nyersen eszitek a csirkehúst a társaságban.
3: Akivel voltunk, és szóltunk neki, hogy hát ezt még meg kell sütni, el kell vinni a grillpulthoz. Ő összeszedegette a nyersúsokat. Furcsa volt neki, kicsit az állam.
1: De biztos ez valami új divat.
2: Még ez a sztori, ez viszi a végét, nem? Leűsz Józsi a kazsátot, a nyersen eszi a csirkehúst. Hát azért.
1: Ilyen jó, kellemetlen szólni a haveroknak.
2: De először vittétek étterembe, nem tudta.
3: Zavarba jött.
2: Kicsit megilletődött a tömegtől.
3: A sok kaja.
2: Igen.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor, a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Skoda.
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
13: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád Joy napok.
15: Most érdemes Suzuki-ra váltani. A Suzuki 35 éves jubileumát ünnepli, és egész májusban különleges ajánlatokkal vár. A 2025-ös modellekre akár plusz 250 ezer forint kedvezményt kapsz, és még nyerhetsz is. Gyere el tesztvezetésre az FX Autóházba, és nyerj akár 2 millió forint értékű utazási utalványt. Ha pedig autót vásárolsz, 500 000 forintos MOL ajándékkártya is a tiéd lehet. Ne maradj le! Keresd fel az FX Autóházat, vagy látogass el a suzukifx.hu oldalra, és ünnepelj velünk!
16: Figyelem, strandrajongók! Május 21-től újra nyit a Harkányi Strand. Csobbanás, napozás, élmények minden korosztálynak. Csak rád vár! Kapd elő a fürdőruhát és indítsd a nyarat Harkányban. Harkányi gyógy és strandfürdő, ahol a nyár életre kell.
17: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Szia!
18: Hello!
17: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
19: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
17: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
19: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
20: A Komlo Marketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlo Market, a város négy pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlo Market üzletekben.
21: Ivánnál nő a fű. Megy fűkaszáért a KGB-be. Ivánnak elromlott a fűkaszája. Megy alkatrészért a KGB-be. Ivánnál kiszárad a fű. Megy locsollótömlőért a KGB-be. Ivánnál nincs is fű. Megy vesz ajándékba fűkaszát Szergejnek, mert nála van fű. KGB. Pécs, Szigeti út 131. A Volt Autómosó mellett.
22: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
2: Reklámot hallottál.
23: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
24: Nyílt napot tartanak a Pécsi Hittudományi Főiskolán. Élő adás adománygyűjtő estet szerveztek. Komló ad otthont az országos bányásznapnak is. Nyílt napot tartanak a Pécsi Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben is ösztöndíjas képzésekkel, sokszínű tanulmányi kínálattal várják mindazokat, akik az egyházi, oktatási vagy a szociális területek iránt érdeklődnek. Az egyes szakok megismerését május 16-án egy nyílt nap segíti, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat az intézmény képzéseiről. A nyílt nap mottója: hit, tudás, hivatás, amely jól tükrözi a főiskola küldetését, írták közleményükben. Olyan elkötelezett szakemberek képzése zajlik itt, akik hitükre építve szolgálják a közösséget, az oktatást, a lelkipásztori munkát és a szociális területeken is ezen elvek mentén dolgoznak. A Pécsi Közösségi Alapítvány a napokban rendezte meg az élő adás adománygyűjtő estet. Ahogy a korábbi években, úgy idén is három helyi civil szervezet törekvéseit lehetett támogatni. Az élő adás egy olyan új generációs támogatási forma, ahol az adományozó és az adományozott között közvetlen kapcsolat alakulhat ki egy kellemes hangulatú rendezvényen. Az idei komlói bányásznapok a megszokottnál is nagyobb jelentőséggel bírnak. A város 75. születésnapja alkalmából Komló ad otthont az országos bányásznapnak is. A szeptember 3-a és 6-a között zajló programsorozat a hagyományos ünnepi események mellett koncertekkel, családi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja majd az érdeklődőket. Volt Expo Cica Fesztivált szerveznek egy különleges napot 16-án a Ciszterciere Nagy Lajos gimnáziumába Komlón. Fajta tenyésztők, állatorvosok is lesznek.
25: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroy József út 3.
24: Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között. Dolgoznak Nagyharsány és Villány között is, illetve Villánykövesd és Pincefalu között. Délután 18 és 23 fok közé melegszik majd a levegő, hőmérséklete a 18 fok Salgótarjánban várható majd, ahol egyébként az ott élők 0 fokra ébredtek. Baranyában 22 fok várható, megélénkülő széllel, csapadék hozzánk nem érkezik majd. Holnap az ország egész területén várható majd eső, Baranya sem kivétel, záporok érhetik el vételkörzetünket, és közel 30 km/órás széllökések is jöhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: Hölgyeim és uraim!
1: Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió Egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
3: Anna, Júli, Zsülike,
4: Viki, Daci,
1: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
5: Reggeli műsor.
1: Balázsék!
6: Jó reggelt! Szevasztok!
18: Hello!
6: Hello, drága szombat! Amiden itt mennyien vagyunk, te jó Isten!
26: Mikor voltunk itt, gyerekek? Ki emlékszik rá? Mert én azt mondom, hogy négy éve voltunk
6: itt utoljára, tényleg? Négy éve. Akkor azért vagytok ennyien, reménykedtek valamiben. Juliska, hello, jó reggelt!
26: Juliska!
6: Új tajunk van, Eszter pihen, Nyuli melegváltásban.
27: Igen, holnap Eszter jön, és aztán utána én Debrecenben.
26: És hát külön köszönjük a domina csizmát, Juli.
6: Oda nézzél! Oda nézzél!
26: Nagyon készültél erre az alkalomra.
27: Na, kikeresztem meg rendesen.
26: Milyen volt az utazás egyedül?
27: Figyelj, teljesen jó. 2,5 óra alatt leértem. Úgyhogy minden oké volt.
26: Nem le.
6: Két és fél óra?
26: Meghalagszod.
27: Igen, ide értem. Tehát két és fél óra alatt ide értem.
6: 8 órát ültünk nyerekbe, úgyhogy ahhoz képest a két és fél óra az semmi. Hát figyelj, mi megjártuk Tolnát, Baranyát megint. Ferko összerakott egy laza. Mennyi? 320 kilométert? Mennyit raktál össze?
26: Nem szórakozni jöttünk.
6: Hát nem, hát persze, ez nem szórakozás.
26: De itt vagyunk. Megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire találsz valami jót.
6: Igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű, én motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden például alszom egy 5 percet gyorsan, annyira el vagyok már fáradva. De komoly a brigád, úgyhogy itt tempót kell menni. Egy órával a kitelepülés kezdete előtt estünk be a szállodába, de egy gyors zuhany és...
27: Panaszkodott is, hogy fegyelmezetlenek vagytok.
26: Igen, egy kicsit. Hát van ilyen ebédszünet, érted? Itt egy programterv van, mondom, hogy 25 perc. Még látom, ez fekszik a motoron, a másik kakilni kell. Hát mondom, felnőtt férfi, hogy intézd már otthon reggel, érted? Ne hurcápoljuk itt Ausztria szerte a izéket, az óriási adagokat, és akkor beszaladtunk, nem fogjátok kitalálni, természetesen magyar pincér volt ott is, mint mindenütt, minden egyes helyen, mondta, hogy nagyon finom ételénk van, mondom, 5 rántott húst kussolsz, hozod, az már vége is, gyerünk!
6: Mire megfújom a levest, állnak fel, hogy megyünk tovább, tudod, én ott szöszmötölök, próbálom felvenni a tempót, de nincs, figyelj, és egyébként azért fárasztó, szóval az, hogy persze ülsz egy helybe, de maga a koncentrálás, az, hogy kanyar, kuplunk, kanyar, kettes váltasz, én azért 4-5 óra után már lefőtt a kávé, szóval, hogy...
26: ügyes vagy, meg kell megint igen.
27: De azt hiszem egyébként, hogy a kapcsék hátul, mint a grid girlök, tudod, így állandóan jönnek.
6: Ja, persze, vonulnak.
27: Vonulnak
6: persze.
26: A csajok. Viszont a tegnap esténk egy gyerekek, hagyj meséljem el, hogy ezzel is, hát azt a férfit, aki évek óta itt van velünk, viszi a hátán ezt az egész műsort. Még tovább emeljen, elmentünk ugye Erhard úrhoz megenni a szokásos éves spárga.
6: Bacsisztunk, igen.
26: Spárga adakunkat plusz italok, csak ásványvíz. Visszaérünk a hotelba, ott még megbeszéljük, hogy akkor reggel mikor van reggeli, hogy indulunk, mi történik. És megyünk föl, amikor látom, hogy Balázs oda megy a izéhez, a recepciós fiatal emberhez, hogy hát neki fogalma nincs, hogy hol a kártyája. Úgyhogy adjon már egy belépő kártyát a izébe, a szobába. Mi előre mentünk, mondok, ezt nem várjuk meg, míg lecseszik, hogy már megint elhagyta a kártyát, megint, meg akármicsodát. Fölmentünk, és ott mentünk el a szobája előtt, ami természetesen az elmúlt 6 órában sarkig nyitva, érted?
6: Persze, hát ahogy kell a szállodában. Kitárva, persze. Csak rend a lelke mindennek.
26: És hát Laci, a mi szerkesztőnk, zseniális agyával azonnal mondta Szilárdnak meg nekem, hogy üljünk be a szobába és csukjuk be az ajtót. Úgyhogy beültünk, érted, ki a kis kanapéra, ki a nagy ágyra, én a kis székre, becsuktuk az ajtót, halljuk, hogy motoszkálás zajlik a kintről, na mondom, megérkezett a Balázs, és ott hullafáradtan, ez már olyan 11:30 körül volt, kattan az ár, nyit az elektromozár, kinyitja az ajtót, fia, olyat ugrott a csávó, hogy nem láttál ilyet.
6: Elváltunk, ugye a recepciónök előre mentek, én saját gondolataimban voltam. Beültek, és nem mozdultak meg, és mint a szellemek így ültek a szobámban, mozdulatlanul. Én még egy félig csukott szem, hogy alva magamon beszél, hogy megyek be, és három ember ül az ágyamon, meg a széke. Én annyira megijedtem. És tudod, egyszer lepök, rossz szobában vagy, ezeket nem ismerem, úristen, elnéztem a szobaszámot. Mire lepörgeted, hogy nem ismered őket, ezek a feriék?
27: És miért
6: mozdulatlanok? Meghaltak útközben? Szellemek? Figyelj, annyira megijedtem. Mondom, ti mi az Isten csináltok? Takarodjatok. És mondják, hogy nyitva volt a szobaajtó. És rájöttem, hogy miért hagytam nyitva a szobaajtót. Leteszteltem ma reggel. Azért hagytam nyitva, mert egy ilyen önműködő, záródó szobaajtó van, amit a felén így elengedsz, és elsétálsz, hogy majd bezárodik. De megakadt a padlószőnyekbe alul, és valószínűleg nem zárt be teljesen, ezért 6 órán keresztül furra nyitva a szobám, benne az irataim, a pénzem, a nadrágom, minden. Úgyhogy ott a takarítónők ott nagy bujálkodást rendezhettek.
27: Figyelj,
6: gyere, nyitva van a varázsszobája, most aztán!
26: Büntessük meg magunkat!
27: Egy sípasztartót fogok neked adni ajándékba. Egyébként azt kell neked rácsatoljuk, és akkor nem hagyod el.
6: Figyelj, mint a kísértetek. És beültek a szobába, én annyira nagyon megijedtem, mint még soha. Üvöltöttem, hogy felugrottam hirtelen, mondott, hogy rohadék, hogy mit csináltak itt a szobámban.
27: A folytatásra vagyok kíváncsi.
6: A folytatás se elvonult. Csendes. Semmiféle
27: se dolog. Nem, már a nem,
26: nem, abban nem, nem. A szobában, Juli, neked se lett volna kedved semmihez. Csendes. Ahogy az kinézett, gyerekek. Ahogy az...
27: Erre ne vegyél mérget.
6: Fél óra alatt olyan kuplerájt pakoltam, hogy az elképesztő. Ott kapunk valami kis levelet, de cuki vagy, aranyos vagy, valami kis levelet szeretnél nekünk odaadni, vagy csak tartod, vagy csak az apukát kér valamit, nem tudom. Valami van, add azt a levelet, kislányokat nem várakoztatunk meg, de cuki vagy.
27: Rajzoltál
6: a Feri bácsinak, ugye?
26: Áj, nagyon kedves vagy, azt mondja, Balázs bácsinak szeretettel.
27: Igen.
26: Tessék, aranyos, a tiéd.
6: Köszön nekem. Mit rajzoltál nekem? De aranyos, bácsizol, ennyi, ez, ilyen régen voltunk itt, hogy mióta nem voltunk itt, szombathelyen bácsi lettem.
27: És magadtól rajzoltad, vagy anya kérte?
6: Anya kérte, hogy rajzolj valamit.
26: Magától.
6: Figyelj, és ez micsoda? Ki ő? Én vagyok rajta?
26: Ki van rajta?
6: És? És még ki van rajta? Magyar a gyerek? Nem? Mindegy.
27: De az csak kicsit megilletődött.
26: Szegény, hát egy mikrofon.
6: Persze, jó, a kicsi még nem kell.
26: Szóval ki, anya, ki van rajta? Balázs meg?
4: Balázs és a Róza.
6: Aranyos vagy, köszönöm szépen.
26: Nagyon köszönjük. Nagyon akkor vagy. Volt még egy transzparens, azt itt láttam valahol.
6: Oda néz, ott.
27: Virslisek.
26: Gyere közelebb. Az van ráírva, hogy gyere rám virsli.
6: Pia, a virslevésünk nagyot megy. Szóval annyira egyszerű játék, de tényleg iszonyatosan búcsús játék, de hogy közben imádják a hallgatók. Hát tegnap a Master Goodos csávó óriásit ment.
27: Ja, aki állandóan bemondja
6: a csinálatosat. Hát csak annyit tudok mondani, hogy Master Good, ő beépített ember volt. De nagyon nagy forma volt, igen.
26: Tényleg Master Goodosok fölvettétek a csávót? Tehát kapott egy állandó állást?
6: Lackót vigyétek a turné mindenhol magatokkal, mert nagyon nagy forma volt. Mr. Rinna könyvet is hoztatok? Te jó Isten ez! Ekkorát megy ez a sztori, itt áll valaki.
27: Ide is eljutott.
6: Mr. Rinna könyvet tett szegényt, ezért pénzt adták.
27: És ajándékba kaptad, hát, ha vagy fizettél érte?
6: Igen.
26: Gyere már ide, haver!
6: Nem hallottad azt a szenvedést, amit csináltunk ezzel adásban? Te még ezt meg is vetted? Szia!
4: Az apukám azt akarta, hogy ezt írassátok alá.
6: Ó, de édes, de ő nem tudta eljönni. Rinával, igen. És elküldött téged?
4: Igen.
6: És hol van?
27: Otthon.
4: Most éppen dolgozik éppen. Nem
6: de ez
27: téged küldött
6: jó.
27: Ki. Mennyire jó.
6: És ki küldött így?
26: Korrekt az öreg. Mi?
6: Igen,
26: de,
6: igen.
26: Menjél, fiam, írasd alá. Igen. Aláírjuk. És ha már Mr. Rina, itt volt nálam az a hölgy, aki igen. Elküldte, azt képzétek el, a szombathelyi könyvesboltban, az eladási lista első helyén áll.
27: Nagyon szívesen.
26: A Mr. Rinna könyv, úgyhogy
6: itt Szombathelyen.
26: Hát azt ő innen küldte Szombathelyről a képet, úgyhogy ő volt az, aki ezt beküldte nekem, azt mutattam nektek, hogy első hely, és akkor most ide jött, és a szombathelyi piacról hozott nekünk egy csomó mindent.
6: Jó nagy a baj, de akkor azért, ha ez a könyv itt föl tudta küzdeni magát.
26: Normális
27: de ez csak is nekünk köszönhető.
6: Persze,
27: hát, viccelj, mát,
6: a könyv önmagában tögunalom. Tehát amit próbáltunk mellett csinálni, de mi is már untuk a végén, azért hagytuk abban, mert már nem olvastunk mellett többet, mert mi is örültük az udalomtól. Jó, Faternak aláírjuk, jó? Meg van ígérve akkor egy aláírás. Milyen vizetet mondja? Ugyanúgy, mint Rinna, ő is börtönben van, nem? Milyen erőszet van?
27: Azért nincs itt
6: a szombathelyi fegyházban.
26: Mr. Rinna példaképe.
6: 23 éve van, Mr. Rinnát olvassa bent a börtönben. Jó, aláírjuk a pavának, és akkor meg vagyunk. Na, szóval hogy a játék, amivel kezdünk majd fél után, várjál, azt mondja, hogy...
27: Festős.
6: Aha, igen. Na, a festős játékkal indulunk, ugye ez a kis trilakos játékunk. És itt a nyereményünk itt 100.000 forint cash, ezt lehet megnyerni. Ugye itt tisztára kell mosni a vásznat, tulajdonképpen ez a játék lényege. és aztán jön majd a grilles játék, és akkor a Master Good játék, meg minden más, így a legvége fele.
26: Lesz itt minden.
6: Viszont lesz itt minden, gyerekek.
26: A beköszönésünknél volt egy jellegzetes és azt hiszem felejthetetlen hang.
6: Így van, szólaltassuk meg a
26: hölgyet. Szerintem igen, kész csókolom.
6: Első sorban tetszik lenni, mint Michael Jackson koncerte. Milyen a buli?
4: Nagyon jó.
6: Igen?
4: Igen.
6: Hozzánk tetszik jönni, vagy utánunk van valami rendezvény még? Vagy
4: nincsen,
6: miatt,
4: miatt csak tetsz? Ide.
6: De aranyosnak tetszik le, egy keresztnevet kaphatunk?
4: Zsuzsanna.
6: Zsuzsa. És milyen itt az első sorba?
4: Nagyon jól. Hát én nekem jó, mert alacsony vagyok.
26: Igen. Igen.
27: Mikor érkezett? Mióta áll itt? Hány órát kellett ezért várni?
4: Tessék?
27: Mikor érkezett? Hány
4: négy óra előtt.
6: Négy óra előtt. Oh.
26: Jó, ügyes volt a regán Lili, jó zenéket játszott.
4: Nagyon jó volt.
26: De ilyet meg a kék hajától?
4: Nem. Hát manapság ez már többnek is van ilyen.
6: Egyébként igen, ez már egy megszokott. Tetszik minket hallgatni minden reggel, vagy online, vagy
4: minden
6: hogy?
4: Minden nap, és igen? Már több éve.
6: A
4: és egyszer itt. Nem tudtam önöket fölhívni.
6: Na. Mire baj
27: csak
6: volt?
27: Egyszer próbálta.
4: Nem kapcsolta.
6: Gázrobbanás, hogy mi történt? Miért
26: mi volt a baj? Vérnyomás csökkentő kellett? Vagy...
6: Mi történt?
4: Nem szedek semmi gyógyt.
26: Az tényleg? Látszik is, nagyon-nagyon tip-top a hölgy.
6: Igen, gratulálunk. És miért tetszett minket hívni pár évvel ezelőtt?
4: Hát mikor ilyen játékok voltak, ja? Vagy valamire lehetett jelentkezni.
6: Oh.
27: De most van a vírslévő bajnokság.
6: Egy vírslévő? Nem?
4: Azt nem vállalom be.
6: Nem? Gurulás verseny esetleg, az se, nem? Hát...
4: Az még talán.
6: Igen, tényleg? Na, hát tényleg, összeáll ez a mai nap. Tetszik egyet gurulni pluszban, valamit tudunk.
4: Jó, gurulok.
6: Tudunk adni. Csak így egyedül vagy unokákkal, gyerekekkel?
4: Egyedül
6: vagy csak...
4: vagyok.
6: Egyedül.
27: Ő betekeri saját magát.
6: Igen. Jó, keresünk megnézzük valakit. Akkor. Keresünk valakit, és akkor megrendezzük a gurulás verseny. Plusz tulajdonképpen, így is mondhatni. Jól van, oké, drága szombathelyek, mindjárt visszamegyek, és akkor ránézzük az SMS-ekre is, mert közben hallgatóink, akikre hallgattak bennünket, jó. Azért írogatnak nekünk.
26: Jó, és hát... de közben hát megérkezett, na? itt van a mi kabala emberünk, aki végigköveti a rócsót. Hello, Gábor!
6: Szia, Gábor!
5: Madácsi Gergő, szép délutánt kívánok Szombathelynek!
6: Azt a mindenit, és megint az első sor. Nyugodt út, békés út, megérkeztem,
5: így,
6: minden oké?
5: Így van, szépen nyugodtan lebuszocskáztam Győrből.
6: Győrből buszoztál ide?
26: Miért busszal jönni? Nincs vonat?
5: Na, most egyszerű volt, változatosság.
26: És ugyanolyan, mint a vonat, vagy azért ez jobb?
5: Ja, nem tudom most így igazából. Nyugalmasabb volt, csendes volt.
6: Tök jó, akkor itt vagy.
5: Két és fél óra alatt, ide értünk.
6: Figyelj, kutya van a lábad alatt, úgyhogy ha van motoszkál, ne ijedj meg, jó? Csak szólok, próbálok neked sugni, hogy nem valaki négykézláb mászkál, hanem egy kutya van a lábad.
27: Nem a Feri simogat.
6: Igen, nem a Feri simogat, hanem egy kutya van a lábadnál, Gábor, csak szólok, mert ugye nem látod, csak jelzem, hogy ott van egy kutya.
5: Egyébként legutóbb, mikor itt voltunk Szombathelyen, akkor esős idő volt itt.
26: Hogy mondja, hogy itt voltunk?
6: De te emlékszel, hogy mikor voltunk?
5: Így van.
6: Melyik évben voltunk, Gábor? Segíts!
5: 22-ben, és pont annyira esett az eső itt a sarkon, az egyik kínaiba vennem kellett egy esernyőt.
6: De csinál, tényleg, és erre így emlékszel?
5: Így van.
6: Féltek, 4 éve nem voltunk itt. Tényleg? Azt így hanyagoltunk benneteket?
27: Szégyengyalázat.
6: Vannak városok, ahol ilyen ritkán megyünk, olyan kicsi ez az ország. Mi azt hiszük mindenhogy évben, hogy szinte mindenhol megyünk, mert hogy állandóan az a ó, már megint Miskolc, megint Debrecen. De miért maradt ki ez 4 évig nekünk? Hogy miért nem jöttünk? Megbántottatok minket utoljára? Vagy nem
26: vagy
6: éreztük jól magunkat?
26: Megdobáltatok?
6: Igen.
26: Baj volt?
27: Talán az értekezletem, mint te mondtad volna, hogy nem, ide nem akarsz jönni, nem?
6: Igen, ez mondtam, hogy nem menjünk Szombathelyre, olyan furák ott az emberek, nem tudom, mindenki csak úgy néz egy irányba, olyan furán nézegettek. Engedjük el Szombathelyre. De aztán látod valahogy mégiscsak kikötöttünk. De azért ritka, hogy 4 évig nem megyünk valahova.
26: Igen, ez nagy hely vagytok, jó hely vagytok, sokan vagytok. Nem lehet, hogy Laci lefeküdt valakivel, sem, de mertünk visszajönni. Laci, tudsz valami?
6: A stábba történt valami, gyerekek, hogy városban mi nem megyünk vissza, annak nyomósokkal van. Vagy összetörtünk valamit a hotelbe, vagy,
27: vagy
6: nem
27: Laci lefeküdt valakivel.
6: Igen, vagy nem fizettünk az étterembe, vagy történt valami stábon belül. Tehát 4 évig nem szoktunk hanyagolni egy város, de akkor most itt vagyunk, ez a lényeg. Jól van. Oké, ott van Lackó is. Szia, Lackó, ő is megjött.
26: Igen.
6: Vele kell rám jóba lenni, ő választja játékosokat, úgyhogy őt kell szeretni. Már nem úgy, hanem csak úgy értem, hogy szólni
27: is
6: neki.
27: Lehet.
26: Lehet úgy is.
6: Bármi lehet természetesen. Jól van, Gáborkám, örülünk, hogy itt vagy akkor. Jó?
26: Enni, kaptál? Adjunk valamit?
5: Nem, kérek semmit. Legközelebb, ha turnét szerveztek, szóljatok nyugodtan, nálam vezet van, hogy mikor hol voltunk.
6: Ne csak vezeted?
5: Igen.
6: De mi fölírod?
5: Excel táblázatban van írva otthon folyamatosan.
6: De hogy miért félsz, hogy ezt egyszer valaki számon kéri? Vagy ez,
5: nem, tehát csak mi? Nem, csak úgy kíváncsiságból, hogy tényleg, hogy nagyjából mikor merre jártam, és akkor úgy vezetem, hogy nagyjából mikor hol voltunk.
26: De rendesen késésekkel, kilométerekkel gondolom.
5: Kilométerrel, igen.
6: Ugyan? Ne csináld, tehát leírod a kilométert, hogy mennyi volt, hol voltunk.
27: És igen. Az időjárást is.
6: Időjárást is jegyzeted.
5: Nem, vannak olyan emlékezetes helyek, mint Sopron, Zalaegerszeg, ahol 99%-ban eddig mindig esett az eső.
6: Igen, ezt ugye múltkor is megállapítottuk, tegnap is mondtuk szegény soproniaknak, hogy oda megyünk valamire, az mindig szaridő van. Nem tudjuk is, hogy mi az oka.
27: Óriási melkunk van ezen a héten egyébként.
6: Persze, hát nem oda indult, hogy tegnap elvitte Sopront a szél, így
27: hogy
6: ad fog Sopronban óriási
27: hogy szombaton betettük azt a cikket, hogy valami évszázados eső jön. Ja, tehát ahhoz képest egyébként tök jól megúsztuk.
6: Igen, múlt héten azt olvastuk, hogy egy rekord mennyiségű eső, hogy meg jól választottuk
26: a búcsúrát. Ahhoz képest, gyerekek, ez tökéletes.
6: Gábor, akkor vizsgáld már meg nekünk, hogy hol voltunk régen, és akkor holnap
5: gyere. Azt tudok mondani kettőt is.
6: Nem gondoltam, hogy ennyire felkészült vagy, gondoltam, adok egy kis házi feladatot, hogy mondd már meg holnapra akkor, hogy mi az a város, ahol régen voltunk, akkor jövőre úgy rakjuk össze, hogy Gábor ajánlásával, mert akkor te vezetted ezeket, mivel csak úgy bökünk a térkép, itt régen voltunk, igen, menjünk. Aztán lehet, hogy két éve voltunk, de akkor állíts hát össze holnapra nekünk egy ilyen kis prezentációt, jó?
5: Jó, jó? A holnap út közben megcsinálom.
6: Jó, de azért most mondhatsz egyet fejbe, hol voltunk régen?
5: Salgótarján.
6: Hát oda nem ez is akarunk igaz menni nagyon.
26: Szegények.
6: Mi ezt sem csináljuk ott. Nem. Régen tényleg jártunk, ezért még ott valami téren voltunk, ott ilyen koncsi épület előtt, ilyen borzadványos téren.
26: Ott, hát ott sajnos csak koncsi épület van.
6: Ja tudom, akkor mondtam, hogy zárják be a hotelt, ahol aludtunk.
26: Ott laktunk így az erdő közepébe, gyönyörű piros műbőr garnitúrák voltak, még 1962-ből. Szerintem még a pártitkár cipője nyoma is rajta volt, ugye?
6: Felfogadatlan durva. Én tudom, mi elkezdtük másokon megszólást, és 20 percig arról értekeztem, hogy azonnal bontsák le a hotelt. Azt hiszem, majdnem lett egy polgári
27: peres eljárás.
6: Beült és elmondtam, hogy ezt, figyeljetek, gyönyörű helyen van, erdő közepén, óriási hotel, de hogy azonnal rendeljék ki a buldózereket, és bontsák le a hotelt. Piros bőr, piros műbőr fotelekbe aludtunk. Ilyen 70-es évek Lenin szobrok között.

0: Jaj, nagyon szívesen.
1: Várj, most a mi Unicode mondasz, vagy
0: nem, Szegeden, vagy
1: Szegeden van egy Unid, akit esetleg...
2: Nem, Szegeden nem. Nincs külön Julim.
1: Juli segített neked valamit?
2: Igen, elvitt a szállásra, és kiszálltunk az autóba, és homlok egyenes másik irányba indultunk el.
0: Nem igaz.
1: De. Csak hagyta, hogy egy kicsit bolyongjál, tudta, hogy nem lát semmit. Menj csak, Gábor, menj arra, rádasba.
2: Nem, utána lestoppoltunk három srácot.
1: Uha, ez egy akkor... extra bizarr történet lesz a végén. Te meg akkor... három srác, meg a Juli. Aztán minden segít.
0: Aztán milyen jó lett.
1: Juliska, nem mondtad. Nem.
0: És itt kezdődik, izgalmas lett.
2: Igen, de erről már nem beszélünk.
0: Az úgy volt, hogy kocsival voltam, igen, én őt kiraktam, és parkolóhelyet kellett találjak.
1: Ott hagytál egy vakembert az útszélén. Te jó Isten, Jézus.
3: Várjál meg, Gábor, mindjárt jövök.
1: Gábor, addig bolyongott a nádasba, kicsit eltéved, beesett.
0: Nem, ott volt másik két ember, akiknek a gondjaira bíztam, hogy vigyázzanak rá.
1: Addig kirabolták Gábor. Két török kamion, két bolgár kamionos volt Szegeden, kirabolták a Gábort, az ott hagyták. Jó, hát ez olyan Julis történet. De megoldódott a végén.
2: Meg, persze, megoldódott minden, úgyhogy nem, mert pont olyan rossz helyen volt a szállás, hogy egyből a villamosinek mellett. Nem, villamos megálló. Igen, mert emlékszem, hogy Juli pont úgy tudott leparkolni, hogy a kocsinak a hátulja kilógott egy kicsit.
0: Igen.
2: És ezért sietett, hogy nehogy gond legyen.
1: Ez tökéletes mutatja.
3: Te is
1: mutatja.
3: Be tudsz állást választani, hogy kilépsz a főbejáraton, az paf!
1: Igen. Jól választott, Gábor.
0: Csücsülj, Gábor, mindjárt jövök.
2: Igen, mondják, hogy házhoz jön a villamos. Na hát most...
1: Na jó van, gyerekek. Oké, jól van, Gábor, akkor holnapra kérünk egy rövid prezentációt. Állítsd össze a városokat, prezentál nekünk, hova kell mennünk jövőre, milyen várost hanyagoltunk, hol, mikor jártunk, és akkor összeállítjuk a jövőt.
3: Szépen tett sorrendben.
2: Mit vegyek figyelembe, lélekszámot?
1: Tessék?
2: Mit vegyek figyelembe, lélekszámot esetleg?
1: Még persze, hát lélekszámot, átlag életkort, átlagkeresetet,
0: COVID. Hol volt a legjobb a hangulat? COVID, hát, ha mindenhol ott voltál, akkor pontosan
2: hát,
0: tudod.
2: Hát akkor az említett két hely, az kiesett.
1: Hát bizony, az miért nem jövünk salgott terjába? Hát hogy nincs kedve az embereknek nevetni. Hát érted, hát Tatabányán laktál, te nevetnél? Hát ki nevet, ott érted?
2: Na most gondolkozhatunk akkor.
1: Jó van, holnapra összeállítjuk. Oké, tartunk egy rövid szünetet, ránézzük az SMS-ekre is majd, jó? Mert hogy közben azért reggeli hallgatóink is írnak nekünk. Lesz majd telefonos interjúnk egy picit komolyabb témában, és jönnek a játékok, úgyhogy Lászlót lehet boldoggá tenni, ha valaki szeretne jelentkezni. Itt egy evőversenyes jelentkezők az már van. Gurulással a hölgy opcionális, ugye azt még azért át kell gondolni, de felvettük a várakozási listára, úgyhogy jövünk mindjárt. Jó, pici reklám, pici hírek, aztán itt vagyunk már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
3: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
4: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
3: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
4: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
3: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
5: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Manner termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
9: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
0: Reklámot hallottak.
10: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
12: A Komlo Marketben most a készlet erejéig az Ammerländer klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlo Market, a város 4 pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlo Market üzletekben.
13: Svájci precizitás minden egyes csészében.
14: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
13: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
14: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
13: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
15: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
16: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
17: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
16: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
17: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Május 16-án a Tour de Hongrie királyetapja érkezik Pécsre. A mezőny Mohácsról indul 12 órakor, majd a pécsi szakaszon a legendás Bárányúti emelkedőt négyszer is megmászva a pécsi állatkertnél zárul a verseny. Lesz kerékpáros gurulás, szurkolói zónák, déltől a Széchenyi téren kitelepülők aktivitásai várják az érdeklődőket, valamint lesz zsolnai kupa is az amatőröknek. A körverseny pécsi befutója idén is az egyik leglátványosabb szakasznak ígérkezik.
19: Drágám, mi ez a fűnyíró traktor? Én virágföldért küldtelek.
20: Persze, de ezt nem hagyhattam ki, csak beugrottam, segítettek, és 0% THM-mel már el is hoztam. Ennyi.
19: Figyelem, Pécs, ha kertet csinálsz, kezd itt.
20: AKC, Szigeti út, kertészetiszakáruház.hu.
21: Plazmaldás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
22: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
23: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
0: Reklámot hallottál.
24: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
25: Több mint 500 zarándok vágott útnak idén. Közelebbről is megismerhették a művészeti képzés világát. A helyek egy része személyvonatot szeretne. Idén több mint 500 zarándok vágott útnak, hogy az emberi szívek és a magyarság békéért fohászkodjanak Istenhez, hogy aztán a kegyhelyen mintegy 1200 hívő tegye le gondját és terhét, a Mária Gyűdi szűzanya, a helyiek nevezik Tenkeshegy fehér asszony palástjára. Mária Gyűde érkezve a bazilika páros tornyai szelíd szeretettel köszöntötték a résztvevőket a templom előtti lépcsősor tetején, a várakozók harangzúgás közepette fogadták a megfáradt zarándokokat. Keresztes Andor, a kegyhelyi plébános személyesen köszöntötte a főpásztort és a híveket, akik a bazilikában található Mária kegyszobor előtt közös imádságban mondtak hálát a zarándoklat kegyelmi ajándékaiért. A zene világába tett közös utazás csúcspontját jelentette a Komlói Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tavaszi programsorozata napokban. Az intézmény megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt, akik így betekintést nyerhettek. Az iskola mindennapjaiba is kipróbálhatták a hangszereket, közelebbről is megismerhették a művészeti képzés világát. A komlóiak egy része a személyvonatok visszatérését várja. A Bama.hu éppen ezért megkereste a MÁV-ot, és kiderült, hogy évente 110 milliót költenek a pályára, és az is, hogy átlagosan naponta 100-an utaznak a vonatpótlókon. A komlói vasútbarátok köre szerint meg kellene menteni a vonalat, és így a személyszállítást is a komlóiaknak. Bemutatják, mit tanultak a pöndölyök. Május 21-én és 22-én hívják, várják az érdeklődőket majd Komlón a kaptárba. A legények, apró pöndölyök, ovisok is jönnek.
26: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroly József út 3.
25: A Katádfai bekötő úton, valamint a Vajszló-Vejti Selje összekötő úton útkarbantartási munkákat végeznek útszűkület mellett május 24-ig. Siklóson pedig az új körforgalom építése miatt jelentős a forgalmi rendváltozás. Délután 18 és 23 fok közé melegszik majd a levegő, hőmérséklete a 18 fok Salgótarjánban várható majd, ahol egyébként az ott élők 0 fokra ébredtek. Baranyában 22 fok várható, megélénkülő széllel, csapadék hozzánk nem érkezik majd. Holnap az ország egész területén várható majd eső, Baranya sem kivétel, záporok érhetik el vételkörzetünket, és közel 30 km/h széllökések is jöhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most
0: Rádió 1.
10: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
27: Itt vagyunk, jó reggelt kívánom mindenkinek.
28: Hello, szombathelyiek! Hogy halljam?
1: Hello, drága szombathely! Hello, gyönyörű ez időnk az. Van! Figyelj, írnak a soproniak, figyelj, jönnek az SMS-ek. Egyrészt, hogy mit kívánok a szombathelynek, hogy ma ilyen idő van, tehát, hogy azt nagyon szépen elmondták. Illetve, hogy hétágra süt a nap Sopronban, és írják, hogy ez valami, tényleg valami Balázsék átok, hogy egy napra oda megyünk, 8 fok, ma már szikrázó napsütés és jó idő.
2: Fordítsunk rajta, nagyon szívesen, ahogy Rácska Eszter szokta igen. mondani. Szervus kedves szívesen. Sopron, hogy elintéztük nektek, hogy jó idő van. Oké?
1: Okay? Igen.
2: Ennyi.
1: Igen.
2: Na, ha már Sopron, akkor mielőtt belekezdesz az SMS-ek böngészésébe, találtam valakit neked.
1: Na, Sopronból?
2: Igen.
1: Még Sopronból?
2: Ismerős?
3: Szia Hello. Balázs! Tegnap találkoztunk a Wellnessbe. Gyorsan visszamentél.
1: Ja, te voltál a csajsz a hotelből.
3: Igen.
1: Kézzed, rájöttem alsógatyába vagyok. Hát mondom, azt figyelj, most ugye mit tudok csinálni? Vagy beülök a vízbe alsógatyába, vagy vercsereként távoztam. Még megkérdeztem a merülőmedencét, hogy van-e.
3: Így van,
1: mondtad,
3: pontosan.
1: Hogy nincs.
3: És Dézsa van. Igen.
1: És Dézsa van. De mondom, most boxer alsóban beülni az annyira tré a medencébe, úgyhogy levonultam a kis köntösömbe, körbenéztem, ez egy szép wellness. És úgy, hogy visszamentem a szobába, a sikertörténetet zártam a hoteletekbe. Nagyon jó volt.
3: De figyelj Balázs, és igazából a lenti rész, az fürdőruha mentes rész.
1: Igen?
3: Ott pedig vártak rád az osztrák mamik.
4: Az a baj, hogy az osztrák mamik vártak, ha te vártál volna, igen, akkor lehet, hogy le is ment volna.
1: Ez így erősen, azt gondolom az ember, és ott pedig vártak rá, tudod, a 20 éves recepciós kislányok, hogy valaki, az osztrák mamik már kivették a fogaikat, nagyon vártak téged.
4: Mikor jön a Balázs?
1: Igen, nagyon, ez a kis magyar fiú, olyan kis helyes. Ja, volt egy ilyen fürdőruhamentes rész, az a lenti rész, na oda nem
3: az
1: mentem le. Oda nem mentem
3: igen,
1: le.
3: Igen.
1: Tehát ott osztrák mamik voltak, talán jobb is, hogy nem mentem le, mert így akkor tudtam vacsorázni. Tehát, hogy,
4: jaj,
1: az, bocsánat, elnézést, de, hogy, igen. De oda te megpróbáltál szem leküldeni, hogy menjek le, igen. vagy ajánlottad a lenti részt.
4: De nem vagytok felkészülve ilyen emberekre, mint a Balázs? Nincsen ott valami fürdő alsó, vagy bármi?
1: Nem, azt hiszem, én nem vettem föl a titkomat. Nem mondtam, hogy nincs fürdőruhám.
3: Nem mondtad, igen. hogy nincs.
1: Csak úgy láttad hogy... rajtam a talástalanságot, és elvonultam. Igen.
3: Jó, mondjuk nagyon néztem, hogy 16 óra valamennyikor lejöttél, és 5 órakor kezdtetek.
1: Ja, persze, lazába tolom, persze. Hát én még készültem szaunázni egyet, amíg wellnessizek egyet, fél óra már a téren kell lennem, de fél óra alatt figyelt.
3: Simán.
1: Persze. És te ott dolgozol, és akkor most mit csinálsz
3: igen.
1: itt?
3: Igen. Hát most szabadnapos vagyok, és eljöttem hozzá.
2: Tegnap nem tudott oda jönni, meg hát rossz idő volt. Mindenki jött volna ki, ugye? Okos.
3: Tegnap dolgoztam, úgyhogy nem tudtam kimenni.
4: Meg ott várt téged a merülőmedencénél.
1: Nem volt merülőmedence.
3: Nem volt.
1: Igen. De most tényleg, Pasinak itt szállodában, most Feri, mondd meg össze, most alsógatyában milyen? Tehát ne menjünk már le, nem? Legalább egy fürdőruhát.
2: Én gatya nélkül szoktam, úgyhogy korrekt.
1: Igen? Bevisz a medencébe, beülsz.
4: Ő megy az alsó szintre.
1: Bevisz az alsó szintre.
2: Nekem jó ott is. Hát figyelj, vészhelyzet van, hát nem hoztunk fürdőnadrágot, akarsz szaunázni, wellnessezni, akkor most, most te szóltál volna, ha leveszi a fürdőköppenyt és alsó gatyába van?
1: Nem,
3: mert volt már olyan eset, úgyhogy...
1: Persze.
3: Igen, és előfordult
1: nem,
3: már.
1: Persze, még nem ez a nyomorultságos fecske, tehát nem ez a boxer, amit azért fürdőruhának is.
4: Jó, de fékcsíkos.
1: Persze, fehér színű, igen, diszkréten jaffás, ahogy kell, így van. Na jó, hát akkor örülünk, hogy itt vagy. És ma szabad nap van a szállodából? Akkor ma nem kell dolgozzon.
3: Igen, ma nem szerencsére.
1: És szombathelyi vagy, tehát itt laksz?
3: Nem, Sopron.
1: Ja, Soproni, csak igen. átautóztál, vagy átjöttél.
3: Így van.
1: Ezt nevezem lelkesedésnek, azért ez nagyon, nagyon rendi vagy. Jól van, örülök, hogy találkoztunk.
3: Én is.
1: Tegyetek már el egy fürdőgatyát nekem, jó, ha megyek legközelebb. Egyébként maga a hotel nagyon szép lett, felújították.
3: Nagyon.
1: Igen,
3: nagyon,
1: megcsinálták, úgyhogy az nagyon szép lett. Jól van, jó, hogy itt vagy, köszi szépen. Azt mondja, hogy azt írva, hogy itt vagyunk Tapolcáról, ma van a szülinapom, nagyon örülnék egy ajándékcsomagnak. Ki a Tapolcás?
2: Ki az? És szülinapos.
1: Ott te vagy a Tapolcás, aki jelentkezik.
2: Hát így jársz, ha lehet.
1: Ez nagyon messze vagy.
2: Van ez így.
1: Intézünk majd egy ajándékcsomagot. Tapolcára jöttél, csak miattunk ide át Szombathelyre.
2: És hanyadik szülinap?
1: 33. Gatyára sikerült felkötni, Bali, kérdezi valaki, egy csajszi a sorokból, ma teljesen jó vagyok. Juli ígérte, hogy hoz egy övet, reggel felállottam.
4: Nem is hoztam, ott van a szálláson, csak át kellene, hogy gyere érte.
1: Most jöttem Tanzániából, kapok egy ajándékcsomagot, írj egy másik hallgat, igen.
4: Meg kellene találni, hogy ki az, aki a legtávolabbról jött.
1: Igen. Na várj, azt tudod, mit jelent. Tehát akkor elindul mi? egy ilyen.
2: Egymásra licitálás.
4: Nem.
1: Etel közből, meg nem tudom, hogy honnan
4: csak
1: jöttem.
4: Csak is lakcímkártyával.
1: Igen. Jól lefogyott az Eszter, ahogy nézem, írja valaki. Köszönjük szépen. Miért nem vagyunk élő videóban? Ez nem igaz, vagyunk. Tehát, hogy van élő videó, vagyunk, itt vannak a filmeseink, stábunk van, gyerekek.
2: Hol úgyhogy valószínűleg nézni?
1: Rosszul nézel YouTube-on. Minket. A YouTube-on lehet bennünket nézni, ha rossz helyen keresel,
4: ne
1: akkor
4: a retron
1: nem. Keresel. Igen, a retro most nem, az nem jó, így van. Oké, héra játékunk, Ferenc, ez az első,
2: már
1: mit szólsz hozzá?
2: Már kezdhetjük is, alig várom.
1: Csajos jelentkezéseink vannak, pasis jelentkezéseink. Kicsit ráégette a hérára, hogy a csajok takarítanak. Azért ez nem vagyunk.
4: Adjátok előre Ferit.
1: Na, ott vannak a játékosaink, ugye itt is 100.000 forintot dobunk nekik. Baromi egyszerű a játék, összekerünk két vásznat, és gyorsan László már kenni is egyébként, és gyorsan le kell takarítani. Borzasztóan egyszerű a játék, már tényleg ilyen észbontóan nem bonyolult.
2: Laci, és te egy perverz állat nem, vagy. Nem. Te ezt élj, gyerekek,
4: borzasztóan egyszerű a
2: Laci
4: játék,
2: élvezi ezt.
1: Laci szeret.
2: Imádja, fölrázza érted a mustárokat.
1: Meg adjátok a gyerekeknek, hadd kenjék össze ők is. Ott van néhány gyerek, azt imádnak így maszatolni, úgyhogy ők is össze.
2: Fújsz?
1: Összekerhetik nyugodtan.
2: Gyere, odamész és nyomod rá, mint a vadállat az összes tejszínhabot.
4: De ne a Lacira.
2: Csinálja, ne a Lacira.
1: Igen, Lacit kiméljük. Lacinak még este jelenése van, úgyhogy fontos.
2: Várjál,
1: helyen kell megjelenni.
2: Nagyon.
4: Ez valaki írta, hogy Kőszegnél tartok, sietek. Bécsből jövök.
2: Hát az mi? Az itt van. Igen. Egy köpésre.
1: Figyelj, megvárunk.
2: Figyelj, csak nem ízéfestményt kell csinálni. Gyere a másikra, ugyanazt kell rárajzolnod. Szandra, hello!
5: Hello, sziasztok!
2: De neked mi van a cipődben?
5: Cipőfűző.
2: De ez? Hát ez hogy néz ki?
5: Hát ez a divat.
2: Tényleg ez most menő? Amúgy Feri bácsi boomer, tudod, azért sokat ne várjál tőlem. Figyeljetek, olyan cipője van Szandrának, hogy egy ilyen nagy fehér, van benne egy sima fehér cipőfűző, meg egy ilyen menyasszonyi ruhadarab.
5: Az.
2: Ezt te magad csináltad, vagy ezt így adják?
5: Jó pénzért így adják.
2: Tényleg? Drága, mi?
4: Vedd le róla, mutasd föl!
2: Nem, már megmutattuk a kamerában, mert nagyon-nagyon ügyesek vagyunk technikailag.
1: Amit Eszter észrevett egy óra után, hogy van egy hatalmas kivetítő.
2: Igen.
1: Csak Baraniz látja, hogy mi történik.
2: Jó, ahogy látom, azért Juli se csípte még ezt a vonalat.
1: Igen.
2: És Cynthia a másik játékosunk, akinek normál cipője van, ennek nagyon örülök, nem tudok rajta időzni, neki viszont nagyon izgi szemüvege van. Ez munkavédelmi?
6: Igen, ezt itt adták.
2: Ja, hogy nehogy a szemetekbe fröccsenjen az anyag. Hogy érzitek, melyik őtök lesz gyorsabb ebben? Tehát ugye kétféle takarító nő van, az egyik, már hogy az, aki ugye takarít, tehát nem szakmailag, hanem otthon, aki nagyon alapos és nagyon lassú, és van, aki ilyen nagyon gyorsan összecsinál minden, kész, mennyi. Te melyik vagy?
6: Én inkább az alaposabb.
2: Azt most felejtsd el, Cynthia.
1: De rajta látszik, ugye egy kicsit az a pepecselős, tűhtig, igen. Egy fürdőkádat is olyan szépen kimos, mosdót, vécét.
4: Oda készül, rajta. Lavorral.
1: Lavorral, igen.
6: Meleg víz. Igen.
1: Látszik rajta, olyan kis pedes.
2: És ha a párod, férjed a takarítás után levágja a szakállát, avagy megborotválkozik, és ott szőrdarabok maradnak, akkor mi az első mondat, ami eszedbe jut?
6: Ilyet nem csinál, jól van nevelve.
2: Meg van félemlítve.
1: Jó.
4: És ezt hogy érted el?
1: Igen.
6: Nehéz volt, és sok idő.
4: Nem kapott vacsorát.
2: Igen, szegény most már csak ül. Szandra, nálad, hogyha a pasi valamit hagy maga után, takarítást követően?
5: Hát el kell pakolnia.
2: Ez az, itt is megvan nevelve mind
1: a két fél. Milyen kemények a csajok, igen? Milyen kemények a csajok?
4: Szombathelyen fegyelem van.
1: Itt friend van és fegyelem, Feri. Itt nem szórakoznak a férfiak, csak hogy a szakálunkat levágjuk, meg mindenféle szőrt a mosdóba.
2: Ott maradnak a szőrdarabok, fúj. Na jó van. WC ülőke sincs fölhajtva.
5: De fel van.
2: Hoppá, egy pont, ahol elcsúsztunk. Ahol elcsúszunk. Na kérem szépen, hát ma szürke és zöld színű hátterünk van, köszönjük szépen a Héránk, hogy az összeszínt bemutatja, összemocskoltunk mindent, a lényeg az, hogy szép tiszta legyen a végén, jó? 3, 2, 1, indul. Jó, a takarítás, a hírás csajok elindultak már, huha!
4: Egy Jackson Pollock festmény, amit most
1: igen,
4: vágnak
1: igen,
4: haza.
1: Cynthia, annyira alapos nézek, nagyon kis pedáns. Ma sikerült a legjobban összegyúvázni, mit kentetek rá?
2: Amit találtunk.
4: Ez csak ott meg majonéz szerintem.
1: De ez ma jó lett, eddig nem volt ennyire.
4: Nálunk is így néz ki az ablak.
2: Igen, takarítás után.
1: Igen, takarítás után, még karácsony után így néz ki. Cynthia ügyi egyébként azt kell, hogy mondjam, nagyon akkurátus, nagyon pedáns. Szépen rendesen csinálja.
2: És itt a vége. Megállunk már, nem nyúlunk, mondom, nem nyúlunk hozzá.
1: Ez ilyen rövid volt.
2: Igen, azt mondta a Laci, hogy 30 másodpercet kapnak a hölgyek, hogyha ez megy.
1: Beszigorítottál, Lackó.
4: Befegyített.
1: Hétfőn ez még hosszabbnak tűnt.
2: De... Na kérem szépen, nekem van ötletem, de ugye szokás szerint a közönséget fogjuk kérdezni. Ki az, aki azt mondja, hogy Cynthia... táblája a tisztább, az emelje a kezét. Cynthia egy rokont tudott fölá megmutatni.
1: A család nagyon népes. Igen.
2: Illetve még a tér másik végéről, aki nem látja, hogy milyen a tábla, ő is jelentkezett. Ki az, aki szerint Szandra volt az ügyesebb, több rokonnal bírunk. Hát akkor egy nagy tapsot Szandrának, mert megérdemli. Van egy 100.000 forintos Szandi. Nyereményed, Szandi.
1: Mi lesz
5: nagyon
1: vele?
5: Nagyon szépen köszönöm.
1: Mit csinálsz
5: hát,
1: vele?
5: Ott a gyerkőc, szerintem rá fogjuk költeni.
1: Mennyi idős?
5: 4 éves lesz augusztusban.
2: Az még nem akar semmit, egy 4 éves gyerek. Menjetek el a habsiddal.
5: Nem, a gyerek.
2: Nem, a gyerek az első. Nagyon szép teljesítmény. Szandra, gratulálunk, Cynthia, adunk azért egy ajándékcsomagot, jó? És látod, az alaposság nem mindig segít egy ilyen játékban.
7: Igen, ez így van.
2: Nem baj, az nem baj.
4: Kicsit elszomorodott.
1: Igen. Hát, előtte se volt túl vidám.
2: Igen. Nézd csak, még Rádió 1-es ajándékcsomag is van, jó? Úgyhogy gratulálunk neked, és hát Szandrának meg még jobban, te pedig mindjárt megkapod akkor a 100 000 forintot. Cashbe! Nem? Utalunk?
1: Mit utalunk, csinálunk? Gyerekek, utalunk pár utalunk, nap.
2: Korrektek vagyunk.
1: Korrektek vagyunk, így van. Uh-huh. Na, mi van ezzel az asbest sztorival, gyerekek, itt Szombathelyen? Meséltek nekünk, tudom, hogy ez érzékeny.
4: Egyszerre hördült fel.
2: Mi húztad a gyufát?
1: Nem, most akkor még foglalkoztunk ezzel adásban egy-két hete, hogy ez így elüllep, már nem ül el az asbest, az nem ül, de alakul.
2: Nem, az nem.
1: Kaptatok
2: olyan
1: valami megoldást?
2: Na, ki az asbest szakértő, szavaztok? Hol van?
4: Bitumen töntenek rá, ha jól hallottam. Igen.
1: Ugye foglalkoztunk vele, csak mondjuk itt az országos hallgatóinak, nem is Szombathelyen, hogy kiderült, hogy itt Ausztriából hoztak egy bányából mindenféle ilyen azbesztel mérgezett oldat, amivel térkövet csártak, meg játszóteret, meg leburkoltak egy csomó minden parkolókat.
4: Egyébként Sopronban is van bőven.
2: Mit kérdezem? Szóltatok, amikor meghallottátok ezt az azbeszt sztorit?
8: Ledöbbentünk, de én nyugod vagyok, mert úgy gondolom, hogy régen az összes tetőfedő, aki azbesztel dolgozott, az mind betegnek kellene, hogy legyen.
4: Úgyhogy és már nem is innak.
2: Például nem szellőztetsz, nem nyitsz ablakot, vagy hogy lehet védekezni, mire kell figyelni?
8: Eső után szellőztetek, meg este, mikor nincsz olyan por.
2: Mondjuk, ha eső után,
4: na, akkor az egész nyarat.
2: Sok nem volt.
1: Akkor ez sok
4: szellőztetés. Nagyon.
2: Áparodott a levegő a szobában.
1: Ez kicsit olyan, mint Csernobil 86-ban, tudod, hogy még nagyban szedtük a bodzát, meg szellőztetünk, mikor már itt volt a felhő fölöttünk, csak nem szóltak róla az oroszok.
4: Hát ő legalább tudják.
1: Történt, most már legalább...
4: Mi a boldog tudatlanságban.
1: Ilyen azbeszedjezés már nem marad nagyon sokáig titokban.
2: És most ígértek valamit?
8: Nem tudom, nem követem annyira.
2: Na jó, van. Senkit nem rázott meg ez a dolog.
1: Sokkal megnyugtatóbb, hogy ti sokkal nyugodtabbak vagytok, mint ami az országos sajtóban van. Mert ott viszont az ország, hogy mit csoda dráma van Szombathelyen, meg most már Soproniak is, meg azbeszt, meg nem tudom, néha szellőztetek, kicsit a kutyát megsétáltatok. Hát most jön az azbeszt, vagy nem nagyon, nem érezzük, amit lélegzünk. Jó, ha ti ilyen nyugodtak vagytok, akkor rendben van, tehát akkor mi sem fogunk ezzel nagyon foglalkozni. Két hete volt talán témánk, ugye elmondta a Greenpeace-es csávó, hogy azért ez elég nagy dráma, hogy ezek a genyóosztrákok átrakták ide a bányájukból az azbesztet, leszórtunk itt mindent, aztán itt most nem is nagyon lehet felszedni. Tehát nincsenek igazi megoldása.
2: Most már ne tegyél beléjük pánikot.
1: Meg fogunk halni mindenkinek!
4: Eddig nyugodtan volt, hogy nem volt semmi problémájuk, most ide jössz, itt bedobodott.
1: Jó, ne, akkor elengedjük ezt a dolgot, nincsen semmi.
4: Mit szóltál az UFO-s videómhoz, amit küldtem?
1: Hát ezt elmondtam tegnap, Júli, ugye ezt nem tudom, nem biztos, hogy hallottátok a tegnapi adás. Kelenföldön UFO-t láttak, hát már önmagában azért Kelenföldön UFO-t látnak, hát az aluljáróban ott azért sok minden történik Kelenföldön, de ezt látták az égbolton is. És Júli belinkelte, hogy az ő gyereke is látta a videót, vagy a férjed, vagy ti láttátok.
4: Nem, ezt Miroslav készítette.
1: Miroslav.
2: És megnézhetetlen bizonyíték. Tehát még ez volt.
1: Hát Rómából tintázva, nyilván full makonya részek
4: attól,
1: volt.
4: Attól, hogy mennyire volt betintázva, az a felvételen nem változtat. Te is láttad.
1: Berakott egy videót, amin feketeség van. És a 30. másodpercben, ha kivárod a feketeséget, akkor egy ilyen pici pötty így átúszik, ami lehet műhold, lehet repülő, lehet helikopter, lehet drón, és azt mondja, Juli, ez a kelenföldi UFO. Hát figyelj, ha láttál már olyat, ami nem győz meg semmiről, az Juli home videója a kelenföldi UFO-ról. Figyelj, semmi nincs benne igazából, és vártam, azon írtam, Juli, küld át, itt a bizonyíték, megmutatjuk a Ferinek, hát a Feri leteszi a haját, ott repked a csóva, kijön majd az UFO-ból, ahogy lenyúl oda a földön.
4: Nem nézted elég figyelmesen.
1: Mi van rajta?
4: Ott van középen.
1: De azt láttam, egy pici pötty. Ez a bizonyíték, ezt fogom a Ferinek odaadni.
4: Hát nem nézte meg ő se elég alaposan. Ott van középen a fehér pötty, egy picit mozog, majd ide-oda cikázik.
1: Mondjuk eddig olyan tényleg drón, nem nézte,
4: hát ez az.
2: De tudod, ott volt az a rész, amikor Mirónak elfáradt a keze, hogy meglátta a telefont, és ide-ide cikázik rajta az a macak. Juli, ez, hagyjál már békén.
4: Akkor mi volt?
1: Kicsi gülűszemű, kicsi gülűszeműek előjöttek egy vénnyalából, és a videó másik részében lézerpisztolya lövöldöztek mindenki.
2: Igen, de sajnos persze. Akkor már leberült a telefon, azt már nem tudtuk fölvenni.
4: Hát szia túró volt, hanem UFO.
1: Szombathelyen
4: fölött, a igen. Nagy büdös semmi közepén, hát ott nem volt semmi, csak itt a csillagos ég.
1: Valamiféle különleges észlelés az azbeszten kívül, semmi? Jó, Szombathelyen nyugalomban és békesség.
2: Akkor na, hát viszont szeretettel köszöntöm, igen? A szombathelyi főtéren italozó fiatalságot, akik egy-egy pohár csörrel a kezükben érkeztek meg, gyakorlatilag majális hangulat, ja, látom, rövid italok is van. Nem áll!
4: És még meg se kínáltátok?
2: Hát ezt nézd meg. Mondtam, hogy egy-egy sör, erre elővettek még négyet, és van egy csomó, hát a kicskifli, csavaros kicskifli. Hogy vagytok, srácok?
9: Hát péntek van.
1: Igen.
2: Péntek?
1: Igen. Hazárta az új péntek. Igen.
9: Igen. Holnap Ausztriában ünnep, szóval mi.
2: Ja, hogy kint dolgoztok Ausztriában, és nem kell kimenni.
1: Aha. Mit ünnepelnek holnap az osztrákok? Milyen ünnepük van holnap?
7: Fogalmam sincs.
1: Ez a beszéd. Ez mióta érsz kint? 30 éve. Így is van.
7: Századik Mária.
1: Századik Mária van. És kijöttetek egy kicsit lazítani és italozni, mert hogy holnap nem kell dolgozni.
7: Így van, így van.
1: Jól van, srácok. Az ital rossz és veszélyes.
7: Egyenesen munkából jöttünk ide hozzá.
2: Mit dolgoztok?
1: Fogalmam sincs.
4: Kicsit megállnál.
2: Fogalmam
1: sincs. 20 éve csinálok valamit, ezek nem veszik
4: észre. Ezek az osztrákok, ezek full hülyék, csak fizettek.
1: Csak adják a pénzt. De tényleg mit csináltok, srácok? Mi a meló?
7: Mi pedig egy csokigyárban dolgozunk.
2: A csokigyárasok, te meg az ablakgyáras. Tehát ablak és csokigyár.
1: Ablak és csokoládé Ausztriában. Itt mi küzdünk, az asbesztelők meggyártják a csokoládét. Hát kinek, kinek mit dobott a gép?
7: Idézett a kormánya.
4: Valakinek csokit.
1: Gyönyörű, így van. Jó van, srácok, jó mulatás, jó érezzétek jól magatokat. Köszi, hogy jöttetek. Tartunk egy pici szünetet megint. Reklám, muzsika, hírek, hát minden, ami kötelező. És aztán jövünk vissza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kell a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál a Disco Sheet és New Age. A Balázs

magában minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes mosóporszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosóporszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Szevasz, tavasz, hello, Frontpro, viszlát, bolhák és pullancsok. A Frontpro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Frontprót a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Frontpro védelem.
10: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lukta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
12: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
15: A Komlomarketben most a készlet erejéig az Ammerländer klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlomarket, a város 4 pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlomarket üzletekben.
16: Ivánnál nő a fű. Megy fűkaszáért a KGB-be. Ivánnak elromlott a fűkaszája. Megy alkatrészért a KGB-be. Ivánnál kiszárad a fű. Megy locsoló tömlőért a KGB-be. Ivánnál nincs is fű. Megy vesz ajándékba fűkaszát Szergejnek, mert nála van fű. KGB. Pécs, Szigeti út 131. A Volt Autómosó mellett.
17: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
18: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
17: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
18: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
17: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
19: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
20: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
21: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
22: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, bor zene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
23: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
24: Hello, Pécsi Nemzeti Színház! Kaptam a születésnapomra PNS ajándékkártyát, és nem tudom mikor és mire tudnám beváltani. Június 5-ig lehet? Mert véget ér az évad? Akkor már nagyon kevés idő van. De szerencsére a honlapon meg tudom nézni a havi műsort. És a gyerekek megtanítottak már online vásárolni is. www.pns.hu.
3: Reklámot hallottál.
25: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
26: 47. alkalommal szervezik meg a magyar kerékpáros körversenyt, hosszabb nyitva tartás a NAV-nál. Görkori partira várják hamarosan az érdeklődőket. 5 versenynap, 19 csapat, 114 versenyző és 836 kilométer. Ez vár ránk idén a 47. magyar kerékpáros körversenyen. Az idei Tour de Hongrie a Pro Series kategóriás versenyként szerepel idén is a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenynaptárában. Ez a sportág második legmagasabb szintje. Pénteken egy újabb sík szakasz következik, majd Kaposvár és Szekszárd között, szombaton pedig jön a verseny király etapja. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékező Mohácsi rajtot követően a versenyzőknek négyszer kell leküzdeniük a Pécsi Bárányút meredekét, mielőtt az állatkert előtt célba érnek. Az utolsó szakaszon veszik majd az irányt a királynék városa felé. Itt dől el a trófea sorsa. A személyi jövedelemadó bevallás határideje miatt hosszabban tart nyitva a NAV május 20-áig. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Baranya vármegyei központi ügyfélszolgálata tehát rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket a pécsi központi ügyfélszolgálaton este 6-ig, május 18-án, 19-én, illetve 20-án is. Görkori partira várják az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat, május 15-én Mecsek-Nádasdon a Gesztenyés Parkban, melyet 2024 nyarán adtak át ünnepélyes keretek között. A kora este kezdődő eseményen frissítővel is várják a görkorcsolyázás szerelmeseit, tudási szinttől függetlenül, viszont a megfelelő védőeszközökkel együtt. Városi gyereknapot szerveznek Komlón május 31-én, érkezik Bognár Szilvia koncerttel, de lesznek gólyalábasok, légvár körhinta, lovaskocsikázás és még babasuttogó is.
27: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroll József út 3.
26: Siklóson építik az új körforgalmat, ezért jelentős forgalmi rendváltozás van érvényben a Zombori utcában és környékén, figyeljük a táblákat. Felújítási munkákat végeznek a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkoló területén is Komlón. A derült reggelt követően is több órás napsütés valószínű, idehaza fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton délutántól már erősen megnövekszik a felhőzet, és ott záporok, zivatarok is előfordulhatnak délutántól estétől. A déli szél néhol megélénkül. A mai napon a legmelegebb órákban 18 és 23 fok közötti hőmérsékleteket tapasztalhatunk, így szinte Baranyában lesz a legmelegebb, 22 fok várható majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt, szép reggelt. Olyan témával folytatjuk, mert hogy közben azért próbálunk mi nyilván itt a játékok, meg a kitelepülés mellett azért olyan tartalmat is gyártani, nem csak a helyi erőket és helyi hallgatóinkat érinti, hanem mindenkit. És nagyon nagy örömmel olvastuk azon hírt, hogy egy olyan megszólalónk, akit nagyon sokszor hívtunk, és nagyon sokszor segített nekünk, és hát nagyon sokszor volt megszólalónk, fontos posztot kap a jelenleg alakuló kormányban. Ugye Gyurko Szilviáról van szó, gyermekjogi szakértő. Tényleg rengetegszer volt a vendégünk.
2: Iszonyú felkészült, nagyon-nagyon jó szakember.
1: Iszonyú felkészült, igen. Jogász, aktivista, hazai gyermekvédelem. Hát mondhatni tulajdonképpen egyik legmeghatározóbb alakja, aki ugye felkérést kapott, és hát utólag ugye kiderült, hogy el is fogadta a felkérést, és a Szociális és Családügyi Minisztériumban a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkári feladatra kérték fel. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy mi ennek baromira örülünk, mind szakmailag, mind emberileg, őt nagyon-nagyon jónak tartjuk, felkészültnek, terepen dolgozónak, hosszú évek óta a gyermekvédelemben munkálkodónak és a gyerekekkel foglalkozónak, úgyhogy nagyon-nagyon jó hír. Arra gondoltunk, hogy felhívjuk egy rövid interjú erejéig, hogy mik a legfontosabb prioritások, hogy lehet egy ilyen mély gödörben lévő dolgot, mint a gyermekvédelem, azonnal rendbe tenni, mik a legfontosabb intézkedések. Hát hallottuk azért, hogy itt mit történt az elmúlt években, hogy történt, és hogy mennyire minden fontos volt a politika, meg a falazás, csak éppen a gyerekek nem. Viszont talán most van azért arra lehetőség, hogy komoly munkával, ráfordítással és valódi szakértelemmel, valódi terepen dolgozó emberekkel egy kicsit a hányatott sorsú gyermekvédelmet rendbe tegyük, és a gyerekek azok tényleg valódi segítséget kapjanak, és ne egy ilyen politikai csatározás és céltábla és saktáblán való mozgatás áldozatai legyenek, hanem valódi szakemberek dolgozzanak ott.
4: Mi minden feladat nagyon fontos most, ugye azt tudjuk.
1: Abszolút, igen, de szívünk nagyon örültünk.
4: De hogy ez meg a szívünkhöz legközelebb álló, amiért mi is nagyon sokszor megemeltük a hangunkat, elmondtuk a véleményünket róla, és Szilvit meg mindig lehetett hívni, annyira imádtam, hogy ahogy eddig is hozzáállt, most meg, hogy jó helyre kerül ez a poszt, szerintem még nagyobbat fog ezzel lökni.
2: Hát meg végre egy olyan szakember, aki nem csak íróasztal mögül látott gyerekeket, hanem ott volt kint terepen, velük dolgozott, értük dolgozott, tehát abszolút képben van, egy felkészült, nagyon felkészült szakember, úgyhogy hála Istennek a megfelelő ember megfelelő posztba került.
1: Igen, nagyon, nagyon jó volt olvasni, és tényleg nagyon örültünk. Szerintem akinek gyereke van, de ha nincs is, akkor is azért nagyon érzékeny érítették az utóbbi évek kiderülési témái, hírei, amik történtek, mint gyermekvédelem. Hát egyáltalán volt ilyen, hogy gyermekvédelem. Úgyhogy Szilvinek mi nagyon-nagyon örülünk, aki itt is van velünk. Hello Szilvi, jó reggelt, illetve hát most szép délután neked. Csáó, örülünk, hogy itt vagy.
6: Sziasztok!
1: Hello, Szilvi!
4: Hello!
1: Na hát először is gratulálunk neked. Mondhatni a felkéréshez, vagy a kinevezéshez. Mi azt hallottuk, hogy hezitáltál egy kicsit. Juli mondta, hogy nem volt annyira egyértelmű, hogy te ezt elfogadod. Mind gondolkoztál, vagy miért hezitáltál?
6: Hát ugye ez egy nagyon új szerep, meg nagyon újfajta felelősségvállalás. És végig kellett azt is gondolnom, hogy a Hintalovon alapítványban ez hogy tud jó lenni, a kollégák hogy tudnak jól lenni, meg én is hogy tudok jól lenni. Úgyhogy sok minden végig gondolandó volt.
1: De azért nagyon nagy előnyöd, ugye erről beszéltünk, hogy hosszú évek óta vagy terepen, hosszú évek óta ismered, látod a rendszer alapvető hiányosságai, tehát nem valaki kívülről érkezik, hanem te azért egy belülről, hát hogy is mondjam, csak terepről jövő ember vagy, ami valószínűleg nagyon nagy előny.
6: Hát részben igaz, hogy végig közvetlen kapcsolatban voltam gyerekekkel, felnőttekkel, szakemberekkel. Ez nekem is nagyon sokat adott mindig, hogy nem egy íróasztal mögül formálok véleményt, hanem, hanem azok között próbálok mozogni a lehető legtöbbet, akik ott vannak a frontvonalban, miközben én azért egy civil szervezetben voltam, tehát hogy megvolt az a fajta luxusom, hogy távolságot is tudtam tartani, illetve nem voltak ellátási kötelezettségeink, ami azt jelentette, hogy bizonyos fajta ügyekre, vagy bizonyos fajta megkeresésekre tudtunk nemet mondani. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy mindig is próbáltam jelezni azt, hogy a legnehezebb helyzetben azok vannak, akik a gyerekvédelem frontvonalában mindent is el kell, hogy vigyenek borzasztó nehéz körülmények között.
4: Föl kell most adnod azt a munkát, amit eddig végeztél?
6: Én nagyon nem szeretném, mi több a saját csapatomat is úgy próbálom felépíteni, hogy olyanok legyenek benne, akiknek közvetlen kapcsolata van gyerekekkel. Ugye eleve az első 100 nap programjának az egy nagyon markáns része, hogy nagyon szeretnék mindenkinek a szemébe nézni, hogy a szakemberekkel közvetlenül felvenni a kapcsolatot, mert az elmúlt időszakban alapvetően azt élték meg az én tapasztalatom szerint, hogy nem kérik őket, hogy nem együttműködnek velük, hogy nem partnerség van, hanem egyfajta utasítási és számonkérési rendszer. Az biztos, hogyha azt akarjuk, hogy a gyerekek jobban legyenek, az valahol ott kezdődik, hogy az értük felelős felnőttek is jobban legyenek. Szóval nekem nagyon nagy ambícióm az, hogy egy bizalomépítés, egy partnerség történjen, és ehhez meg nyilván az kell, hogy ne csak halljanak rólam, meg ne levelekben kommunikáljunk, hanem legyen lehetőség beszélgetni és közös asztalok körül ülni.
4: És ez elsősorban ugye nem is pénzkérdés, ám, hogy ezt a bizalmat kiépítsd.
6: Hát ez a része azt gondolom, hogy nem. Ez leginkább figyelem, meg elköteleződés, meg az a fajta nem csak szimbolikus gesztus, hanem én nagyon-nagyon komolyan gondolom, hogy a gyerekek nem tudnak jobban lenni, mint azok a felnőttek, akik értük felelősek, akár családról van szó, akár intézményekről. Szóval azt komolyan venni, hogy itt a felnőtteknek jár a tisztelet, a megbecsülés, a szakmai partnerség, az egyrészt nagyon fontos. Másrészt meg a gyerekvédelem kapcsán azt is tisztán kell látni, hogy sajnos jelenleg vannak olyanok a rendszerben, akiknek semmi keresnivalójuk gyerekek körül, mert hogy bántják, vagy bántalmazzák, vagy visszaélnek velük szemben, és ahhoz, hogy ez a szakma meg tudjon tisztulni, és akiknek ott nincs keresnivalójuk, ki tudjanak kerülni belőle, ahhoz nagyon fontos ez a fajta szakmai összefogás is, illetve megteremteni annak a lehetőségét, hogy az eddig eltusolt ügyek, és az abban részvevő emberekkel szemben megindulhassanak azok az eljárások, amik lehetővé teszik, hogy ők egyszerűen kikerüljenek a rendszerből.
1: Hát én azt gondolom, itt az első és legfontosabb dolog, egyáltalán felmérjétek, hogy milyen állapotok vannak. Nyilván terepen vagytok, dolgoztatok, de hát ugye tulajdonképpen az elmúlt években azért ez egy megszokott hatalmi gyakorlati rendszer volt, hogy a belügyminisztérium az elmúlt években semmilyen információt nem adott nagyon ki. Amit tudunk, az sokszor egy-egy újságíró vagy egy-egy oknyomozás kapcsán hát robbant ki, és aztán lett ugye mindenféle mozgatórugója különböző politikai erőknek, de hát igazából nem is tudjuk, hogy milyen állapotban van, illetve tudjuk, meg gondoljuk a gyermekvédelmet, de hát leginkább gondolom a struktúrákat kell egyáltalán felmérni, hogy az a gödör, amiben van a gyermekvédelem, az mennyire mély.
6: Ez abszolút így van. Ráadásul nem csak gödrök és mélységek vannak, hanem magasságok is, tehát nem csak azt kell felmérni, hogy hol vannak elakadások és problémák, hanem azt is, hogy hol vannak erőforrások, és hol vannak olyan szakmai közösségek, akik javaslatokat tudnak tenni, akik egyáltalán gondolkodnak a saját szakmájukról és munkavégzésükről, úgy is, hogy ez mások számára is erőforrás lehet. Igazából ebből a szempontból nagyon pazarló volt az elmúlt rendszer, azért, hogy nem tekintette ezeket a szakembereket partnernek. Tehát a 100 nap, az első 100 napnak a programja, az ugye azon túl, hogy bizalom és kapcsolatépítés és közvetlen kapcsolódás a szakemberekhez, ezen túlmenően nagyon fontos azt is feltárni, hogy egyáltalán miben vagyunk, meg hogy mi az, amivel dolgozni tudunk, és ezt úgy kell megcsinálni, hogy közben a körmünkre ég egy csomó minden, sajátos nevelési igényű gyerekek helyzete, a férőhelyeknek a hiánya, és az, hogy gyakorlatilag szinte befagyott a jelzőrendszer, nem csak a kormányváltás miatt, hanem egész egyszerűen amiatt a dermedtség miatt is, ami az elmúlt időszakban a sok pontján a rendszernek jelen volt. Úgyhogy igen, abszolút jól mondtad, hogy ez egy elsődleges feladat.
2: Mi van még a tennivalók listáján? Tehát mit tartalmaz még ez a 100 napos program, vagy amiről beszéltél?
6: Hát nagyon sokat dolgozunk azon, hogy jó struktúrát, meg protokollt tudjunk felállítani arra, hogy hogyan lehet arra jelzőrendszert megerősíteni a gyermekvédelmen belül. Ugye ez egy prioritás, hogy végigvigyük azokat az ügyeket, amikről tudjuk, hogy már megtörtént bántalmazások. Illetve az is fontos, hogy azok a szimbolikus ügyek, amik az elmúlt években a közbeszédet is uralták, vagy abban megjelentek, akár Bicske, akár a Szülő utca kapcsán, azok az elmaradt vizsgálatok, amik sosem történtek meg, azokat valójában le tudjuk folytatni, hogy az áldozatoknak, az érintetteknek és a közösségeknek valami fajta megnyugvást tudjunk nyújtani. Ebből a szempontból a traumaszenzitivitás is fontos, meg az is fontos, amire ti utaltatok, hogy az elmúlt időszakban a média és a nyilvánosság sokfajta szerepet átvett, de ennek nagyon nagy ára van. Az áldozatok feladták sok esetben a magánélethez való jogukat, sok esetben beleálltak olyan küzdelmekbe, amik nem segítették a traumafeldolgozást. Úgyhogy nekem nagyon komoly ambícióm az is, és nagyon bízom benne, hogy ebben tudunk jól együttműködni újságírókkal, tartalomgyártókkal, hogy hogyan lehet a gyerekvédelmet kivonni a bulvárból, és hogy lehet újra szakmai kérdéssé tenni, amihez sokkal nagyobb transzparencia kell majd a minisztérium részéről, sokkal több adat, információ, miközben ezzel párhuzamosan megpróbáljuk jobban megvédeni az áldozatokat és azokat, akik bántás, illetve bántalmazásért.
1: Hát meg valahogy a politikából kellene kivenni a gyermekvédelmet, nem? Tehát mi is ugye nagyon sokszor beszéltünk veled, és a civil szervezetekről nem véletlen hívjunk most se, hogy valahogy a politikai napirendről kellene fura módon, de tényleg a politikát kivenni a gyermekvédelmet. Tehát a gyermekvédelemnek nem szabadna egy politikai furkósbotnak lennie, vagy bármilyen előny vagy haszonszerzésnek, nem? Tehát pont az lenne a cél, gondolom, hogy kiléptetni a gyermekvédelmet a politikából, már nyilván amennyire ki lehet. Hogy szakemberek dolgoznak szakemberekkel azért, hogy jobb legyen a gyerekeknek. De ez nem egy politikai kérdés.
6: Ez így van. Hát ugye az elmúlt időszakban a gyerekvédelem egy politikai termékké vált, miközben a valódi politikai akarat azzal kapcsolatban, hogy változások történjenek, az hiányzott. Tehát, hogy az nem probléma megoldás, hogy mondjuk a Szülő utca kapcsán az egészet bezárjuk, eladjuk, és a javítóintézeteket, mint intézmény, akkor kivonjuk a gyerekvédelemből, és átrakjuk a büntetés végrehajtásba. Ez nem megoldás, ez nem politikai akarat, ez valami fajta masszatolás, ami helyett igazából azt kellene megteremteni, hogy a gyerekvédelem az egy olyan ügy, amiben szakmai kérdéseket szakmai alapon kell eldönteni, és a politikának egy nagyon jól körülhatárolt feladata van, ez pedig az, hogy biztosítsa azt a hátteret, és biztosítsa azt a szabadságot, hogy ez a szakma jól tudjon működni. Ehhez kell pénz, paripa, fegyver, meg kell az a fajta két lépés távolság, hogyha van a gyerekvédelemmel kapcsolatban probléma, meg kihívás, akkor nem az arcát védi az intézmény, vagy nem az intézmény jó hírneve a fontos, hanem mindig az abban érintett gyerekek érdeke és szükséglete az elsődleges.
1: Hát ahogy beszéltünk róla, ez a gödör, ez nagyon-nagyon mély. De mi nagyon örültünk neked, ugye régóta beszélünk telefonon, sokszor hívtuk téged, sokszor kértünk tőled szakmai hozzászólást, tanácsot hosszú-hosszú. Évok óta ismerjük egymást, és dolgozunk együtt, úgyhogy
2: hát ennek nagyon örülünk.
1: Abszolút hiteles személy, és hát nyilván mindannyian szülők vagyunk, gyerekeink vannak, tehát hogy pontosan tudjuk, hogy mekkora a baj, és hogy hány gyerek van bajban. Úgyhogy nagyon-nagyon drukkolunk, és nagyon örültünk neked annak, hogy valódi szakmaiság kezdett el ebben lenni. Nyilván szakemberek eddig is voltak, meg csomóan küzdöttek, ott voltak, dolgoztak. Sok szerencsét kívánunk neked, meg sok erőt, meg sok jó szakembert, aki ott maradt még, és dolgozik, hogy valami megváltozzon. Úgyhogy nagyon-nagyon
6: drukkolunk.
1: Köszönjük szépen. Csáó Szilvi, köszönjük szépen. Gyurko Szilvi, köszönjük szépen. Csáó, köszönjük. Végre itt van Juli, hú, küldte nekünk valaki. Rohadjatok meg, hogy mennyi kajátok van. Kaptuk ezt is SMS-ben.
4: Kérsz?
1: Valaki szeretne? Nyugodt, szóljatok. Tehát figyeljetek, mi kiadjuk az üritőt, kiadjuk a kaját. Átmehet ez egy ilyen mindent bedobálunk, mindent elosztogatunk. Nagyon szívesen ezt nekünk bekészítik, de annyi cukrot akarnak letolni rajtunk, hogy ennyit nem tudunk megenni.
4: A három alkesz haverom már jelentkezett.
1: Igen, alkesz rácok meg. Persze, igen. Megírták egyébként, hogy milyen ünnep van Ausztriában holnap. Valamilyen Krisztussal kapcsolatban.
4: Mária.
2: Áldozó csütörtök.
1: Áldozó csütörtököt tartanak. Igen. Csak hogy tudjátok, ha már ott dolgoztok kint, jó, hogy áldozó csütörtök.
4: A pénzük jó, az ünnepük meg nem kell, mi?
1: Mi nem tudjátok, hogy ott vagytok 20 éve, hogy mit ünnepelnek. Igen, áldozó
2: és
1: csütörtök.
2: Erre nem kerestem rá, de egy hallgató küldte, hogy holnap apák napja van Németországban, és szabad napot adnak rá.
4: Most már tényleg
1: ezt
4: nem hiszem
1: most
4: el.
1: Mondod?
2: Hát itt írják.
1: Szabad nap van apák napján?
2: Igen.
4: Jó, akkor holnap Dunaújváros, hello.
2: Nagyon sajnáljuk.
1: Várj, két gyere, két szabad nap? Vagy hogy van?
2: Nem, gyere... szerintem
1: egyszer... Tehát egyszer vagy apa, egyszer két gyerekkel is egyszer vagy apa, az egy szabad
2: nap. Anyák napjára sem, nem annyiszor ünnepeljük, ahány gyereked van, egy.
1: Bocsánat, miért nem adnak Magyarországon szabad napot apák napjára?
4: Szerintem remek ötlet, és
2: melyik az a minisztérium, amelyiknek írni kell?
1: Kit is bírunk még a minisztériumon, hívjátok?
2: Azonnál most ebben a pillanatban hívjátok.
1: Adjon egy másik telefonszámot, ezzel intézzük, hogy szabad nap legyen az apák napja. Egyébként tényleg így van. Nincs akkora hype, mint az anyák napjánál. Fontos az anyák napra, szeretjük, kell virágot adni. Van egy kicsit sunyogva ez az anyák napja. Németországban szabad napot kapnak.
4: Nem vagyunk olyan kiemeltek, mint ti.
2: Mit szeretnétek kapni?
1: Egy szabad napot.
2: Ja, csak egy.
1: Egy szabad napot intéz el nekünk. Hívjál föl valakit valamilyen minisztériumban.
2: Mindjárt átnyálazom a telefonkönyvemet.
1: Pesten mikor van, vagy Magyarországon mikor van?
4: Semmikor, szerintem nincs.
1: De van.
4: Nem ilyen ünnep, hogy akkor azt így kitűzve, és akkor nincs, hogy
2: de
4: tudják.
2: Egyre többen
4: de ha most holnap van apák nap, és nálunk is szabad nap, akkor az Eszter meg a Juli csinálja a kitelepülést. Jó?
1: Igen, akkor szabad.
2: Júniusban, június 21-én van, vasárnap.
1: De azért milyen szociális a gondolatban, hogy azt mondják, hogy németek, hogy oké, figyelj, apa vagy, te ezt vállaltad, utódott nemzettél, fel is nevel.

0: hajamra tűzni, hogy ezért fogok én a tűzbe menni, ha kell,
1: már
0: hogy a magyar apáknak is legyen egy napja.
2: Egy népszavazást. Minimum egy
1: 13 embert itt költsünk el.
0: És nem ám hétvégén, vagy hétfő, vagy péntek, az lesz a mi napunk.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamar

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
11: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
12: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
13: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Megszólaltak a pécsi kutatók a hantavírus fertőzésről. Lakossági fórumot szerveztek. Komlót is eléri a Tour de Hongrie harmadik szakasza. Folyamatosan érkeznek a hírek az óceánjáró hajón történt hantavírus fertőzésről, amelynek több halálos áldozata is van. A Pécsi Tudományegyetem virológiai szakértői összefoglalták most röviden, hogy mit is érdemes tudni a betegségről, és arról, hogy Magyarországon mekkora veszélyt jelenthet ez. Zajlanak a vizsgálatok, de úgy tűnik, hogy egy dél-amerikai vírus áll a megbetegedések hátterében. Ez pedig különleges a hantavírusok világában, mert hogy képes emberről emberre terjedni. Azt írják a pécsi szakemberek, hogy a hantavírusokat főként rákcsálók, például vadon élő pockok, egerek terjesztik vizeletükkel, ürülékükkel szennyezett száraz poron keresztül. Ebből fakadóan nem feltétlenül kell a fertőzött állattal közvetlenül érintkezni. Lakossági fórumot tartottak a komlói városházán a belvárost érintő rekonstrukciós és fejlesztési elképzelésekről. Bemutatták a helyi építési szabályzat módosítását megalapozó telepítési tanulmánytervet, mely hosszú távon határozhatja meg a városközpont jövőjét. Szó esett a kötött pályás közlekedés lehetőségéről is a találkozón. Sokakat vonzott Balokányba az első pécsi kézműves és termelői piac. 70-nél is több kézműves mester és termelő mutatta be portékáját. Szép idő volt, sokan látogattak ki a tóhoz. Holnap Komló bekapcsolódik a nemzetközi sport vérkeringésébe, ugyanis áthalad a városon majd a Tour de Hongrie harmadik szakasza. A hatalmas érdeklődéssel kísért esemény nem csak sportélményt nyújt, hanem jelentős forgalomkorlátozásokkal is jár. A város és a környező települések útjain várják a rajongókat és türelmet kérnek az autósoktól.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroy József út 3.
1: Csatorna fedlapokat állítanak helyre, és kátyúzási munkákat végeznek Szászváron. Mohácson a Szabadság utcában a Táncsics és a Vörösmarty utca között felújítják a burkolatot, parkolókat is építenek ezen a szakaszon. Délután 18 és 23 fok közé melegszik majd a levegő hőmérséklete, a 18 fok Salgótarjánban várható majd, ahol egyébként az ott élők 0 fokra ébredtek. Baranyában 22 fok várható, megélénkülő széllel, csapadék hozzánk nem érkezik majd. Holnap az ország egész területén várható majd eső, Baranya sem kivétel, záporok érhetik el vételkörzetünket, és közel 30 km/órás széllökések is jöhetnek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lucifer-ivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk még mindig Szombathelyen, gyerekek, bizonyám. Szombathely, szép állomás, ugye, mondhatni. Tulajdonképpen tudjuk, hogy mi történik.
2: Elénekeltessük velük. Tudjátok ezt a dalt?
1: Ez egy
2: szép állomás.
1: Szerintem a szombathelyek utálják ezt a dalt. Aki Szombathelyen lakik, az utálja, mert valószínűleg mindig ezzel kínozzák őket, nem?
2: Fogalmatok nincs erről a dalról. Te ismered ezt a dalt?
3: Nem.
2: És akkor nem is tudod, hogy miről szólhat vajon.
1: És itt az első sorban a hölgy, az 20 milliós bünti lesz, ha ő ismeri azt a dalt. Az nagyon jó. Jó, ne énekelj neki.
2: Ismered a dalt?
4: Nagyon, igen, sajnos.
1: Tudtam, hogy jó.
2: De elhatárolódsz.
4: Az a szerencse, hogy jöjjön be Szombathely az NB1-re, aztán hurrá, adodás! Hurrá, Szombathely!
2: Van lendület.
1: Köszönjük szépen, van lendület, így is van. Hogyan most a Szombathely a foci, vagy gyerekek? Szegény győrieket már leoltottam. NB3? NB3-on vajtok? De jó, hát az nagyon király. De legalább van csapatotok, ezt is elmondhatjátok magatokról. Oké, amit eszel iszol, nyugodj meg, jó. Oké, semmi baj, mindjárt.
2: Ő csak iszik, ahogy látom, csak iszik.
1: Ez a beszél, gyerek, itt Szombathelyen itt aztán tudnak inni.
3: Fogyott belőle.
1: Az helyes.
5: Szombathely szép állomás.
1: Igen, nagyon jó, ő a milyen.
5: Nagy ott a sürgés forgás.
1: Ajándékcsomagot neki, igen.
5: Kis tárgy ül a padon.
1: Jó, köszönjük szépen. Jókor kaptad el. Minusz 20. Júj, te érezted, Feri.
2: Hogy ebből baj lesz.
3: A rutin meg az évek.
1: Erőtek is. Egy nevet kaphatunk, csak hogy kinek köszönhetjük ezt a szép kis éneket.
2: Zsolt.
1: Zsolt. Köszönjük, hogy jöttél.
2: Itt megyünk oldalt, hátul, és akkor megyünk a Diego palacsintáját főtekerjük.
1: De a nénit most nem tekerjük be?
2: Ne,
1: csak mai adásban abszolút belefér szerintem még ez is, hogy itt...
2: Hát kérdezzük meg a hölgyet, hogy akar.
1: 70 pluszba tekerünk egyet. Jó, szavaztok.
2: Az a baj, hogy hogy hívják nála kitekerésnél...
1: Ú, te tudsz ilyen kerülőtat sokan.
2: Igen, itt hátul el lehet jönni, hogy a kitekerésnél nehogy szegény ott beüsse magát. Már itt is vagyunk.
1: Hoppácska.
2: Megérkeztünk, Laci összeállította a csapatokat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi ez, vegyes vágott vagy se.
1: Hello, sziasztok.
2: Igen, két pár, sziasztok. Azt mondja, Zsombor és, bocsánat, Dóri.
6: Sziasztok.
2: Egy pár vagytok, vagy csak most így összeálltatok, hogy kell valakinek az utalvány?
6: Nem, egy pár vagyunk.
2: És összeköltöztetek, szerelem van.
7: Hát azért jöttünk, hogy megnyerjük a pénzt, és össze tudjunk költözni.
2: Ja, még nincs közös lakás, még nincs semmi, közös élet.
7: Így van.
2: De hogy most ez meg lesz ez a százas, akkor szerintetek dombon a tanya, tehát abból már lehet lakást felújítani?
7: Hát hogy ne lehetne. Egyetem vagyunk, úgyhogy minden menni fog.
1: Egyetem.
2: Hova jártok?
7: Egerszegre.
2: Ki fog befeküdni, és ki fog tekerni?
7: Én fekszek be, és ő gurít a célba.
2: Nagyon jó. Okay.
1: Jól van. Másik párunk. Szia, Réka. Hello, Réka. Réka, te gurulsz majd?
8: Igen.
1: Jó, jól van. Dani, te pedig tekersz.
9: Az a cél.
2: Nagyon jó a pólód. Esküszöm, két gyerekkel ezelőtt még normális voltam. Ez van a Rékára írva. Réka, mi változott két gyerek után?
8: Hú, hát sok minden. Főleg a második után.
1: Két gyerek
2: az volt
1: már
2: nehezebb, mi?
8: Igen, egy 13 és egy 3 éves.
1: És 13 éván nagy volt, és bevállaltatok erre még egyet?
8: Igen.
2: Az de véletlen, vagy tervszerű volt?
9: Nem, egy pár vagyunk, ismerősök vagyunk.
2: Jó. Ismerősök, nem te vagy az.
1: Ezt mi nem kérdeztük, most egy pár vagytok.
2: Csönd legyen,
1: ne érdekel senkit, így van.
2: Szóval... Oké.
8: Én már játszottam veletek egyszer, 2018-ban.
1: Egy masszázszalomban, valamikor,
8: amikor felül. Nem, Szombathelyen.
1: Tényleg? Igen. És akkor is kiválasztottunk?
8: A hordó fölött ültem a víz.
1: Akkor volt a hordós játékunk, tényleg. Beengedtünk embereket hordóról, így a vízbe, a labdával dobáltak, valami borzasztó elmés játék volt az is.
2: Nyertél?
8: Természetesen.
2: Jaj, de nagy a magabiztosság, akkor most nagyon is erre készülsz. Rékát fogod gurítani.
9: Igen, de hogyha ő már nyert, akkor enyém az ő része is.
2: Okay. Hát ezt majd ledumáljátok, ez nekünk már nincs közünk igazából.
1: Igen. Ezzel már nem tudunk mit csinálni.
2: Jó, akkor a feladat egyszerű, tehát nagyon. A hölgyek lefekszenek. Mondom, lefekszenek a hölgyek, ugye a szélére, a kis palacsintás szőnyegünknek.
1: Azt még nem láttam srácok... közelről ezt a játékot, de jó szürreálisnak tűnik.
2: Bár jó, mi?
1: Igen, eddig csak kivetítőn láttam, de nagyon elmős. És ezeket mindám az irodába találjuk ki hosszú munkával.
2: Ah, gyerekek, ott micsoda brainstorming megy.
1: Igen.
2: Na, tehát...
1: Várjál, meg meghallgatom, Réka, milyen utasításokat. Mit mondtál, mi volt az utasítás?
8: Ja, semmi.
1: Fekszik a földön, és próbálja magyarázni, hogy hogy tekerje. Teljesen szűrre.
2: Tehát betekeritek a lányokat, és utána a feltekert műfüvet elviszitek, már eltekeritek, vagy elgurítjátok ugye a másik pirosig, és ott a lányoknak ki kell szabadulni. Hogy a lányok hernyómozgással fognak-e majd kijönni, vagy pedig ki gurítják magukat, azt rájuk bízzuk, tehát amelyik jobbnak tűnik. Oké? Ennyi a feladat, látom az izgatott tekinteteket, hogy ebből még bármi is lehet.
1: Jézusom, mi történik? Figyelj, ez egy tömegkarambol. Hova gurítod?
2: Jó, te jó megvagy, gyereki, a férfiak most már nem segíthetnek. Nem segíthetsz.
1: Emberek vergődnek a műfűből, fél beszorult.
2: Nagyon aranyos
1: édesem,
2: vagy.
1: Édesem, te beszorultál.
2: Nagyon aranyos, hogy csak 3 méterrel a cél előtt megálltatok rég a kicsim.
1: Meg vagyunk. Gyerekek, itt olyan vergődés volt a másik oldalon, Feri, te azt nem láttad, mert régányokra koncentrált, a Dóri az hernyomozgásban kiszabadult a műfűből. Te jó Isten, hogy szürreális volt ez.
2: Hát Dórikám, hogy vagy?
7: Soha jobban.
1: Gurultál már műfűként téren? Ennyi
7: még
1: ember
7: nem,
1: előtt,
7: de
1: nem?
7: Lehet belekezdek. Már
2: nagyon jó. Volt, izgalmas volt. Tehát Zsombor és Dóri, ugye, akik egy pár, ők nyerték a versenyt. Réka, értem a főháborodást, ilyenkor tudom, aki veszít, az mindig rosszul érzi magát. A Danival dumáljá, hogy a piros csík az itt van. Tehát Dani rátolta az emberekre az egész, hogy hívják ott, műfüvet, azt ott hagyott téged a francba szívem.
8: Hát sajnos ez van, nem baj. Ügyes volt.
2: Így van.
9: Gyakoroltunk eleget.
2: Igen, nem próbáltátok meg. Egy óriási tapsot kérünk Dóriéknak.
1: Gratulálunk.
2: Mondom, óriási.
1: Ember, ember nem vergődött így műfűként, hogy egy téren, hogy Dóri megpróbálta magát kiverekedni.
2: Úgyhogy a Diego jön nektek egy 100 000 forintos vásárlási utalvánnyal, jó?
1: Így van.
7: Nagyon szépen, köszönjük.
1: Ügyik voltatok. Ügyik voltatok.
2: Zsombiban mindig ennyi a lendület?
7: Még több is.
1: Tényleg? Igen. Zsombi belülrobbant pezsgőt. Nem, mert Zsombi nem az ideges.
2: Gyere, szívem, add át akkor az ajándékot, és köszönjük szépen.
1: Figyelj, itt közben vannak ilyen, nem tudom, hagyományőrzők vagy katonák? Kicsit mindig borzongok, amikor ilyet látok, de hogy ti
2: beült... Téged mindjárt úgy megvernek, mint a lovat haverezők.
1: Nem, a Jani kedvence volt a hagyományőrző katonák. Igen, nagyon szerették.
2: Nagyon szerették. Hát ugye Szombathelyen vagyunk. Ja, igen.
3: Találtad, Szaváriának is.
2: Szaváriának is nevezzük mi a seregben.
1: Erős lesz.
3: Nem csak a seregben, hanem közel 2000 éve Szavária néven ismerted a lakott település, és van egy jellegzet, egy több mint 25 éves hagyomány.
2: Elalapítottad.
3: Igen. A várost is, persze, természetesen. Így van, időszámítás előtt 50 körül, de akkor még Claudiusnak hívtak. Tehát ez az egy másik tészta.
1: Mindig van ebben valami borzongatival, amikor felnőtt férfiak hagyományőrzőset játszanak, és beöltöznek katonának, nem?
3: És népesítettük be a várost.
1: Igen,
3: mindig odafigyeltünk.
1: Igen. Mindenki megszökött
2: valahol. Ő a harmadik csávó, ő ezt nem akarja.
1: Téged ide elhurcoltak, ugye? Te ezt nem akarod.
2: Téged túszulejtettek?
9: Nem hurcoltak ide.
1: Én ezt nem akarom. Bezaroltak az egyesületbe, bezaroltak. Vagy kijövök ide most a Balázsékot, vagy ki vagyok rakva az egyesületből.
3: Ez így van. Ez, és vannak a speciális mutatványok, mint a kardére hányás, és a többi az így van.
2: Ez azt gyakoroljátok rendesen, minden héten kedden.
3: Nem szerdán, de este. Jabán.
2: Ányunk, az a lényeg, hogy ányunk.
3: Lényeg, így van. De a történetnek a lényeg, hogy augusztusban mindig van itt egy hatalmas rendezvény, Közép-Európa legnagyobb historikus rendezvény, a Szavária Történelmi Karnevál.
2: Nagyon szépen köszönjük a meghívást.
3: Nagyon szívesen, és látunk benneteket.
2: Jó. Beöltözhetek, ha eljövök? Várjál már, nyugi.
1: Ne tegyék könnyen ügéretet,
2: Feri. Ha eljövök, mondtam, hogy ha eljövök, akkor én kapok egy ilyen szettet magamra?
3: Természetesen is, nem veheted le 2 napig.
2: Ja, akkor nem, köszönöm szépen. Nagyon jó. Éles a fegyver, vagy ez ilyen kamu?
10: Nem, ez nem kamu, természetesen éles.
2: Aha. Hát akkor köszönjük szépen, hogy megjelentetek, és sok sikert
1: köszönjük
2: kívánunk
1: nek.
2: A rendezvényhez.
1: Ügyesek legyetek, ne hányatok senkit kardére.
2: Úgy van egyébként, figyelj, úgy állnak föl, hogy minden második nem szeretne itt lenni. Ott azt látom az arcot.
1: Köszönöm.
2: Második, nem tudjuk, ezt imádjátok.
1: Igen, ezt én is láttam az arcukon egyébként. Igen, 3-ból 2, ugye ide zsarolták. Azt mondták, vagy jöttök, vagy nem jöttök.
2: Vagy ki vagy rúgva.
1: Jól van még egy játékunk, ugye, illetve pontosabban, várjál, hogy állunk? Tehát van még a grill versenyünk, ugye, amikor a sütővel kell rohangálni, az van még nekünk. Hello, Juliska, te is előkerültél? De mit csinált? Honnan kerültél ide mellőlem?
8: Zsolt, közé került.
1: Te Zsolta voltál, jó, közben megjelent a Juliska is. Szóval van még a sütős játékunk, ugye, Feri, és mi van még? Hogy
2: hát
1: állunk?
2: Gyakorlatilag a vízlie. Juli, légy szíves, a legjobb délutáni programunkat, ne mondd már, hogy még nincsen, virsli evés lesz majd, és akkor van egy hölgyünk, aki azt mondta, hogy ő megalázó vereséget fog mérni bármilyen férfire, nagyon várom, mert eddig az történt, hogy volt egy női csapatunk, ugye Sopronban, vagy Győrben, Győrben volt, igen, egy férfi az... csapatunk Sopronban, az már nagyon erős volt. Mi lesz, hogyha csinálunk egy vegyeset? Hát itt bármit lehet, ha valaki azt kéri, akkor az lesz.
1: Abszolút, így van. Úgyhogy jövünk.
2: A haverod jelentkezik, hogy enne.
1: Ő nagyon kemény van, de mondjátok meg, hogy tényleg mindjárt jönnek érte, ne tűnjen el, jönnek, hamarosan begyűjtik, és megvagyunk.
2: Figyelünk rád végig, testvérem.
1: Itt vagyunk, ő nagyon kemény van. Jó, jövünk mindjárt, egy pici szünet, és már is folytatjuk még a két utolsó játékkal, jövünk rögtön vissza.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál a Disco Sheet és New Wave. A Balázsék Rócsó állomás.

magába minél több virsit a Mastergood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
8: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
9: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jüszk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
15: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
17: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Nyílt napot tartanak a Pécsi Hittudományi Főiskolán. Élő adás adománygyűjtő estet szerveztek. Komló ad otthont az Országos Bányásznapnak is. Nyílt napot tartanak a Pécsi Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben is ösztöndíjas képzésekkel, sokszínű tanulmányi kínálattal várják mindazokat, akik az egyházi, oktatási vagy a szociális területek iránt érdeklődnek. Az egyes szakok megismerését május 16-án egy nyílt nap segíti, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat az intézmény képzéseiről. A nyílt nap mottója: hit, tudás, hivatás, amely jól tükrözi a főiskola küldetését, írták közleményükben. Olyan elkötelezett szakemberek képzése zajlik itt, akik hitükre építve szolgálják a közösséget, az oktatást, a lelkipásztori munkát és a szociális területeken is ezen elvek mentén dolgoznak. A Pécsi Közösségi Alapítvány a napokban rendezte meg az élő adás adománygyűjtő estet. Ahogy a korábbi években, úgy idén is három helyi civil szervezet törekvéseit lehetett támogatni. Az élő adás egy olyan új generációs támogatási forma, ahol az adományozó és az adományozott között közvetlen kapcsolat alakulhat ki egy kellemes hangulatú rendezvényen. Az idei komlói bányásznapok a megszokottnál is nagyobb jelentőséggel bírnak. A város 75. születésnapja alkalmából Komló ad otthont az Országos Bányásznapnak is. A szeptember 3-a és 6-a között zajló programsorozat a hagyományos ünnepi események mellett koncertekkel, családi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja majd az érdeklődőket. Volt Expo Cica Fesztivált szerveznek egy különleges napot 16-án a Cisztercire Nagy Lajos gimnáziumába Komlón. Fajtatenyésztők, állatorvosok is lesznek.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroll József út 3.
1: Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határában a B és a C alagút közötti dilatációs szerkezetet javítják. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A derült reggelt követően is több órás napsütés valószínű idehaza fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton délutántól már erősen megnövekszik a felhőzet, és ott záporok, zivatarok is előfordulhatnak délutántól estétől. A déli szél néhol megélénkül. A mai napon a legmelegebb órákban 18 és 23 fok közötti hőmérsékleteket tapasztalhatunk, így szinte Baranyában lesz a legmelegebb, 22 fok várható majd.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok: Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága szombathelyek, itt vagyunk még mindig a főtéren. Hát beborult, már nem az égborult, csak elment a nap, de itt most nagyon jó idő van. Sopron, amit nem adtunk volna, hogy ilyen idő legyen. Holnap Dunaújváros, Városháza tér és Debrecen, gyerekek, Debrecen, Kossuth tér. Itt zárulunk majd, úgyhogy hát itt lesz vége a mulatságnak.
6: Gyertek után nyugodtan! Jó?
5: Gyertek nyugodtan!
6: Közel van!
5: Megugorjátok, persze, nincs messze. Átjöttök egy kicsit, ott is vagytok. Hát nézzétek, vegyetek példát Gáborról. Itt áll az első sorban, ott volt Győrbe, ott volt Sopronban, mindenhol ott van.
7: Van egy hallgató, aki Győrbe jött. Az előbb beszélgettem vele, úgyhogy... Az előbb elkapott igen. Zsolt.
5: Elkapott Zsolt, aki itt megszólítottunk az előbb?
7: Igen, a biztonsági őr, mint egy bodyguard próbált védeni. Majd
6: egy de nem volt mitől.
7: De nem, utána átléptünk egy határt.
5: Az jó, hát én azt hiszem, hogy egyszer csak fölbukkansz mellettem, és mondtad, hogy Zsoltán voltál, mondom, az erős lehetett ugye ebben a formában. Zsolt.
7: Ölelgetősre vette a figurát.
5: Aha, de finoman abuzált, finoman molesztált egy kicsit, nem érdekes. Jó, nem de Zsolt érdekes. Úgy van benne a munkahelyén, hogy nincs benne a munkahelyén, de a hasonmása benne van a munkahelyén. Tehát Zsolt...
7: Ezt hívják munkamegosztásnak.
5: Azt mondja, hogy Gyulinak gyönyörű lábai vannak. Juli ott egy ilyen.
7: Köszönöm.
5: Hát ott SMS-ben, igen.
6: Ez jól esik? Juli, nem?
7: Hogy nagyon.
5: A nyári SMS-t kérdezi valaki, hogy megvan-e. A gyerekek, visszatekerhetem, ha ragaszkodtok hozzá, akkor megkereshetjük. Többször is elküldte nekünk? Igen.
6: Igen.
5: Édesem, ő itt van, azt mondja, hogy 37 napra vagyunk, tartson ki minden szülő, akinek iskolás a gyereke, most már tényleg nincsen sok. 7 óra, 47 perc és nyári szünet. Páros dedikált ajándékjegy, Oti nem említette, ez nem tudom, hogy mire vonatkozik.
6: Hát, hogy azt szeretne érte kapni.
5: Ja, ezért?
6: DJ Oti ajándékjegyért.
5: Ja, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem vagyunk sem megvetőek, sem lefizethetőek. Ezt, ha önszorgalomból írod, azt beolvassuk, ha ez kiderül.
6: Semmi, menj tovább, ne. Ja,
5: okay. Ő a kabala arcunk lesz, vigyük magunkkal.
6: Jó, de veled alszik.
5: Vigyük tovább. Szóval, hogy nem, mi azokat az SMS írókat szeretjük, akik nem várnak semmit, ugye? Tehát nincs ellenszolgáltatás, nincs semmi, hogy én ezért küldöm, vagy azért küldöm. Azok a legszimpibbek. Ha kiderül, hogy valaki ezt valamiért csinálja, az a kicsit más polcra helyezzük át. Azt már annyira nem szeretjük.
6: Ott a vége a barátságnak.
5: Ott vége van a barátságnak, átrakjuk egy másik polcra, igen.
7: De annyi melóvad ebben, igazán meghálálhatnánk.
5: Nem.
6: Júli,
5: nem.
6: Mikor tanulsz már ből a műsorból?
7: Nincs. Soha.
6: Igen, nem. A jó szíved.
5: Nem, ismerve őt, én tudom, ismerem az ilyen humorizáló embereket, ő ezt önszántából küldi, és szeptemberben el fogja kezdeni a következő visszaszámlálást. Tehát, hogy nincs ezzel. Nincs ezzel baj. Na gyerekek, 2 darab játékunk maradt a végére?
6: De micsoda játékunk maradtak,
5: viszont várja, eltűnt a csaj az első sorból, aki az elején felajánlotta, hogy agyonveri a pasikat. Laci azóta azt üldözi, már ott van, mert hogy sokkal több virslit tud bedugni a szájába. Gyere rám, virsli, igen, ezt mondta, és ugye hát a tegnap a Master Good azért nagyon nagyot ment Lacival, aki még az elköszönésbe is írt nekünk. Tehát Laci nagyon megalakult a játék alatt, azért ezt így mondhatjuk. De most komoly kihívóra akadt, mert egy leányzó jelentkezett, hogy a pasik tegnap gyatrák voltak, és hogy ő bárkit leeszik a pult alá.
6: Itt van Laci.
5: A tegnapi játékos.
6: A tegnapi Laci. És már Master Good-os sapka van rajta, tehát biztos, hogy fölvették a csávot.
5: Ú, de jó. Jó, lejátszuk akkor milyen Weber Grillt, és
7: nem felvették, ő volt a beépített ember.
5: Persze, őt viszik magukkal.
7: Persze.
5: Igen. Hát fia, a szponzor okos, bármilyen a Héra, vagy a Weber, több mindegy, kitalálnak maguknak még egy beépített ember, és viszik végig a turnét. Itt plusz megjelenést kapnak. Hát Laci tegnap annyit adott még az egyik szponzorunknak, hogy...
7: Még teli szájjal is.
5: Persze, és még ránk írt SMS-t az elköszönésben. Csak a Master Good, csak a Master Good, igen. Szóval akkor itt van Laci, is előkerítjük, de előtte még grill tologatás?
6: Így van, Weber grill játékunk van, én csak most látom, de egyébként már tegnap pedig így észrevettem volna, hogy ők azért itt kajáltatják a népet rendesen. Mit ad?
8: Palacsintát adunk, sziruppal.
6: Sziruppal, sziruppos palacsinta.
7: Az egy jó grillkaja.
6: Hát látod, pont ez az izgi benne, hogy azt gondolnád, hogy palacsintát nem csinálsz grillen, de hát hogyha jó grillje van az embernek, akkor csinál.
5: A palacsintának mi közel grillhez? Vagy miért attól,
6: hogy lehet amerikai? Lehet csinálni, igen, amerikai palacsintát grillen kint meg tudod csinálni.
5: Aha, életemben nem csináltam még palacsintát grillen.
9: Nagyon finom palacsintát csinálnak.
5: Na ő is egy beépített ember.
6: Megvették
5: az apukám a Weber, engem hozott, én fogok megszólalni, mindig takarodjatok.
6: Ügyes, hogy kicsit kérsz még palacsintát? Igen, még kérem. Egy extra adagot kérünk szépen.
5: Na, nagyon jó. De mit, te Feri, te grillesztél már palacsintát?
6: Igen, hát desszertet is lehet ugyanúgy csinálni.
5: Ugye de ráöltöd a sütőre, vagy hova teszed?
6: Így van, ez egy ilyen plancsalapnak hívják, tehát egy nagy lap, és akkor azon szépen meg tudod sütni.
7: Tehát nem a rácsra.
5: Ja, szerintem
6: igen, a rácson lecsorog, ne próbáld ki.
5: Körülményesen látom, hogy öntöm rá a rácsra, az elég sok becsöpög azért az égéstérbe, az nem annyira.
6: Igen, nem a te világod, de nézd, csak ott csinálják a palacsintát a kis kivetítőkön. És akkor így azért ez egyszerűbb a dolog, de például simán egy csokis brownit is meg tudsz benne sütni.
5: Csak láttad, hogy grillezek, tavaly ott voltál nyaralóban, tudod, hogy nem vagyok azért az a nagy...
7: Sok alkohollal.
5: Nagyon sok alkohollal grillezünk, nagyon gyorsan.
6: Hát figyelj, viszont az italkínálatod olyan volt, hogy sírtunk, úgyhogy megvagyunk. Hát, engem nem zavart, hogy grillezel.
5: Na, mi a helyzet a játékosokkal?
6: A biztonsági őrünket kérdezem, hogy mindent rendben talál-e a játékkal.
5: Jó, ott van!
10: Igen. Kezát akar veled fogni.
5: ő nem lehet, hogy egy ilyen kézfogásfetisiszta vagy?
6: De te ezt szereted? Te mindenkivel kezet fogsz?
10: Nem. Veled.
11: Ő azt mondta, hogy elintézi idehoz.
6: Zseni. De te ismered őt?
11: Nem, most találkoztunk.
6: Igen. Találkoztatok először. Igen. Nagyon jó.
5: Várj, de mi az ember? Hogy hívják? Zsolti?
10: Hát igen, én vagyok a...
6: Zsolt, most azt csináljuk, hogy aki oda megy hozzád, hogy velem kezet akar fogni, azt idehozott hozzám, és kezet fogadsz.
5: Okay. Jó.
6: Oké, te
5: várjál, Zsolti.
10: Te most kezet fogsz vele, bár...
5: Zsolti, nagyon jó vagy. Zsolti, imádom, figyelj, Zsolti. Zsolti, figyeld végig a játékot, hogy minden rendben van.
10: Hozzanak valahogyan ide.
5: Nem hall.
7: Te leszel a közjegyző.
5: Zsolti, figyelj, itt vagyok, erre, nézd ide, itt látsz engem? Te leszel a játékban a közjegyző. Figyeld, hogy végig...
10: Juli tudja.
5: És a végén egy szimbolikusan felmutatni egy piros vagy sárga lapot, ha valakit esetleg megintesz. Ha minden rendben volt, akkor meg elmondod, hogy minden rendben volt a játékban. Meg vagy, Zsolti?
12: Meg vagyok.
7: De... És a végén kezet fogsz vele.
5: Igen. Jó? És a nyertessel kezet fogsz.
12: Milyen játék lesz?
5: Tessék?
7: Nem érdekes.
5: Zsolti, nem, azt neked nem kell tudni, hogy milyen játék lesz. Nem ez a lényeg, csak figyeld a játékot, hogy legyen minden szabályos. Jó?
6: Jó. Minden szabályos.
5: És ha bárki szabálytan, lőd le nyugodtan a szolgálati fegyvereddel. Jó?
12: Nincs
5: fegyvered. Tudom, hát azért nem tudja ezt mondani.
6: Mert ha lenne, akkor biztos használnád. Ezért igen. Mondtuk, hogy ne használd.
5: Igen, jó, maradj így, Zsolti, végig.
6: Ő ki itt mellettünk?
12: A Vera most itt vártam még. És veled akar találkozni.
6: Te találkoztál valaha a Zsoltival? Nem. De akkor mi mondod, hogy a haverod, ha nem is láttátok még egymást?
12: Hát most is már... És megígértem neki, hogy veled összehozom.
5: Nagyon jó. Hogy össze is hozod őket. Aha, jó. Örülök. Zsoltinak lehet, hogy sok volt az azbeszt.
11: Zsolti vagyok, szóval ki
6: nem lehet, hogy te is Zsolti vagy, ne szórakozzatok
5: már. Úgyis az egész családot elhoztad, Zsolti. Jézusom, mindenki itt van?
11: Nézd meg, várja.
6: Nem kell, most már előneved a személyedet. És Szlovákiából most azért jöttél, mert mi itt vagyunk?
11: Igen.
6: Nagyon jó. Adorján Zsolt, valóban. Nagyon jó, szuper, köszönjük, meg vagyunk. Zsolt, így álljál, ne menjél közelebb.
5: Ja, Zsolt, Zsolt, hogy mindig kérdezik, eddig minden rendben, Zsolt?
6: Minden rendben?
12: Megoldjuk.
6: Jó, mindjárt ez a válasz, oké?
5: Okay?
6: Zsolt,
5: a mi emberünk.
6: Ez a Weber grilltoló bajnokság. Világos, Zsolt?
12: Igen.
6: Jövök. Az első, van egy Balázsunk, szia Balázs.
13: Szia, Feri.
6: Szombathelyi?
13: Gráci.
6: Gráci, ja, te már ki is költöztél, te végeztél ezzel az országgal, csak a Weber grillért jössz haza, mi?
13: Természetesen azért jöttem.
6: Azt mondja, hogy igen. Jó, mit csinálsz kint?
13: Építész vagyok.
5: Wow, értelmiség is hallgat bennünket, ez ritka.
6: Van diplomád.
13: Kábanám.
6: És hallgatsz bennünket?
13: Hallgatlak át.
5: Ez nagyon megtisztelő.
7: Tedd fel neki a szeles kérdést.
5: Így van.
6: Igen, igen, igen. Tehát Balázs az egyik játékos, Attila a másik játékos. Hello.
14: Sziasztok.
6: Szombathely.
14: Nem, Felsőmarác.
6: Felsőmarác, ez Ausztria?
14: Nem, ez az Őrség kapuja.
6: Az Őrség kapuja.
5: De szeretem az Őrséget.
6: Voltunk ott motorozni, ne tudok róla számolni, hogy Sebestyén Balázs maga az erdőbe is járt motorral. Ezt nem tervezte, csak nem. Egy kanyart elcseszett. De jó, szép.
5: Szezonnyitó motorozás volt, még nem ment annyira. Benéztem egy kanyart, kiegyenesítettem, majdnem átestem a szalakorlátot, de megálltam, halló, tehát szerencsés volt. Voltatok. Igen, volt, nagyon szeretjük az Őrséget, sokat járunk ott.
6: Gyönyörű hely.
5: Nagyon aggódom Zsolti miatt, megvan, ott van?
6: Jövök, várjál, Zsolt.
5: Zsolti, megvan. Hol vagy, Zsolt?
6: Elment a hova másik végére.
5: Zsolt, hát te vagy a bíró, nehogy e, hova
6: mi? Minden rendben
5: mit csinálsz?
6: Van?
12: Igen, hát, ja, hogy vissza is kell tolni.
5: Okay. Zsolt, ne menj el, te vagy a bíró, Zsolt, maradj akkor, ott, ahol vagy.
12: Először, azt hittem idáig.
6: Jó vagy, Zsolt.
5: Jó, jó. Indítsuk el a játékot, mert még van egy masszergúdunk is, gyorsan okay. Tolják le akkor a versenyt.
6: Na, jó, srácok, akkor fölvenni a védőfesztet, sapkát fölvesszük.
5: Zsolt, megint helyet változtat.
6: Oda-vissza szlalom, jó?
7: Zsoltot nem kell megkerülni?
5: Nem, helyet
6: nem.
5: Imádom. Ő a mi kabala figura.
6: Várjál, megkérdezem, Zsolt, eddig rendben van minden?
12: Nem láttam, hogy ott a...
6: De most jó vagy, oké, jó van, nem láttam, hogy
7: küld el onnan Zsolt.
5: Zsolt, tartsák ki, csak szemed a pályán, Zsolt, figyeld, hogy minden rendben van-e. Jó?
6: Oké, na srácok, 3, 2, 1, tessék! Jó? Már öltöznek a fiúk, Zsolt, eddig minden oké? Okay?
12: Eddig,
6: nagyon jó. És most jön a grill kinyitása.
12: Elindultak.
6: Közvetítsd, ez az.
12: Na, 2, igen, nem tudom, az egyes pálya, nagyon jó. A 2-es pályás esetben, hát szerintem az egyes pálya.
5: Tiszta Knézi Jenő, egyezetben kutya takács, nagyon jó. Hajdubé, hajdubé,
6: az újjaj az nagyon jó, az újjaj az remek volt.
12: Gyere vissza egyes pálya. Még, 3 másodperc.
7: Magyarország behúzta.
5: Mi történik a rádióban, kérem szépen, mi történik? Rángatják az emberek a szegény grillsütők. Zsolt, nagyon jó, oké. Okay. Ki nyert akkor, Feri?
6: Ki nyert?
12: Az egyes fajat, nem tudom.
6: Attila, rá van írva. És csak... Attila, gratulálunk, úgyhogy tiéd ez a kiváló, kinyitható, vihető, hordozható Weber grill. Jó vagy?
15: Nagyon jó vagyok, köszönöm szépen, kicsit elfáradtam.
6: Igen, hát ez ilyen, itt azért sportteljesítmény van, és akkor a tervezünk most sajnos, hogy építészünk, bocsánat, Balázs grill nélkül marad, de biztos kapsz valami ajándékot, jó?
13: Így értem.
6: De remek volt, köszönjük szépen.
7: Hoztasz.
6: Várjál, itt van Weber grill úr maga.
16: Sziasztok, gratulálok az első helyzetnek, Attila. Balázs, sorry, de a csipesz az jár, azt tudod, megígetni.
6: Egy jó csipesz, az megvan. Köszönjük szépen, óriási voltál.
5: Köszi.
6: Figyelj, ugye ne vigyem a következő játékra a mester.
5: Nem kell vinni, csak tartsd ott mindig magad mellett. Éresedik a szituáció, ha Zsolt ott van engem, az megnyugta. Csak legyen ott, csak ott...
6: Mondjad Zsolt, mit mondasz neki?
10: Mindenképpen Zsolt van.
6: Mindenképpen Zsolt.
5: Ja, azért, jó. Nem kell, mert csak legyen ott.
6: Meg vagyunk.
5: Oké. Okay. Na, és akkor gyorsan még gyerekek, ebbe a fél órában, mert vagyunk időben, benne vagyunk. Megvan a lányversenyző, aki felajánlkozott az első egy percben. Ott van melletted, vagy megtaláltad?
6: Szerintem megvan, ő megvan. Is. Juli, légy szíves.
5: Csak legalább Juli. A kivetítőn nézd
6: nem,
5: akkor.
6: Gyere nem, gyere ide.
5: Vagy menj oda. Nézd meg, hát úgy figyeljetek, ezt a műsort már csak azzal tudjuk feldobni és megkoronázni.
16: A behányok.
5: Ha te most még itt Szombathelyre egy ilyen gyönyörű helyen még így összeállnyod a macskakövet, az csodálatos lesz. Akkor tényleg meg vagyunk, és akkor ez majd egy kerek műsor.
6: Akkor föltettük az
5: akkor föltettük az írapontot, igen.
6: Óriási sor áll egyébként itt a kis hotdogokért. Petra pedig most egy picit megilletődve ül itt. Hello!
17: Nem csak fázom.
6: Ja, hogy fázom, majd a jó vízli fölmelegít. Mit szólsz az ellenfeleidhez, Józsi és Krisz veled szemben? Milyenek? Hogy néznek ki?
17: Jó képűek, és igazából jó fejek is.
6: De verhető a csapat? Hogy érzed?
17: Nem engednek el. Meglátjuk.
6: Meglátjuk, nagyon jó. Józsi, te hogy állsz a vízli evéssel?
18: Nagyon éhes vagyok.
6: Nagyon, így készültél reggel óta.
18: Így van.
6: Szombathelyi vagy?
18: Igen.
6: Nagyon szuper, és akkor Krisz van még itt velünk.
16: Kéne Zsolt!
6: Kriszen úgy látszik, mintha ne is érdekelné a vízli evés.
19: Abban a pillanatban, azért jöttünk, hogy nyerjünk.
6: Nagyon jó, oké. Na, Juli, hát akkor ott van még egy hely neked, kicsim, üljél le, légy szíves.
5: Tényleg benevezed a Julit, berakod?
6: Csak
5: édesen.
6: Ülj oda le, nem kell lenned. Csak
5: ülj
6: le, kicsim. Hát én nem akarom, hogy te álljál. Tudod, hogy a szívem legfontosabb csücske vagy ebben a műsorban, drágám.
5: Jó, nagyon fontos kardinális kérdés.
16: Ez rohadt kellemetlen lesz.
5: Maradj ott, Juli, kitartás. Kardinális kérdés, mit csinál ebben a pillanatban Zsolti?
6: Keresem,
16: Zsolt. Ott van, itt van velem szemben.
5: Jó, megvan, az enyém ott van. Jó, megvan. A szeme a versenyen van, engem ez megnyugtat, hogy Zsolt folyamatosan ott van. Jó,
6: Zsolt,
5: van.
6: Mit gondolsz most, hogy áll, tisztességes, erős küzdelem lesz?
10: Várjál, kivel áll szemben a Juli?
6: De mindegy.
5: Imádom, ő a napkarakter.
6: Maradj itt, köszönöm. Jó, így ez a vonal, itt nem szabad tovább jönni.
16: Zsolt az előbb nagyon kereste vagy. Egyébként Rákóczi Esztert.
6: Igen? Rokonom, nagyon szeretem Esztikémet.
5: Abszolút, részletekbe összeteszünk a valóságot, ez ettől szép, hogy ilyen kis mozaik darabkákból összeáll. Jó, indítsuk el a dolgot, jó? Behetünk akkor Ferencbe.
6: Oké, tehát a víz és különböző szószok ott vannak. Laci méri az időt, figyelj, 3, 2, 1, tessék! Na, Petra, jó, gyerekek, hát a Petra nem viccelt, amikor azt mondta, hogy ez neki nagyon megy. Juli, közben egy mondatot, hogy vagy kicsim. Igen, Juli?
5: Julinak ez nem erőssége. Én sajnálok, Juli. Már könyvbe lábadt a szeme, ő ezt nem bírja. Mutat.
6: Petra kettesével nyomja a vízliket. Nézd meg, hogy micsoda technikája van.
5: Nagyon büszkék vagyunk rá,
6: Petra. És a fiúk is nagyon ügyesek.
5: Igen, nagyon büszkék vagyunk rá. Szóljatok, ha Juli elfeküdt, jó?
6: Szerinted ki bírja? Ja, már te is rosszul vagy. A Julitól vagy rosszul, Petra? Juli, menj már arrébb, ne itt hányjál, légy szíves.
5: Teljesen.
6: Nagyon szuper. Ja, én már látom, hogy ki

0: a külpolitikai szakértőnket, Zsoltit, csak Zsolti, egy fél mondat erejére. Hogy értékeled a versenyt, Zsolti?
1: Hát szerintem a Csajci.
0: Jó, köszönjük szépen!
2: Szerintem
0: nagyon fontos
2: a Csajci. Szerintem a Csajci. Jó, Petra, neved magadra. Petra, én tudom a neved, ez a lényeg. Már is megy, és itt van a tegnapi bajnokunk. Mit lát, bajnok úr?
3: Szoros küzdelem, szép, tiszta verseny, de azért ez a 20 darab nem hiszem, hogy meg lesz. Mint nem hivatalos Észak-Dunántúli Marka Nagykövet.
0: De jó!
3: Csak a Master úr.
2: De jó vagy! 10 másodperc, gyerekek, utolsó 10 másodperc húzzunk bele.
0: Tegszűrál.
2: Petra nagyon szépen tartja magát. Mondja, Zsolti!
4: És meggyered! 4-2-3-5-et és meggyártál!
0: Így van, Zsolti! Köszönjük szépen! Nagyon hasznos volt megint!
2: Zsolti, szurkol, itt a vége, megállhatunk! Azaz! Egy nagy tapsot adjunk mind a három versenyzőnknek, mert zseniálisak voltak. A nem hivatalos, gyere! Mi van, ne nézz oda.
5: Semmi gond.
0: Azt a mindenit. Ki nyert, gyerekek? Ki a nyertes?
2: Én hát most... egyelőre nem tudom, most azt tudjuk, hogy ja, Petra rosszul van.
5: Nem, nincsen rosszul, csak az utolsó, a finishben még betolt egy párat rágás nélkül, és most igen, ez, ennek ki kellett jönnie.
2: Hát gyerekek, ez egy ilyen verseny, mi
5: de
2: mondtuk,
5: mindenki
2: hogy
5: kicsit
2: ez
5: elfehéredett egyébként.
2: De ügyes vagy, hogy te ezt bírod, Juli.
5: Hát nem nagyon
2: még
5: néztem
2: nem tudom.
0: Napról napra egyre jobb a játék, gyerekek. Mondom, péntekre meg lesz a csúcs. Jól van, oké, na akkor most lemérjük, vagy számolunk?
2: Most
0: vagy
2: számoljuk,
0: számolnak a csajok.
2: Most számoljuk, aha. És akkor mindjárt eredmény hirdetés.
6: 22.
2: 14. Akkor Józsi a bajnok, Józsi a király.
0: Szép volt Józsi,
2: gratulálunk. 14 darab virsli. Viszont Krisz, azt kell mondanom, hogy azért Petrus sarokba szorított, mert ő is ugye 10-et evett meg. Úgyhogy Józsi, tiéd az ajándékunk, gratulálunk. Jó, és akkor 100 000 forinttal lettél gazdagabb, ha minden igaz, ha nem csalnak az emlékeim. Így van.
0: Okay. Így van. Egy rövid összefoglalót szeretnék kérni a külpolitikai Zsolti. És interpersonális haditudósítóktól, Zsoltitól, csak hogy foglalja össze a látodakat, és hogy mindent rendben találtál.
2: Mit láttál az elmúlt 3 percben, Zsolti?
4: A Csaj szerintem simán legyőzte a fiút az a 2 darab virslivel.
2: Nagyon jó vagy, köszönjük szépen. Ez
0: egy hihetetlen összefoglaló.
2: Igen, a számlálóbizottság más mondott, de erre most mi nem fogunk fölülni erre a dologra. Mondjad?
4: Ha dekára nézzük, szerintem azok a virslik a Csajnál nagyobbak volt.
2: Aha, érted? Tehát zseniális. A Wasserburg virsli, ami olyan gyártási technológiával készül, érted, hogy ott semmi, ott nem lehet hibázni. Zsolti szerint a Csajnak nagyobb virslit adtunk.
0: Zsoltit nagyobb megkedveltük. Jó van, gyerekek. Petra. Okay. Jövünk vissza nem sokára, megint kell egy röpke kis szünetet tartani, és aztán még eljövünk. A forró és fájdalmas búcsút veszünk tőletek, és egy-két mondatot
2: szép
0: még mondunk
2: volt, Juli.
0: A holnapi,
2: szép.
0: Illetve a holnapi utáni dologról. Jól vagy, Juliska? Kibírtad?
5: Igen, figyelj.
0: Jól lehoztad.
5: Petra tartotta bennem a lelket.
0: Jól lehoztad, jól van. Na jövünk mindjárt, pici szünet, és itt vagyunk már is.
7: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérne!
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
10: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
11: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
9: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
11: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
9: Inkább a motorodat.

Kapcsolatkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál a Disco Sheet és New Age.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól.

napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre! Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét. Modern technológia. Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak.
12: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Gimme, gimme.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Több mint 500 zarándok vágott útnak idén. Közelebbről is megismerhették a művészeti képzés világát. A helyek egy része személyvonatot szeretne. Idén több mint 500 zarándok vágott útnak, hogy az emberi szívek és a magyarság békéért fohászkodjanak Istenhez, hogy aztán a kegyhelyen mintegy 1200 hívő tegye le gondját és terhét, a Mária Gyűdi szűzanya, a helyiek nevezik Tenkeshegy fehér asszony palástjára. Mária Gyűde érkezve a bazilika páros tornyai szelíd szeretettel köszöntötték a résztvevőket a templom előtti lépcsősor tetején, a várakozók harangzúgás közepette fogadták a megfáradt zarándokokat. Keresztes Andor, a kegyhelyi plébános személyesen köszöntötte a főpásztort és a híveket, akik a bazilikában található Mária kegyszobor előtt közös imádságban mondtak hálát a zarándoklat kegyelmi ajándékaiért. A zene világába tett közös utazás csúcspontját jelentette a Komlói Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tavaszi programsorozata a napokban. Az intézmény megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt, akik így betekintést nyerhettek. Az iskola mindennapjaiba is kipróbálhatták a hangszereket, közelebbről is megismerhették a művészeti képzés világát. A komlóiak egy része a személyvonatok visszatérését várja. A Bama.hu éppen ezért megkereste a MÁV-ot, és kiderült, hogy évente 110 milliót költenek a pályára, és az is, hogy átlagosan naponta 100-an utaznak a vonatpótlókon. A komlói vasútbarátok köre szerint meg kellene menteni a vonalat, és így a személyszállítást is a komlóiaknak. Bemutatják, mit tanultak a pöndölyök. Május 21-én és 22-én hívják, várják az érdeklődőket majd Komlón, a kaptárba. A legények, apró pöndölyök, ovisok is jönnek. A Katátfai bekötő úton, valamint a Vajszló-Vejti Selje összekötő úton útkarbantartási munkákat végeznek, emiatt útszűkületre kell készülni május 24-ig. Siklóson az új körforgalom építése miatt továbbra is jelentős a forgalmi rendváltozás. Útépítési munkákat végeznek több helyen is, Sátorhely és Villány között az összekötő úton. Délután 18 és 23 fok közé melegszik majd a levegő, hőmérséklete a 18 fok Salgótarjánban várható majd, ahol egyébként az ott élők 0 fokra ébredtek. Baranyában 22 fok várható, megélénkülő széllel, csapadék hozzánk nem érkezik majd. Holnap az ország egész területén várható majd eső, Baranya sem kivétel, záporok érhetik el vételkörzetünket, és közel 30 km/órás széllökések is jöhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Jó reggel, kívánom mindenkinek. Milyen szépen csillog az üvegen a nap. A lemerő nap így bevilágítja egy kicsit még a teret. Egy haverom kérdezi, hogy a virsli számláló hölgy szinglie, írja Tomi. Persze, egy haverom kérdezi, igen.
2: Azt, nem adom a virsli számláló hölgyet. Nem.
1: Igen.
3: Vagy Zsoltot akarjátok.
1: Írja, hogy a Weber-nek nem kell a palacsintás, Robi kérdezi. Igen, tényleg a Robit kiközvetíthetnénk, igen. A palacsintás Robi. De jó is volt, benn volt palacsintás Robi, és egy nem akármilyen rokonnal. Kérdezzétek meg Zsoltit, milyen volt, amikor rátört a tech? Ezt írja valaki. Lehet, hogy ez valami helyi információ.
2: Simán benne van a csávóban.
1: Simán el tudom képzelni, hogy Zsolti, de Zsoltit meglepett.
2: De Zsolti ellenállt.
1: Zsolti ellenállt, igen, illetve leadott.
3: Hol van Zsolti?
1: Hát elengedtük.
3: Ja, ott van.
1: Nem,
3: jó,
1: ott van. Zsolti nem megy.
3: Népszerűsködik.
2: Igen, barátokat talált. Ahogy látom.
1: Szilveszter közben megírta egyértelműen belügyminiszteri jelölést. Tehát sem nem állhatunk meg addig, amíg Zsoltit nem nevezik ki. Na jó van, drága szombathelyiek. Mondjuk azért egy-két mondatot a holnapról. Megyünk holnap egy nagyot ugrunk távban. Ugye Dunaújváros. Ezt talán Gábor kellene megkérdezni. Ő jött a mi kis Excel táblánk. De gyerekek, ott is jó rég voltunk. Szóval Dunaújváros is az a város szerintem, vagy legalábbis nekem nem rémlik, ahol nem ilyen tavaly meg tavaly előtt voltunk, hanem ilyen szerintem 4-5 éve. Mi a helyzet, Gábor?
3: Gábor?
4: Még Covid előtt.
1: Ne csináld! 6 éve nem voltunk Dunaújvárosban se. Akkor viszont most ide jól választottunk, mert ilyen elhanyagolt városokat választottunk. Szombathelyt is szegényeket magukra hagytuk, Dunaújvárosban sem voltunk, még Covid előtt voltunk, te jó Isten!
3: Már csak egy tatabányát kellene akkor,
1: És akkor megvagyunk a körrel, így van.
4: Meg pápa!
1: Tessék?
2: Meg pápa!
1: Visszatért Zsolt.
2: A haverom.
1: Igen, Zsolt haverja. Pápa, igen. És ugye Városháza tér, ott leszünk, illetve vétek Debrecen, Kossuth tér. Hát Debrecen gyerekek, azért Debrecenben 2-3 évente elmegyünk. Tehát ott voltunk.
2: Nagyváros,
1: meg ott szeretjük. Ott legutoljára talán akkor voltunk, amikor is egy délelőtti egyszemes kitelepülésünk volt, egy ilyen rántotta sütő verseny. Emlékeztek?
2: Ja, igen.
1: Ilyen ipari mennyiségben sütötték a rántottát.
2: Guinness rekord született, akkor
3: kicsit
2: is
3: olajszagotok
2: ott voltunk.
1: Olajszagunk lett, Guinness rekord volt, és ami egy reggel alatt megsütöttek, nem tudom, 10 000 tojásból, nem tudom hány embert etettek meg.
2: Én azóta nem ettem rántottát.
1: Igen. Igen. Finoman olajszaggal üldögéltünk.
2: Az kemény volt.
1: Négy órában, akkor volt.
3: Lemérgeztetek egy egész várost?
1: Ja, de az is egy jó 2-3 éve volt. Úgyhogy ha valaki még érez magában erőt, vagy jönne, vagy szeretne nyerni, akkor egészen nyugodtan. Jó,
2: szóval
1: úgyhogy várunk
2: mindenkit. Összepakoljuk az utazó nagy cirkuszunkat, és tovább állunk. Holnap akkor Dunaújváros.
1: Holnap Dunaújváros. Mire készüljünk, Ferenc, holnap? Mármint, hogy mi, úgy értem. Hány száz kilométert tervezel? Holnap van egy pihenőnapunk, egy lazább napunk. Lehet az, hogy csak átmegyünk Dunaújvárosba mindenféle. Hát hogy is mondjam, csak Ausztriába átnézés nélkül, csak átmegyünk, pihenünk, masszíroztatunk.
2: Nem megyünk Ausztriába, Csehország felé megyünk.
1: Csehország felé megyünk. Nagyon jó túrának, igen. Kicsit belenyalunk Lengyelországba.
2: Persze, Balti-tenger, megnézzük, érted, öbölmenti országok visszafelé, jó. És odaérünk.
3: De egy pihenőnap sincsen.
2: Mindegyik nap az.
3: Világos, igen, de hogy mondjuk ilyen kis wellness, vagy kis masszíroztatás, vagy valami.
2: Én nem fölajánlottam, ahogy jöttünk ide, hogy mondom, ez akkor wellnessbe aludjunk, és holnap délelőtt pihenőnap, és csak átgorulunk. Ott ül veled szembe a férfi, aki hát azt furtam. Mondta, hogy jó. Motorozni jöttünk, kis haver.
1: De jó, de a felajánlás az így volt, hogy figyelj, hogy holnapra van egy masszázs, hogy akarod, álmodom, nem tudom. Beleikodhatnánk egy pihenőnapot, bár az van betervezve, hogy megyünk a Balaton felvidéken. Egy kicsit elmegyünk Badacsony felé, nagyon jó idő lesz. Ott fölmegyünk egy kicsit, megnézzük Füredet, átmegyünk Balatonra, kicsit kompozunk. Szóval ültem, mondom, most tényleg áztassam magam meleg vízbe, és hagyjanak itt, érted, és elmenek motorozni, este küldjük a képet, mondom, jó, hát itt szó nincs, itt a puák mennek csak el.
2: Kicsit egyébként úgy, ez volt a terv, hogy azt mondta, hogy szívesen marad. Adna, mert akkor itt hagyjuk.
1: Olyan nagyon komoly megállás nem volt. Jó, szóval akkor holnap is arra számítsunk.
2: Menjünk, persze, kemények vagyunk.
1: Hogy durvát menjünk. Mi az itiner, mennyi van betervezve,
2: tudjuk? 370, azt hiszem. Nem
1: 370-nel járjunk, tehát... mert Szombathely Dunaújvárosabban te beletettél 370-et.
2: Az... Igen, hát vannak szép helyek Magyarországon.
3: Hát
2: mint rakoncai mentek
3: körbe-körbe valahol.
2: Igen, azt viszont elfelejtettem mondani, hogy hetes indulás van, jó?
1: Jó, mindenképpen. Ma is erős voltam a reggelinél, mert 8:30-kor jelentem meg, úgyhogy mindent kihagytam. Jó, akkor holnap, gyerekek, ezért jöttünk, ez a beszéd, ezt most már végigcsináljuk. Aki kihullik, persze. Vagy aki nem jön, az puha.
2: Mondtam, hogy mennyi kilométert fogunk menni egész héten.
1: Azt jelezted, igen.
2: Igen, ha nem lesz meg a végén, hidd el, hogy az egy rossz érzés. Hogy ott volt a lehetőség, hogy még gondoljuk.
1: De nem csináltuk meg.
2: Igen. És én így nem akarlak.
3: Mennyi az egész heti penzum?
2: Hát azoknak, akik ugye férfiak voltak, és péntek óta jöttek, azoknak 3000 kilométer.
3: Jó, mennyi a Balázsnak?
2: Hát ez
1: 600. A puhák vasárnap este érkeztek, de szerintem így az 5 nap alatt így is meg lesz, hát mennyi? 2000 szerintem, 1800 körül meg vagyunk. Tehát ők a 8 nap alatt mennek majdnem 3000 kilométert. Azért az úgy...
2: Most
1: az...
2: néz rá az SMS falra, ilyenkor szokták megint, hogy egy nap alatt megyünk, hogy
3: egy nap alatt megyünk,
2: hogy itt van.
1: Kérdezi valaki, Balázs, ma hánykor nyit a hotelszobát? Be sincs zárva, gyerekek. Tehát aki bejön, az csak így lökje meg az ajtót egészen nyugodtan. Hozzám szabad a bejárás, amit találtok, elvihetitek. Tegnap 6 órán keresztül volt nyitva, úgyhogy...
3: Hallod, ez Zsolt?
1: Hallod, Zsolt? És a szeretette már
2: nem beköltözik.
1: Zsoltikám, a legkirályabb vagy, ma este az 507-esben vagyok, egy forró teára meg egy rumra a vendégem vagy, jó? Ott vagy.
4: Csak...
2: Igen, de te mindig szomjas vagy.
1: Hova kell menni, mert nagyon szomjas vagyok. Hozd a pápai haverodat, kárban nagyon-nagyon fogunk bulizni este a szobámba. Jó, Zsoltikám, úgyhogy várunk szeretettel.
2: Jó, jegyezd meg 507-es, csak azért, mert az a kapcsi szobája.
1: Igen, ott nem én vagyok, igen.
3: De ő szereti a társaságot.
1: Na jó, van gyerekek, menjünk, akkor elbúcsúzunk, drága szombathelyek, köszönjük szépen. Nem ígérjük, hogy visszajövünk jövőre, de nem hanyagolunk el benneteket ilyen sokáig, jó? Tehát azt nem csináljuk, hogy 6 évig nem jövünk. Ha még vagyunk, meg még megy a műsor, meg még tudjuk, hogy mi van, akkor valamikor visszalátogatunk, de köszönjük szépen, hogy ennyien itt voltatok. Tényleg nagyon sokan voltunk, úgyhogy nagyon drágák vagytok. Holnap Dunaújváros, és ahogy mondtuk, akkor Debrecenben zárjuk a sort, jó? Zsoltinak legalább egy ajándékcsomag, gyerekek. Valami.
2: Tehát szerintem azért... már összeszedett mindent mindenkitől.
1: Megindult.
3: Köszönjük el gyorsan.
1: Elindult a mikrofon felé. Holnap Dunaújvárosban találkozunk. Puszi mindenkinek,
2: köszönjük szépen.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi vagy slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen. Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jüszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
6: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogass a Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz, vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a Dockyard.hu-n.
7: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
8: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is tett.
11: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
12: Te is hallottad? Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lemvászoningek, beachshortok és szandálok közül. Állítsd össze 20% kedvezménnyel Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz. Részletek heavytools.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
14: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
15: Drágám, mi ez a fűnyíró traktor? Én virágföldért küldtelek.
16: Persze, de ezt nem hagyhattam ki. Csak beugrottam, segítettek, és 0% THM-mel már el is hoztam. Ennyi.
15: Figyelem, Pécs, ha kertet csinálsz, kezd itt.
16: AKC, Szigeti út, kertészeti szakáruház.hu.
17: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
18: A sikeres plazmaadás nem a centrumban való belépéssel kezdődik, hanem már előző nap a testet felkészítésével. Ahhoz, hogy a plazmát kiváló minőségű legyen, és te is remekül érezd magad közben, két dologra kell figyelned. A folyadékra és a táplálkozásra. A donáció előtti 24 órában igyál meg legalább 2-3 liter vizet vagy teát. A hidratáltság kulcsfontosságú, hogy a véráramlás megfelelő legyen. Ami az étkezést illeti, kerüljük a zsíros, nehéz ételeket, mint a pörkölt. A vérplazmába ugyanis beúsznak a zsírcseppek, ami zavarossá teheti azt, így nem használható fel gyógyszergyártáshoz. Ehelyett válasz sovány húsokat, csirkét, pulykát, halat, sok zöldséget és gyümölcsöt, tojást vagy tejtermékeket, sajtok, túrok, joghurtok. A kiadós reggeli és ebéd pedig kötelező a donáció napján is, hiszen segít elkerülni a megszédülést. Ha vigyázol magadra, másokon is hatékonyabban tudsz segíteni.
10: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
19: Sziasztok, Csányi Sanyi vagyok. Találkozunk május 17-én kétszer is a Kodály Központban. Délután hogyan értsük félre a nőket, második rész, este pedig döntés, utána közönség találkozó. Úgyhogy gyertek, jó lesz!
20: Jegyek a csányisandor.hu.
21: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok!
22: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most.
24: Rádió
23: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

Amikor Sam Feltől a Heart Like Mine szól, akkor tizedikként tessék hívni a rádió egy forró drótját, a 20-as 311-111-et. Jó munkát mindenkinek, szép napot!

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, jó zenék egymás után, mert nincs munka jó zenék nélkül, ugye? Hát akkor hajrá, nagy hangerőt kérek az igazi mai slágereknek, kb. Mint amilyen hangerővel szólnak majd ezek a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Május 24, pünkös vasárnap, a bulink részletei a weboldalunkon a rádió1.hu-n. És ezt a dalt az egyik világsztárunk készítette. Hölgyeim és uraim, ő is fellép nálunk, Sam Felt!
2: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és most kezdődik az igazi visszaszámlálás. 10 nap és itt a Rádió Egy születésnapi fesztiválja, jön a nyári szezon első nagy eseménye, nekünk pedig az év bulija, mert hogy a Rádió Egyesek végre összegyűlhetnek és együtt bulizhatnak a kedvenc DJ-ikkel és a kedvenc világsztárjaikkal. Velünk ünnepel majd Szemfeld, a Switch Disco, Cyril, Accent is, megmondom az összes Rádió Egyes DJ, na melyik világsztárunk zenéjét játszottam nemrég adásban, mondhatod, szia!
1: Szemfeld, Heart Like Mine.
0: Tökéletes. Kivel beszélek, honnan csörögtél?
1: Szia, Laci vagyok a Várpalotáról.
0: Szóval Várpalotán felismerted ezt a dalt. Nagyon ügyes vagy. Szemfeld pedig jön a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára. Ő az egyik világsztárunk. Május 24-én pünkös vasárnap. Találkozhatunk, Lacikám, ha tudod a Rádió Egy szlogenjét.
1: Természetesen Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy te csörögtél be 10-ként.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Jár a taps, gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
0: És ez egy páros belépő. Mit kezdesz vele? Kit hívsz meg?
1: Ő testvéremet születésnapi alkalmából.
0: Ó, a szülinap a szülinapon.
1: Igen, igen.
0: Akkor ez a tietek.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm. Nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
0: És a többieknek mondom, drága Rádió Egyesek, feladni tilos, ezután is figyeljük a műsort, a világsztárjaink dalaival pedig megnyerhető a páros belépőjegy a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára. A játék folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál a Disco Sheet és New Wave. A Balázsék Rócsó állomás

Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint, a magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
5: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
6: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Szevasz, Lacikám, megint festesz.
8: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
10: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
11: Dehogy is,
10: a csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi nyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
3: Reklámot hallottak.
13: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Figyelem, strandrajongók! Május 21-től újra nyit a Harkányi strand. Csobbanás, napozás, élmények minden korosztálynak. Csak rád vár! Kapd elő a fürdőruhát és indítsd a nyarat Harkányban. Harkányi gyógy és strandfürdő, ahol a nyár életre kell.
15: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
16: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
17: Menüajánló a Rádió 1-en.
16: Nem fáj majd a hasa tőle.
17: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
18: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Marha húsleves zöldségeivel, ludgéget tésztával és konfitált sertésoldalas hagymás tört burgonyával, párolt káposztával vagy füstölt sajtránfa házisült krumplival tartárral, esetleg kolozsvári rakott káposzta borsos tejföllel. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Pikáns lencseleves angol zellerrel és Gordon Bleu habos burgonyapürével vagy zöldségfasírt joghurtos zöldbab főzelékkel. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 57 66. A mai kínálat 1990 forintért. Csontleves daragaluskával, korlátlan fogyasztással és A. rántott palacsinta darált hússal töltve tartárral, B. zengővárkonyi tekercs rizssel savanyúsággal, vagy C. majoronnás sült csirkecomb pirított burgonyával zöldcsalátával. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat: karfiolleves almával, vagy orrelleves gazdagon, és csirkepaprikás tojásos galuskával, vagy zengővárkonyi sertésborda petrezselymes burgonyával. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat joghurtos tortácska erdei gyümölccsel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farment Bistróban a menü 2490 forintért. Daragaluska leves és lecsós csirkemáj tarhonyával, vagy roston sült csirkemáj kéksajtmártással és kukoricás rizssel, esetleg rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farment Bistró Facebook oldalán.
3: Reklámot hallottál.
19: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most!
3: Rádió 1!
19: Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai slágermegy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó hangulatban, munkaidőben, aztán a rócsón a hangulat fokozódik. Dunaújvárosban, a Városháza téren, 4 órától Juhász Gerivel és a Diszkós Hittel live mix, 5 órától pedig érkeznek Balázsék. A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon remélem, hogy mindenki készen áll egy újabb játékra. Valakire vár egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, csak észre kell venni a következő zenei órában az egyik világsztár fellépőnk dalát. Május 24-én a születésnapunkon nekünk zenél Sam Felt, a Swiss Disco, Accent, de én most Cyril zenéjét készítettem elő. Amikor Cyriltől a Sound of Silence megszólal, hívni kell majd a 20-as 311

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, aki Gabi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internode nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
9: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
10: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Pisineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
13: A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Hamupipőke című előadás, a Romeo és Júlia. A Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Könnyű erkölcsök vígjáték, a Gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márványlikör vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen, a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Tour de Hongrie kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en, dél és 2 között. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken. Május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben. Május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasz Becsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar díjas filmek, beszélgetések. Info pont.pécs.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
14: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
15: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Most az egyik születésnapi fesztivál sztár fellépőnktől, mert pünkös vasárnap ő is zenélni fog nekünk. Serial!
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, csak igazi mai slágermeccs.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Avicii örökké él a Rádió 1-en.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: legyen csak igazi mai sláger megy. Május 24-én pünkös vasárnap, 10 nap múlva a Rádió egy születésnapi fesztivál. Együtt bulizunk Samfeld, a Switch Disco, Cyril vagy Accent fellépésén, utánuk pedig a Rádió 1-es DJ-k szettjén. A buliról részletek a radio1.hu-n, 5 órakor kezdünk majd, és soha nem akarunk róla majd hazamenni. Hajnalig toljuk majd, kora reggelig. Nézzük ki a mázlista, aki ott lehet. Rádió 1, tessék!
1: Ja, is.
0: Szia!
1: Jelentkeznék a játékra.
0: Hogy hívnak téged?
1: Katának hívnak.
0: És dolgozol, Kata, fogadjunk.
1: Hát, rohadtul, igen. Bocsánat.
0: Hallom a hangodból, kicsit visszafogott vagy. Szerintem irodában dolgozol.
1: Hát, ezt nagyon jól eltaláltad,
0: nem igen. Kiroszos vagy, mert akkor lenne hangod, nem. Akkor kieresztenéd.
1: Tudom én kieresteni, de az nem most lesz.
0: Na, drága, melyik dalt hallottad, miközben nagyon-nagyon dolgoztál?
1: Cyriltől a Sound of Silence-t hallgatjuk. And in the naked light I saw
0: 10,000 Cyril, mint mondtam, az egyik világsztár fellépője a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának, te pedig azt mondtad, hogy hallgatjuk a Rádió 1-et, többes szám. Mi a meló?
1: Könyvelési pénzügyi területen dolgozunk.
0: Ott mindig a Rádió 1 szólhat akkor. Szeretném hallani a szlogent, hogy tudod?
1: Rádió 1, csak igazi, ma is sláger megy.
0: Te lettél a 10. telefonáló!
1: Ez az! Megyek bulizni!
0: Kivel?
1: Azt még nem tudom, de... megyek.
0: Jól van, hát akkor a családnak üzenjünk most, hogy nálad van egy jegy, a páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Tessék téged megrohamozni, jó?
1: Így, várom az ajánlatokat.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Gratulálunk!
1: Jaj, még egyszer! Nagyon szépen köszönöm!
0: A játék pedig folytatódik, hölgyeim és uraim, ha ismét zenél az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról. Páros belépőjegyet hoz a dala. Itt a Rádió 1-en, az igazi mai slá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál a Disco Sheet és New Age.

Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok. Műsorajánlót hallott.

0: hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
4: Úgy is lett.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirke málnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
7: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Boldogásra ékszert ajándékozna? Keresse Komlóna Liliana ékszerüzletet, ahol új arany, ezüst és Swarovski ékszerek széles választékával várjuk. Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen üzletünkben Komlón, a Csillesoron, vagy a www.facebook.com/Liliana ékszer oldalon.
13: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspotló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspotláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos a gyógyszerészét.
14: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
7: Menüajánló a Rádió 1-en.
14: Nem fáj majd a hasa tőle.
7: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
15: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Marha húsleves zöldségeivel, ludgége tésztával és konfitált sertés oldalas hagymás tört burgonyával, párolt káposztával vagy füstölt sajtránfa házi sült krumplival tartárral, esetleg kolozsvári rakott káposzta borsos tejföllel. A Teleki Bisztróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Pikáns lencseleves angol zellerrel és Gordon Bleu habos burgonyapürével vagy zöldségfasírt joghurtos zöld babfőzelékkel. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért.
4: csontleves daragaluskával, korlátlan fogyasztással és A. rántott palacsinta darált hússal töltve tartárral, B. zengővárkonyi tekercs rizssel savanyúsággal, vagy C. majorannás sült csirkecomb pirított burgonyával, zöldcsalátával. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2.990 forint, a háromfogásos menü 3.590 forint. A mai ajánlat: karfiolleves almával, vagy orrjeleves gazdagon, és csirkepaprikás tojásos galuskával, vagy zengővárkonyi sertésborda petrezselymes burgonyával. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat joghurtos tortácska erdei gyümölccsel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farm & Bistróban a menü 2490 forintért. Daragaluska leves és lecsós csirkemáj tarhonyával, vagy roston sült csirkemáj kék sajtmártással és kukoricás rizssel, esetleg rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farm & Bistró Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottál.
16: Magyarországon csak a Rádió 1 tudja, mi kell a hallgatóknak. Mert önök megmondták.
17: Más rádiót nem is hallgatok, a Rádió 1 az igazi.
16: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Gergely. Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görögdinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: A Komlomarketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlomarket, a város négy pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlomarket üzletekben.
13: Svájci precizitás minden egyes csészében.
14: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
13: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
14: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
13: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
15: Szia!
16: Hello!
15: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
16: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
15: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. 2026. május 14-e van, csütörtök déli 12 óra.
0: Hírtér Baranya, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Szendi Hajnitól.
1: Szép napot kívánok! Lakossági fórumot tartottak a Komlói Városházán a belvárost érintő rekonstrukciós és fejlesztési elképzelésekről. A fórumon bemutatták a helyi építési szabályzat módosítását, megalapozó telepítési tanulmánytervet, amely hosszú távon határozhatja meg a városközpont jövőjét. A polgármester hangsúlyozta, Komlóváros önkormányzata nem ellenzi a kötött pályás közlekedést, ugyanakkor a város többségének érdekeit kötelessége előtt tartani. Kiemelte, a belvárosban található jelenleg is állami és MÁV kezelésű területek jövőbeni hasznosítása kulcskérdés a város fejlődése szempontjából. Úgy fogalmazott, a most bemutatott koncepció egy hosszú távú vízió része, amely több ütemben valósulhat meg. A cél egy élhetőbb, zöldebb és jobban szervezett belváros kialakítása, amely igazodik a mai közlekedési és város szerkezeti igényekhez. Polics József arról is beszélt, hogy a belvárost érintő fejlesztések összértéke már most meghaladja 10 milliárd forintot a tervezőasztalon. A rendezési terv véglegesítése az év végére, illetve a jövő év elejére várható. Ezt követően pedig a helyi szabályozás alapját képezheti majd a jövőbeni fejlesztéseknek. Pénteken Komló ismét bekapcsolódik a nemzetközi sportvérkeringésébe, ugyanis holnap nálunk halad át Komlón a Tour de Hongrie harmadik szakasza. A hatalmas érdeklődéssel kísért esemény nem csak sportélményt nyújt, hanem jelentős forgalomkorlátozásokkal is jár a város és a környező települések útjain. Május 13-án, tehát tegnap rajtolt el, és 17-ig tart a Tour de Hongrie, hazánk legnagyobb országúti kerékpáros esemény. A verseny rangját jól mutatja, hogy a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség is a Pro Series kategóriába sorolta. Az idei viadal mezőnyét 19 csapat, 114 versenyzője alkotja majd. A hazai szurkolóknak külön öröm, hogy a mezőnyben két magyar csapat és egy magyar válogatott is rajthoz áll. A verseny hatalmas országimázs építő erővel is bír. A magyarországi tájakat, így a meccseket és Komlót is bemutató sportesemény a Magyar Televízió élőben közvetíti. De a versenyről készülő TV adás további több mint 190 országhoz jut el. A Eurosport csatorna világszerte napi egy órás összefoglalót is sugároz az eseményről, és hát az egyik streaming szolgáltató is élőben vetíti a futamot. A világ legnagyobb kerékpár versenyeihez hasonló, magas színvonalú technikai felszerelést alkalmaznak a szervezők, így rengeteg légi felvétel is megjelenik majd a közvetítésben. A pénteki, a holnapi, a harmadik szakasz Kaposvárról rajtol és Szekszárdon ér véget, összesen 152,3 kilométert felölelve. A mezőny a tervek szerint 44 km/órás átlagsebességgel halad majd. A komlói és a környékbeli áthaladás tervezett időpontja következőképpen alakul. A kerékpárosok várhatóan 14 óra 48 perckor érik el a Komló Mecsek Jánosét. Komló területére 14 óra 50 perckor gurulnak be a versenyzők. A Városház téren 14 óra 54 perckor egy izgalmas gyorsasági rész hajrára is sor kerül. Ezt követően a versenyzők megkezdik az emelkedőt, és 15 óra 1-kor érnek fel a Komló Zobák-Pusztai hegyi hajrához. Fontos ezek az időpontok az időjárási körülmények és a mezőny sebességének függvényében azért plusz-minusz 15 percet változhatnak. A balesetmentes versenyrendezés érdekében az Országos Rendőrfőkapitányság koordinálásával útlezárásokra és parkolási tilalmakra kell számítani a térségben. Arra kérik a lakosokat, hogy az útpályára belógó járművekkel ne parkoljanak az útvonalon, mert az fokozottan növeli a baleset veszélyt. A Komlói Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a következő korlátozások lépnek életbe holnap. Megállási és várakozási tilalom lesz reggel 9-től a rendezvény befejezéséig, várhatóan délután 4 óráig. A verseny útvonalán tilos megállni és várakozni. A rendőrség az érintett területeken maradt autókat elszállítja. Időszakos, teljes szélességű útlezárások is lesznek a térségben. A rendőrség a járműforgalmat a következő időszakokban és útszakaszokon lezárja. 2:30-tól 2:30-ig a 66-os főúton Gödre, Baranya, Jenő és Sás közötti szakasz. 2 és 3 óra között ugyanitt a 66-os főúton Sásd, Oroszló, Magyarszék közötti szakaszt. 3:30 és 4:40 között Magyarszék, Mecsek, Pölöske, Mecsek, Jánosi, Komló, Komló, Zobák, Puszta közötti szakaszán zárják le a 6542-es útnak. 3:30-tól 4:40-ig a 6541-es számú úton a Komló, Zobák, Puszta, Magyar Egregy, Kárász, Vékény, Szászvár közötti szakasz sem lesz járható. 3:30-4 között pedig a 6534-es számú úton Szászvár és Máza közötti szakasz is lezárásra kerül. A rendőrség a megállás és a várakozási tilalmat, valamint a területzárásokat a rendezvény alakulásának függvényében a mezőny elhaladása után a lehető leggyorsabban szakaszonként folyamatosan feloldja majd. Az idei komlói bányásznapok a megszokottnál is nagyobb jelentőséggel bírnak. A város 75. születésnapja alkalmából ugyanis Komló ad otthont az országos bányásznapnak is. A szeptember 3-a és 6-a között zajló programsorozat a hagyományos ünnepi események mellett koncertekkel, családi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket. 3 napon át várják a látogatókat Komlón az Esperantó téren, ahol a szervezők igyekeztek minél több hely és városhoz kötődő fellépőnek is bemutatkozási lehetőséget biztosítani. A zene világába tett közös utazás csúcspontját jelentette a komlói Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tavaszi programsorozata a napokban. Az FAMI napon az intézmény megnyitotta kapuit ugyanis az érdeklődők előtt, akik így betekintést nyerhettek az iskola mindennapjaiba, és még a hangszereket is kipróbálhatták. Miközben egyeztetések zajlanak a komlói belvárost kettészelő vasúti nyomvonal helyén park létesítéséről, a helyiek egy része a személyvonatok visszatérését várja. Éppen ezért a vármegyei napilap a bama.hu megkereste a MÁV-ot. Kiderült, hogy évente 110 milliót költenek a pályára, és az is, hogy átlagosan naponta 100-an utaznak a vonatpótlókon. A komlói vasútbarátok köre szerint éppen ezért meg kellene menteni a vonalat, és a személyszállítást is. Ezek voltak a hírek itt a Rádió 1-en. Én kellemes szép délutánt kívánok. Szendi Hajnit hallottam.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program kereti.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai is.

Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Nagyon kellemes délutánt ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Szuper napunk van, legalábbis ami az időjárást illeti, itt csütörtökön a napsütésé a főszerep. Használd ki, élvezd ki, ugyanis a következő napokban visszatérnek a felhők, jó esős idő vár itt Baranya megyében, jövő hét közepén tér majd vissza a kellemesebb nyárias idő, hát addig ki kell húznunk valahogy, na ebben tudunk segíteni az igazi mai slágerekkel. Ray Dalton dala pedig szerintem jó választás. Ő az, akit McLemore mellett, Ryan Lewis mellett is hallhattunk már, de saját dalaival is szépen szerepel a top listákon. A Blood Running következik mindjárt tőle, aztán a Daily Mix zenei lista végén a helyi program.

0: adatokból is szemezgetünk. Nem sokára itt a Rádió 1-en. A stúdióban Molnári Kristóf, a 99,4-en Komlón.
1: 99,4 és 93,8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Figyelem, strandrajongók! Május 21-től újra nyit a Harkányi Strand. Csobbanás, napozás, élmények minden korosztálynak. Csak rád vár! Kapd elő a fürdőruhát és indítsd a nyarat Harkányban! Harkányi gyógy és strandfürdő, ahol a nyár életre kell.
3: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
4: Elszántad magad az első plazmaadásra? Nézzük, hogyan teheted zökkenőmentessé az első látogatást. Először is érdemes időpontot foglalnod, hogy elkerüld a várakozást. A nagy nap előtt aludd ki magad, ne érkezz fáradtan. Fontos, hogy a donációt megelőző 24 órában igyál meg legalább 2-3 liter folyadékot, és ne fogyassz alkoholt. Nagyon fontos, hogy ne érkezz éggyomorra, a donáció napján is étkezz rendesen, válassz tápláló ételeket. Ne felejtsd otthon az irataidat, a személyt, a lakcímkártyát és a tajkártyát. Érdemes egy jó könyvvel vagy egy lejátszási listával készülni, hiszen az a 45 perc, amíg a gép mellett ülsz, a te időd. Mi biztosítunk számodra wifit, kényelmes székeket és frissítőket, de a legfontosabb a pozitív hozzáállás. Gondolj arra, hogy az a rövid idő, amit nálunk töltesz, valakinek az életben maradást jelentheti. Várunk szeretettel!
3: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: További kellemes délután tesz a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. A dalok a Daily Mix zenei lista slágerei után a baranyai program ajánlatokat is hozzuk, aztán mindjárt hívhat a Norma Jean Martin és Harry PFR közöse szól. Zenélünk itt a rádió egyen perceken belül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 rádió egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Habópipőke című előadás a Romeo és Júlia. A Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Könnyű erkölcsök vígjáték, a gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márványlikör vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. A Tour de Hungary kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en dél és 2 között. Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasz Becsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar díjas filmek, beszélgetések. Info pont.pécs.hu.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
3: Boldogásra ékszert ajándékozna? Keresse Komlóna Liliana ékszerüzletet, ahol új arany, ezüst és Swarovski ékszerek széles választékával várjuk. Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen üzletünkben Komlón a Csillesoron, vagy a www.facebook.com/Liliana ékszer oldalon.
4: A Pannon Filharmonikusoknál az adóforintok csörgése is zenévé változik. Ha adód 1%-át a zenekarnak adod, a zene éltető és gyógyító erejét támogatod. Adószámunkat megtalálod a pfz.hu oldalon.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: bábjáték hármasságában hozták létre az előadásokat, úgyhogy ebből állítottak össze egy különleges kiállítást, kíváncsian várjuk. Amire viszont nem kell várni, az Ed Sheeran dala. Vele folytatjuk, Cyril remixében szól a kamera.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
4: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
5: Sokan kérdezik, mi történik az első alkalommal. Nos, az első út a recepcióra vezet, ahol regisztrálunk. Megmérjük a testhőmérsékletedet, a vérnyomásodat és a testsúlyodat, majd kitöltesz egy egészségügyi kérdőívet. Ezután következik a legfontosabb rész, az orvosi vizsgálat. Donorvizsgálónkkal átbeszélitek a korábbi betegségeidet, hogy megbizonyosodjunk róla, a plazmodásra alkalmas vagy, és teljesen biztonságos számodra. Ha mindent rendben találunk, leveszünk egy kis vérmintát laboratóriumi elemzésre, ahol többek között fertőző betegségeket is szűrünk. Ez egy ingyenes, komplex egészségügyi kontroll neked, amiért máskor sokat kellene fizetned. Amennyiben a labor eredményeid is negatívak, amelynek kiértékelése egy hetet vesz igénybe, hivatalosan is alkalmas donorrá válsz, és egy újabb időpontban megkezdheted az első plazmaadásodat. Nálunk az egészséged a legelső, ezért folyamatainkat a maximális odafigyelés jellemzi.
4: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytató!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

További kellemes délután tesz a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Nincs rossz időnk, 19 fok körüli hőmérséklet mellett a napsütési a főszerep, bár a következő napokban sajnos ez már nem lesz elmondható. Igaz, marad a nagyjából 20 fokos maximum, de kevesebbnek fogjuk érezni. Eső, zápor érkezik itt a környéken. Ha minden igaz, jövő hét keddig ez el is húzódik, úgyhogy az esernyő legyen most a közelben. Mi igyekszünk ennek ellenére azért a nyári dalokból válogatni akkor is, és hozzuk most is. David Getz és a One Republic közöse a folytatásban, velük pedig búcsúzom, majd holnap dél is kettő között a baranyai témákkal érkezünk ismét. Addig is nagyon-nagyon kellemes délután, visszaadom a helyet a Rádió 1-es kollégáknak. Molnár Kristófot hallottad a 99,4-en Komlón.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Hamupipőke című előadás a Romeo és Júlia, a Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Könnyű erkölcsök vígjáték, a Gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márványlikör vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen, a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Tour de Hongrie kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en dél és 2 között. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasz Becsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar díjas filmek, beszélgetések. Info pont.pécs.hu.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
8: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
9: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
8: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
9: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és az I Found You, ami most elindult. Én Györke Attila vagyok, és ha ez a zene tetszik, akkor nekem kell megköszönni, hogy ez most megszólalt. Üdv mindenkinek! Hát biztos volt már úgy, drága Rádió 1-esek, hogy már-már feladtuk, azt hittük, hogy soha nem talál ránk a szerelem, aztán hopp, egyszer csak megjelent a nagy ő. Ugye, hogy volt ilyen? Ez a dal erről szól.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Aki figyelt, az már az óra elején hallhatott egy dalt a rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától. Na de ki zenélt? Vajon Accent? Cyril? Sam Felt? A Swiss Disco? Ugye ők mindannyian velünk ünnepelnek május 24-én pünkös vasárnap a rádió egy születésnapi fesztiváljára, és ott lesznek a rádió egyes DJ-k is. Lássuk, hogy ki volt a legszerencsésebb ebben az órában. Halló?
1: Ja, Gábor vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan csörögtél?
1: Most éppen dolgozom, Dunaharasztiban vagyok.
0: Na, a Rádió 1 Roadshow mai állomása meg Dunaújvárosban lesz, onnan nagyon könnyen elérhetsz minket. Gyere ki, 4 órától várunk téged is, de mondd most, hogy melyik volt a nyerődal.
1: Igen, a Swiss Discotól az I Find You.
0: A Swiss Disco, az egyik világsztár fellépő tehát a Rádió 1 születésnapi fesztiváján jövő hét vasárnap, pünkös vasárnap a Budapest Parkban, és te is ott lehetsz velünk. A Rádió 1 szlogenjét kérem csak cserébe.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nyertél, Gábor!
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Tizedikként hívtál fel?
1: Köszönöm szépen.
0: Semmilyen program nincs beírva neked jövő hét vasárnapra, pünkös vasárnapra?
1: Ez mindenképpen benne lesz volna.
0: Akkor most már írd be, igen.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök.
0: Hölgyeim és uraim, amikor ismét megszólal egy dal a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának bármelyik fellépőjétől, akkor ismét játszani fogunk itt a Rádió 1-en.

0: Szegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
1: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko, alap az extra.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
4: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: lately.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió X!

0: Rádió 1, csak igazumai sláger megy, és ugye május 24-én pünkös vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál, már nincs sok idő, pislogunk kettőt és ott fogunk bulizni, Szemfeld fellépésén például. Sok DJ-vel ellentétben Szemfeld gyakran teljes zenekarral lép fel, Szemfeld Live néven hirdeti ezeket a koncerteket, ilyenkor fúvósok, énekesek kísérik a színpadon, ami sokkal koncertszerűbbé, organikusabbá teszi a zenei élményt. Hozzánk, hölgyeim és uraim, egy órás DJ-szettel érkezik majd Szemfeld, mert hogy a négy világsztárunk közül ő az egyik.
1: Hi, I'm Szemfeld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A Rádió Egy születésnapi fesztiváljának világsztár fellépőivel és a dalaival pedig minden órában páros belépőjegyet lehet nyerni. Cyril, Samfeld, Accent, a Swish Disco, bárkinek a dala nyerő lehet a világsztárjaink közül. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben az órában ki lett a mázlista. Rádió Egy, tessék!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy szólíthatlak téged?
1: Zita vagyok.
0: Jó füled van, mert egy nagyon jó dalt észrevettél a műsoromban, Zita.
1: Samfeld, Post Malone.
0: Jaj, de szeretjük ezt a dalt! Samfeld pedig jön a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára. Május 24-én pünkösd vasárnap a Budapest Parkba. Zita, legyél ott te is! Kérem a Rádió Egy szlogenjét!
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Te kapod a jegyet!
1: Nagyon szépen, köszönöm! Reméljük, idő is jó lesz!
0: Tökéletes lesz az időjárás, én ezt most mondom neked, úgyhogy készülj nagyon szép rucival! Meg valakivel, mert hogy valakit hozhatsz. Ki lesz az?
1: Hát a pici lányom.
0: Leányzóval közös, igen. Buli? Akkor ez igen. A tiétek.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon jó, örülök neki, köszönöm szépen.
0: Hölgyeim és uraim, pár perc múlva 4 órától kapcsoljuk Dunaújvárost, a Rádió Egy rócsó következő helyszínét. A Városháza téren már ott van a Geri, meg a Disco Sheet, nem sokára a Live Mix indul 5 órától Balázsék. Játék pedig ugyanígy lesz holnap délelőtt ismét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
5: Úgy is tett!
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A Maxegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
8: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
9: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Peach Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Pécs Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
11: Boldogásra ékszert ajándékozna? Keresse Komlóna Liliana ékszerüzletet, ahol új arany, ezüst és Swarovski ékszerek széles választékával várjuk. Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen üzletünkben Komlón a Csillesoron, vagy a www.facebook.com/Liliana ékszer oldalon.
12: Most érdemes Suzuki-ra váltani. A Suzuki 35 éves jubileumát ünnepli, és egész májusban különleges ajánlatokkal vár. A 2025-ös modellekre akár plusz 250.000 forint kedvezményt kapsz, és még nyerhetsz is. Gyere el tesztvezetésre az FX Autóház. És nyerj akár 2 millió forint értékű utazási utalványt. Ha pedig autót vásárolsz, 1,5 millió forintos MOL ajándékkártya is a tiéd lehet. Ne maradj le! Keresd fel az FX Autóházat, vagy látogass el a suzukifx.hu oldalra, és ünnepelj velünk!
13: A Komlo Marketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlo Market, a város 4 pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlo Market üzletekben.
14: Svájci precizitás minden egyes csészében.
15: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
14: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
15: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
14: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
5: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
16: Ma végig kísérünk a konkrét folyamaton. Mi történik, amikor már a donációs ágyon fekszel? Miután asszisztenseink kényelembe helyeztek, egy steril, egyszer használatos tű segítségével összekötnek a plazmaferezis készülékkel. Ne ijedj meg, ez nem fájdalmasabb egy sima vérvételnél. A gép szakaszosan dolgozik. Először levesz egy kevés vért, egy centrifugában szétválasztja tőle a plazmát, majd a számodra fontos alakos elemeket, a vörös vértesteket és a vérlemezkéket azonnal vissza is juttatja a szervezetedbe. Ez a ciklus többször ismétlődik, amíg el nem érjük a testsúlyodhoz mérten meghatározott gyűjtött plazma mennyiséget. Közben te csak pihensz, olvasol, majd beszélgetsz a többi donorral. A folyamat végén sóoldat infúziót is kapsz, hogy pótoljuk az elveszített folyadékot, így a szervezeted regenerálódása már abban a pillanatban megkezdődik. Az egész alig egy órát vesz igénybe, de a hatása felbecsülhetetlen.
5: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel a lemezjátszóknál. A házigazda, Juhász Gergő, csak igazi mai sláger megy.
17: Pontosan délután 4 óra van, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, hello Dunaújváros! Szeretettel köszöntünk mindenkit, itt vagyunk a Városháza téren Balázsék délutáni roadshowjának. A negyedik állomása ez, 1 óra Rádió 1 Live Mix, aztán pedig 3 óra Balázsék. Ez lesz a program innentől Dunaújvárosban. Nagyon jól fogtok szórakozni, ebben biztosak lehettek. Mellettem a diszkósít, itt van DJ Junior és itt van Bárány Attila. Ők melegítik elő a terepet Balázséknak a következő 1 órában. Szevasztok!
18: Hello, hello! Sok szeretettel köszöntjük a Dunaújváros városiakat. Innentől kezdve nem lesz kegyelem, gyerekek, úgy, ahogy egyébként azt a diszkosítben szoktuk csinálni. Hadd szóljon!
19: Szevasztok, szép estét mindenkinek, itt vagyok, én DJ Junior vagyok, és innentől kezdve nyomjuk, ami kifér a csövön. A diszkosít csapata a játszóknál.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szeretettel köszöntünk mindenkit Dunaújvárosban. A lemezjátszók mögött a rádió egy live mixben a Disco Shit. Ők melegítik elő a terepet Balázséknak, 5-8-ig itt lesznek Balázsék a helyszínen. Fantasztikus hangulattal, rengeteg meglepetéssel, nagyon sok fantasztikus ajándékkal. És egy Györke Attis kollégámat hadd mutassam be mindenkinek, ha valaki esetleg ne ismerné Györke Attist.
1: Hello, hello, Dunaújváros! Sziasztok! Óriási hangulat itt a Rádió 1-nél. Kérem szépen, én azért jöttem, mert a napközben itt nálam nagyon-nagyon sokan szeretnének páros belépőkhöz jutni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, és szeretném kérni a kezeket, hogy ki az, aki szeretne játszani, ki az, aki szeretne nyerni. Ott van, nagyon-nagyon sokan. Hát tudjátok, hogy nálam mindig a tizedik nyer, úgyhogy elkezdek leszámolni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha pont nem volt csalás.
0: Imádom a tiszt. Hogy hívnak?
1: Hogy szólíthatnak?
2: Vivi vagyok.
1: Vivi, nagyon nehéz kérdésekre kell válaszolnom. Műveltségi kérdésekkel készültem. Készen állsz?
2: Készen.
1: Igen?
2: Készen, igen.
1: Meg kell mutatnod itt a körünkben a DJ-ket. Mutasd meg! Ha nem tudod, nem nyert.
3: Én DJ? Mondom, hogy nem nyert.
4: Na ez a baj, gyerekek, ez a baj. Jó, új játékos kérünk, köszi.
1: Új játékos? Nem.
0: Vivien, tudod a szlogent, reméljük.
1: Biztosan tudod.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Megadjuk!
0: Na nehogy megadjuk! Hány belépőt szeretnél a születésnapi fesztiválunkra, Vivi?
2: Kettő
0: már is a tiéd, várunk szeretettel Cyril Samfeld, a Switch Disco, Accent, valamint a Rádió 1 DJ-k, a fellépők. Gergő, szia, te pedig DJ vagy, ez komoly?
5: Így van.
0: Mióta is, mi a művészneved? Van-e művészneved?
5: Van művésznevem, DJ Zoltek néven tevékenykedek.
0: Azt a mindenit, mindig jól jön nálunk egy DJ, mióta űzöd ezt a szakmát?
5: Hát egy 3-4 éve már legalább.
0: Ki a kedvenc Rádió 1 DJ-d?
5: Bárány Attila.
0: Mi a Rádió 1 szlogen?
5: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Hány belépőt szeretnél a születésnapi fesztiválra?
5: Kettőt legalább.
0: Lehet négy?
5: Lehet négy is.
0: Akkor négyet adunk neked, Gergő, ott találkozunk. Köszi a játékot.
4: Gratulálok. Köszönöm. Mindenképpen.
0: Rádió egy születésnapi fesztivál, ne feledjétek, jövő vasárnap, május 24, nagyon-nagyon közeledik a dátum. A Budapest Parkban találkozunk nagyon sok Rádió egy hallgatóval. Junior Attila, ti jöttök?
4: Oké, először is szeretném megköszönni.
6: Én is, én annyit akartam mondani, hogy még javul az ízlésed, jó. Akkor a Junior is kedvenc DJ-d lesz.
4: Figyelj, de nagyon fontos, hogy fizetésemelést kérek és adok majd belőle, most pedig megyünk tovább. Az igazi mai slágereket egészen 5 óráig ez a két Vén Piper közt nyomja nektek, úgyhogy várunk minden dunaújvárosit és mindenkit ide!
0: Gyere!
4: Mutassuk meg, mit tudunk!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert itt vagyunk a helyszínen Dunaujvárosban, és újabb játék a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, a szó Atisé és Geriné.
1: Hello, hello, Dunaujváros! Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy a diszkósít, a Rádió egy live mix és a daily mix egyesüljön. És Geri, azt mondtad, hogy vannak játékosaink, ugye?
2: Bizonyám, hello hölgyek, egy-egy bemutatkozást kérek, sziasztok! Dia, te pedig?
3: Szia, Vivi vagyok.
2: Vivi és Dia, voltatok-e már Rádió egy születésnapi fesztiválon bármikor?
3: Hogyne.
2: Melyiken?
3: Mindegyiken.
2: Esküdj, mindegyiken az utóbbi években?
3: Hát igyekeztünk.
0: A kamus.
2: Vettétek a belépőket, vagy nyertetek adásban, vagy helyszínen?
3: Volt, hogy nyertünk is, de volt, hogy vettük.
1: Na de most szeretnétek-e menni? Akkor nálam műveltségi kérdésekkel lehet bejutni, úgyhogy a következő. Ki az a két műsorvezető, akit itt látsz ebben a pillanatban?
2: Hú, nagyon
1: mondom,
2: félek.
1: Az alternatívákat. A. Bárány Attila, DJ Junior. B. Jamina és Metzger Viki. C. Nem tudom, nem érdekel, Rádió egy csak igazi mai sláger megy, kérem a nyereményem.
3: C.
2: Imádom!
0: Ilyet!
1: Akkor már is van páros belépőd a Rádió egy születésnapi fesztiváljára!
3: Nagyon örülünk, nagyon szépen köszönjük, és Rádió egy csak igazi mai sláger.
2: Jaj, de jók vagytok! Hölgyek, hányan jönnétek? Hány belépőre lenne szükségetek? Hány jótokat láthatjuk vendégül?
3: Igen, ha lehet.
1: Tehát kettő.
2: Négy belépő a tiétek. Május 24 jövő vasárnap Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Parkban várunk mindenkit nagyon sok szeretettel, külföldi sztárfellépőkkel.
1: És a Rádió egy DJ-vel. Ott lesz Accent. Ott lesz még...
2: Ott lesz Cyril.
1: Ott lesz a Swiss Disco.
2: Ott lesz Sam Felt.
1: Ott lesz a Geri is.
2: Ott lesz az Atis.
1: Ott lesz a diszkósít.
0: Köszi szépen, és akkor innen megyünk tovább, emberek, mert 5 óráig még végig a széter. A lejátszok mögött a két diszkósít DJ, Hawaii Bee Gees távolétében. Be kell érjetek DJ Juniorral.

Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, a Disco Sheet, Bárány Attila és DJ Junior fantasztikusak voltak az elmúlt egy órában. Egy nagy tapsot a Disco Sheetnek! Dunaújváros, fantasztikusak vagytok, és voltak egy. Remélem, hogy készen álltok Balázsékra. Jöhetnek Balázsék, Magyarország leghallgatottabb reggeli rádió műsora. Hölgyek, urak, Balázsék perceken belül 5 órától itt lesznek a színpadon, úgyhogy jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen a figyelmet, hamarosan tehát jönnek Balázsék, és itt még a helyszínen egy kicsit mehet tovább a zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Roadshow-val. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál a Disco Sheet és New Wave. A Balázsék Roadshow állomás

Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Szevasz tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem 1 dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
7: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolár lámpára és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and
8: Living. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
11: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
12: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Reklámot hallottak.
13: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
15: A Komlo Marketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlo Market, a város 4 pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlo Market üzletekben.
16: Május 16-án a Tour de Hongrie királyetapja érkezik Pécsre. A mezőny Mohácsról indul 12 órakor, majd a pécsi szakaszon a legendás Bárányúti emelkedőt 4-szer is megmászva a pécsi állatkertnél zárul a verseny. Lesz kerékpáros gurulás, szurkolói zónák, déltől a Széchenyi téren kitelepülők aktivitásai várják az érdeklődőket, valamint lesz zsolnai kupa is az amatőröknek. A körverseny pécsi befutója idén is az egyik leglátványosabb szakasznak ígérkezik.
17: Boldogásra ékszert ajándékozna? Keresse Komlóna Liliana ékszerüzletet, ahol új arany, ezüst és Swarovski ékszerek széles választékával várjuk. Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen üzletünkben Komlón a Csillesoron, vagy a www.facebook.com/Liliana ékszer oldalon.
18: Svájci precizitás minden egyes csészében. Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
19: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
18: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
19: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
20: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szervíz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
21: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok.
22: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
23: Drágám, mi ez a fűnyíró traktor? Én virágföldért küldtelek.
24: Persze, de ezt nem hagyhattam ki, csak beugrottam, segítettek, és 0% THM-mel már el is hoztam. Ennyi.
23: Figyelem, Pécs, ha kertet csinálsz, kezd itt.
24: AKC, Szigeti út, kertészetiszakáruház.hu.
3: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó, szelíd motoros, Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuthistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Hello! Ez tegnap is így indult, hello Dunaújváros, aztán végeztünk velük, igen. Hello Feri, hello Eszter, hello! Te megjöttél egy villával?
2: Hoztam neked egy kis finomságot.
1: Jó, hol járt az a villa?
2: Azt mondtad, hogy szeretsz mindent, ami tovább jelölődik 2 hétnél egy kocsiban, és találtam neked egy fél szívás gombócot.
1: Úristen, a kocsidba? Tessék. De hát ezen penész van.
2: Penész.
3: Nem lesz penész, nem lesz semmi bajod.
1: Hol járt ez a villa? Hol járt ez a pogácsa?
2: Nézd a szemembe.
1: Basszus, Jézus Isten,
2: na
1: mi az Istened?
2: Nem megér?
1: Mi nem merek vele lenni, nem tudom. Kocsi, hol találtad?
3: Ne tedd le, koszos lesz.
1: Ja, most találtad? Ja, most kaptuk? Ja, tényleg azt hittem, a kocsitból van, várjál.
2: Én azt hiszem, hogy... De megmered enni?
3: Miért? De mi ez?
2: Ez ilyen fine diningos mocsi.
1: Óvatos legyél. Elmondom neked, hogy a kocsiba találta, beleszúrt egy villát, azt elhozta. Tehát, hogy az ott rajta nem sajt, hanem 3 metes penész, csak szólok.
2: Vagy egy kelet-ázsiai édesség, vagy a kocsimban volt az ülés alatt.
1: Igen, én a másodikra tippelnék.
3: Azt tudod, hogy a mocsi az, amiben a japán nyugdíjasok általában belehalnak, ugye szilveszterkor eszik.
1: Megfulladnak. Ilyen,
3: és megfulladnak tőle.
1: Igen.
3: Jó, kit akartok kiírni?
2: Most, hogy 59 éves vagy, Feri, most már megengedheted magadnak.
1: Igen. A bátor oda néz meg is ette. Oda néz.
2: Láttalak meg téged, Sebestyén Balázs.
1: Elbúcsúzunk tőle.
3: Ez baszt.
1: Mondtam.
3: Ez nem mocsi, ez tényleg a kocsitban van.
1: Kocsitban jön. Igen, és az penész.
2: Finom.
1: Hello, kedves dunaújvárosiak! Sziasztok, megjöttünk, jó reggelt, illetve kellemes délutánt, üdvözlünk benneteket a turnénk utolsó előtti állomásán. Te jó Isten, mennyien vagyunk, gyerekek! Azért ezt állapítsuk meg, amíg Feri kér egy kis vizet, hogy lefújtsa ezt a penészes valamit, amit kapott. Gyerekek, hát tele van a tér, az van, tele van a tér. Komolyan mondom, hát ez elképesztő.
2: Nincs mit csinálni, úgy
1: nincs
2: látom.
1: Nincs mit tenni, megállapítottuk.
3: Köszönöm szépen, hogy az utószületésnapomra ennyien eljöttetek. Köszönöm.
1: Na most milyen rendesek vagytok, egy tapsot a szülinaposnak, aki egész héten motorozik, eszik, kiszik, hedóba van, mi meg vegyünk utána, mint a kis csirkék.
3: És hedóba vagytok ti is.
1: És hedóba vagyunk mi is, igen. Gyerekek, ez egy komoly túra, amit nyomunk. Szóval nem mondom, hogy itt 8 percet tudtam aludni ma a szállodai szobában, melkasommal a telefonnal, de már meg volt határozva, hogy 16:30 találkozó a recepción, indulunk. Úgyhogy itt komoly túra van, nincs
3: ha
1: idő.
3: Ha nem vagyok, nektek ma nincs Balázs.
1: Ez így van.
3: Bent,
1: ez így van.
3: Szívesen, ahogy Eszter szokta mondani, szervusz szívesen.
1: Szervusz
2: nagyon
1: szívesen.
2: Nagyon sok a kislány, látom, nekem hoztátok
1: igen?
2: Őket.
1: Ja.
2: Adjátok óvatosan. Át őket, hányat tudok elvinni, neked 4-5.
1: Nagyon sok, igen, nagyon sok gyerek van. Tényleg, tegnap is nagyon sok gyerek volt. Pedig rondán beszélünk, csúnya dolgokat mondunk, de valahogy mégis kijönnek a gyerekek.
2: Hát továbbképzés.
1: Hadd tanulják csak, nem baj, hogy megtanulják, hogy mit csinálunk.
3: Tényleg szülők, nem féltitek a gyereket tőlünk?
4: Nem?
1: Tényleg?
4: Volt már rosszabb?
2: Mindig ezzel indokolják.
1: Igen.
3: Mi volt a rosszabb?
4: Azt nem mondom.
1: Egy német Balázs gyűlés ugyanezen a téren itt 2 héttel ezelőtt.
3: Kevesebben voltak.
1: Nagyon fülyesek hangzottak el így van. Nem kell tőlünk félteni a gyerekeket, mi vigyázunk a gyerekekre. Abszolút, úgyhogy nem mondunk semmit, meg tényleg rendesek vagyunk.
2: Figyelj, annyit hogy mondjak, hogy a lányom új terrorszöveget talált ki magának. Ugye régen a dögöny volt, hogy
1: igen?
2: Azt mondta, hogy dögöny, és akkor 2 ököle beleszaladt a gyomrodba, és az update-elt az egészet, és most az van, hogy a legváratlanabb pillanatban rádüvölt, hogy szaktanári!
1: Igazán jó arc.
2: Szerintem egy kis reflexió az iskolai fegyelmezésre. Fogadt most, és rám volt, szaktanári!
1: Jó, hát. De teljesen váratlanul, csak
2: teljesen
1: úgy?
2: Teljesen váratlanul, nagyon random helyen.
1: Jó. Ez ma jelszavunk, jó?
3: Szaktanári.
1: Bárki bármit mond, vagy rosszat csinál, vagy nem játszik jól, vagy nem eszik elég virslit, vagy nem tudja gyorsan a grillt, azonnal megintjük egy szaktanárira.
2: Jó.
1: Így van. Kint látsz, mi a helyzet?
3: Hát,
1: ki van
3: nagyon,
1: előtted?
3: Nagyon sok kedves embert, és egy, hát hogy is mondjam, egy verssel érkezett a fiatalember.
1: Uha.
2: A félelem is retteg is Las Vegas című filmből.
1: Igen.
3: Azt szeretném megkérdezni, hogy ezt te írtad?
5: Ez tény, ez ilyen csúnya.
3: Na, ezt akartam mondani. Hát általános iskola, szerintem az Eszter lánya szebben ír. Héj, ma a fejem fölött repült el egy héja, jó lenne már egy kis héra. Figyelj csak, ez szarvers.
5: Itt nem a vers a lényeg, hanem hogy a héra.
3: Ja. Ne hülyéskedj, tényleg?
5: Mit játék?
3: Mit játék játszani?
2: Kijátszottak téged, Feri.
3: Igen. De versileg azért vannak benne hibák, ezt látod.
5: Hát igen, nem túl helyes, de viszont ha már így megszólítottál egyébként, azt elmondanám, hogy köszöntöm itt a Weber Grillt, rokonaim egyébként, mert én Weber
3: Grillt. Ne hülyék, mindenkit
1: mindenkinek benyalsz?
3: Az szponzornak játszani akarsz mindenhol?
2: Hónap
5: nem, mert amúgy engem Weber Kristófnak hívna csak ezért.
1: Oda nézd, családi vállalkozásban van. Családi egy vállalkozás.
2: Egy mondatban meg tudod.
5: De viszont a hírához vagyok hű, úgyhogy én velük járok.
3: Lakás felújítasz, hogy mit csinálsz?
5: Nem. Hát
3: nem csak hű vagy.
5: Buliznék egy jót, is kell a lóvé.
1: Kell a lóvé. Mennyi, ott 100 000-et adunk? Vagy mennyit adunk? Ott 100 000-et adunk.
3: Igen, csak oda azért, igen. Így.
2: Jó, de kérdezzem már meg az úriembertől, hogy figyelj itt, Weber úr, hogy itt Dunaújvárosban milyen egy igazi jó buli? Hogy néz ki? Mi a váza?
5: A Dunaújváros, nem tudom, mely székesfehérvári vagyok, de Székesfehérváron nagyon jó buli van, úgyhogy gyertek oda.
1: Áruló van köztetek. Áruló akarja elvinni a dunaújvárosiaktól a játékot.
5: Itt van közel egy megye.
1: Honnan jöttünk?
3: Szaktanári!
1: Azonnal megadjuk neki.
2: Megvárjuk, amíg szétépítek, jó? Utáig nem folytatjuk.
1: Honnan jöttünk, nem? Az elkerülő valahogy úgy jöttünk.
3: Éva, hogy ott mi van te, hogy nem lehet közlekedni?
5: Nagyon nagy dugó, én is busszal jöttem onnan egyébként, és körülbelül lépésbe alattunk még busszal is, szóval.
1: Igen, de ez a Székesfehérvár, ez olyan, bármikor bemész, az 10 éve túrják. Én nem tudom, ott mit csinálnak, ásatások vannak.
3: Rendet raknak a városba, megtaláltak valami régi királyt, biztos.
1: Ott biztos, hogy 30 éve keresek valakit, vagy elhagytak valamit.
2: Most én jöttem a belsőbe 30-a.
1: Igen, feltartottad a forgalmat?
2: Kicsit nyugodtan jöttem.
1: Te éjszaka hazaértél rendesen?
2: Hazaértem, éjszaka volt minden.
1: Elváltunk Szombathelyen.
2: Sopronból.
1: Ráadásul Sopronban.
2: Igen, Sopronból Budapestre mentem, hogy aztán idejöjjek, hogy innen menjek Gyulára. Na, ezt adjátok össze.
1: Várj, te hazamentél?
3: Figyelj csak, mi nem megyünk Gyulára.
2: Azt nem te döntöd el.
1: Igen, mert hogy holnap nekünk, holnap még van egy Debrecen, de te tőled elváltunk ugye Sopronba, és te még éjszaka nekiindultál.
2: Igen.
1: Hazaértél rendesen?
2: Hazaértem rendesen, de fenyegetőek voltak a román kamionosok, ezt el tudom nektek mondani.
1: Szóval. Azok mindig fenyegetőek, főleg a parkolóban még egy 10 000-es is kínálnak, akkor vigyázz, mert akkor ott nagyon durva dolgokat
2: hajtanak. Én próbáltam UB-gat,
1: jaj! Nem akarom!
2: Nagyon egyedül vagyok! Kislány vagyok, és egyedül vagyok ebben a nagy parkolóban.
1: De megpróbáltuk megvigasztalni. Valaki már jön a mentő, gyerekek. Hogy vagytok, kedves dunaújvárosiak? Minden rendben? Jól vagytok? Tavasz van, meghoztuk a jó időt, Sopron nyalta csak be, mindenhol jó idő van, Sopronban álltok. Ott a mester, ott a mester.
6: Rádió 1, csak igazi ma is rágel megy.
3: Nagyon jó, ügyes vagy, ötös.
1: Eddig erős a csapat, azt kell, hogy mondjuk.
3: Ez is szaktanári, de ez dicséret.
1: Azonnali szaktanári, így hogy van.
2: Három szaktanáriból igazgatói, csak mondom.
1: Igen, aki többször megintünk. Na, ki van ott?
3: Na, de ki van itt, és egyébként, ha figyeled, egyre bejebb húzódik. Tehát a hétfői kitelepülésen még ott volt a szélén.
1: Igen.
3: Aztán egyre bejebb, és most teljesen középen. Itt van a mi Gáborunk.
1: Szevasz, Gábor!
7: Magácsi Zsergő, szép délutánt kívánok!
1: Te nem vicceltél, hogy mind az 5 alkalomra jössz? Te nem szórakozol?
7: Hát nem, kulturáltan fogalmazok, nem szoktam segget csinálni a számára.
1: Nem, megint itt vagy. Már akarnánk, se tudnánk elbújni, mert mindenhova követsz bennünket, így van. Holnap is még Debrecen?
7: Igen.
1: Helyes. Mivel jöttél?
3: Megcsináltad az Excel táblát, amit kértünk?
7: Igen, megvan. Átnéztem, átfutottam. Úgyhogy... Amiről már tegnap beszéltünk, Salgótarján Tatabánya, illetve Nagy Kanizsa.
1: Na, csak mondjuk el Eszternek, hogy nem tudja, Eszter, tegnap megkértük Gábort, hogy egy Excel táblát arról, hogy hol nem voltunk, illetve hol voltunk nagyon régen, mert kiderült, hogy visszamenőleg 10 évre vezeti, hogy melyik városban mikor voltunk, milyen idő volt, mióta nem voltunk, és mikor kéne újra menni. Konkrétan Excel táblája van Gábornak erről. És tegnap megkaptuk, hogy 4 éve nem voltunk Szombathelyen.
2: Gábor, meg foglak ismeretni a férjemmel, ő is,
1: igen.
2: Ő is Excel szexuális, és...
1: Ebben gondolkodik, ebben él.
2: Azt nagyon szereti. Akkor kicsit mindig megcsillan a szemében a fény, akkor azt mondod, hogy kéne egy függvény.
1: Igen.
2: Függvény.
3: Na, hát csinálom én.
1: Gábor ugyanez. De akkor most hol vagyunk? Tehát akkor most mi van?
7: A Dunaújvárosban vagyunk.
1: A Dunaújvárosban, de...
3: Mikor voltunk utoljára? Soha nem voltunk.
1: Ne, voltunk, dehogy nem.
3: Szatok, már voltunk.
1: 8 éve. Nem viselkedtetek rendesen, azért nem jöttünk.
2: 8 éve, még kicsi voltam és kopasz.
1: Azóta nagy lettél és megnőtted. De várjatok, az nem lehet, hogy 8 éve ne lettünk volna. 8 éve voltunk utoljára? Akkor itt valami történt. Itt valakit vagy... A Jani abuzált, vagy nem itt valami volt akkor 8 éve, a szállodában vagy őt, itt valami kellett, hogy legyen,
2: mert
1: nincs, hogy 8 évig nem megyünk valóban.
2: De ez most Sztálinváros, vagy Leninváros?
1: Ez egy jó kérdés. No. Kommunisták vagytok, ezt akarja kérdezni, na valljatok, tessék, mondjátok
2: halljuk
1: el.
2: Halljuk először a rigmusokat.
1: Igen, halljatok szint, akkor mik vagytok valójában. Szóval akkor 8 éve nem voltunk. Hát azért az jó rég volt, konkrétan egy gyerek felnő közben, mióta mi ezt megjártuk, és még mindig rádiózunk. Aki akkor született, az most már 8 évesen állít a kitelepülésre.
3: És van-e itt 8 éves gyerek, most az a kérdés?
2: Ezt nem kérdezheted meg, Feri.
3: De megkérdezheted.
2: Jelentkezzetek!
1: Ugye? Vigyázzatok, ne adjátok oda a gyerekeiteket! Tudjátok, mivel Sántikál születésnapos, bármit megengedhet magának.
2: Ott van.
3: Hát
2: ott van,
3: nézd meg! Ugye mi itt voltunk 8 évvel ezelőtt, kire hasonlít az a gyerek? Hol van?
1: Hogy igen, az mondjuk erős lenne.
2: Kicsit a Lacira.
1: Igen.
3: Na, megvan.
1: Egyébként ezt meg mondjuk őszintén, ezt azért 15 éve várjuk egymással kapcsolatban, hogy valaki egyszer odáll és azt mondja, hogy Feri, én vagyok, te vagy az apám.
3: Feri?
1: Igen, amíg még beszéltünk a Janival, hogy valaki egyszer ezt vallja be, sírnánk a röhögéstől, ha nem nekünk mondja, tudod? Az zseniális sztori lenne. Anya mondta, te vagy az apukám, kaphatok egy ajándékcsomagot? Nagyon vártam a találkozást, 8 éve voltál itt utoljára, Feri.
2: Az erős lenne. Szülte valaki vagyonkezelőt az elmúlt 8 évben, mert mind a kettőnek van pénze, szóval megér, nem?
1: Semmi, nem? Senki? Senki ebben a formában.
2: Viszont látok hátul egy Rákóczi Feri hasonmás verseny győztes.
1: Ne.
2: Nem tudom, hogy mennyire jó. Egy kisbabával az ölében áll, akinek a leghátul fehér pólóban.
1: Leghátul fehér pólóban.
2: Fekete baseball sapka, fehér póló, kisbaba az ölében.
1: Na, ő, kisbaba ő az ölében? Feri, remélem az övé.
2: Most el kell menekülni.
3: Loptad?
1: Elviszed a gyereket?
2: Nem, hogy hol vesz?
1: Hozz vissza! Na, de miért? Nem látok. Én nem most is látok ilyet. Te halucinálsz.
2: Nem szabad megütni, csak viccel.
1: Igen, gáncsoljátok el, üssetek meg, verjetek, hogy hozzátok ide.
2: Letette a gyereket, most már nem. Majd előkerítek. Valaki egy biztonságőr, küldjetek oda.
1: Jó, mert hogy van egy versenyünk, aki a mai napon a legjobban hasonlít Rákóczi Ferihez, nő is lehet. Tehát, hogy ne, ez, abszolút. Ez komolyan, tök komolyan mondom, ez nem kizáró ok. Tehát nincs az, hogy csak férfi. Ha találunk egy olyan nőt, aki nagyon hasonlít, vagy ő hasonlít a legjobban, kap egy plusz ajándékcsomagot, ez egy mellékvágányai mai játékainknak, hogy közben a nyolcason beúszhat az, aki a leginkább hasonlít Rákóczi Ferire. Nő, férfi, bárki lehet, mindenkinek örülünk. Adás végéig kell egy ember találnunk, aki nagyon hasonlít.
3: Ha van véletlenül valakinél egy puli kutya, ő nyert.
1: Abszolút. Kutya is nyerhet, anyuka is nyerhet, apuka is nyerhet. Igen, border collie. Igen, mindenki nyerhet. Egy Rákóczi Ferenc hasonmásot kell találni.
3: Te szerintem messze vagy. Tehát én veled vagyok itt.
1: Zépróbálkozás volt.
3: Igen. Igen. Igaz, hogy én, hát nem.
1: Igen.
2: Nekem az is jó, hogy a szagotok hasonlít.
1: Jó, ez Eszter fogja orrat.
2: Ez Marlboro, fokhagyma, kis szégyen. Ezt a kombinációt keresünk, jó? Sok motorolaj.
3: Fokhagyma, nem is láttam napok óta ilyet.
1: Na gyerekek, végezzünk egy közvéleménykutatást. Ki az, aki játszana? Ma részt akar venni valamely játékon, jó? Ki az, aki nem játszod egyáltalán? Ki az, aki miattunk van itt? Ki az, aki az utánunk jövő rendezvényre jött? Nagyon helyes, jó van. Ki az, aki fogalma nincs, hogy hol van? Azt. Na, hát legjobban. Ezért nem jövünk ide 8 évet, mert ennyi.
3: Melyik játékot játszanád szívesen?
8: Hát azt a szőnyeg tekerőset.
1: A szőnyeg tekerőset.
3: Te egyedül vagy, ugye?
8: Hát itt a fiam.
3: Itt a gyerek. Te tekernéd őt?
8: Tekerném.
1: Anyádat tekerném. Betekerheted egy szőnyegbe, aki majd mint egy bogár vergődik itt a téren, azt ne hagyd ki, figyelj, az
3: szerintem
1: a legjobb.
3: Ilyet az
1: ne...
3: menő.
1: És ráadásul az első játékunk, úgyhogy az, figyelj, tegnap olyan vergődés volt, azon sírtunk, tök szürális volt, keresztbe görgették egymást, és az egyik csaj beszorult a szőnyegbe. Az erős volt, mire kiszabadult.
3: És nem érték el a pálya végét.
1: És nem tudták áttekerni egymást a pálya végére.
3: És a csaj kiugrott belőle, hogy ő nyert, mert kiszállt, ezt mondtuk, hogy van még 3 méter.
1: Igen,
3: pici túlvezérelt.
1: Túlvezérelt volt a benyecske. Na jól van, gyerekek, egyébként a szőnyeg játékkal kezdünk. Igen.
3: Van egy fontos közlendőnk.
1: Figyelünk.
9: Sziasztok. Az Feri, lenne a kérdésem, hogy igazán...
1: Hol vagyok? Ja?
9: Csak Rákóczi Ferenc.
1: Ha várj, kire hasonlítasz? Hát lehet, mert indíthatunk egy B-versenyt.
9: Többször hallottam, hogy Zaher Gábor. Őt nem lehetne benne.
1: Egyébként figyelj, de most, hogy fölém hajolnál itt hajnalban, én elhinném, hogy a Zaher vagy. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az a szia Balázs, megint itt vagy a detoxba. El tudnám mindig. Kicsit egyébként, megmondom őszintén, kicsit Zaher.
3: Nem rossz, figyelj, tényleg.
2: Szerintem egy másfél liter konversz után...
1: Igen, kicsit. De várj, ezt mondták már neked?
9: Nagyon sokan.
1: Sokan?
9: Egészségügyben dolgoztam, és éjjel-nappal megkaptam ezt.
1: Hogy a Zaherhez hasonlít. Jó, gyerekek, eddig van egy Zaher Gábor hasonló. Okay. Kicsit savanyú, kicsit, de a miénk. Egy Zaher Gábor hasonlásunk van. Jó, oké, okay, rendben van. Ha, jó, akkor bővítsük ki a versenyt. Bárki hasonlít bárkihez, az keressen meg bennünket, jó? Szép. Tágítsunk ezen, jó? Innentől mindenki hasonlíthat valakihez. Jöjjön, hogy ő szerinte kihez hasonlít. Aki a legjobban hasonlít ahhoz, aki amit állít, az nyert. Jó, én kibővítettük a versenyt, nem haragszol, nem vagy félték egy Zaher Gáborra. Nem te a Ferit.
3: Ja, én meg főleg nem. Ó, sőt. Nekem van például egy Gáborom, aki hasonlít Gáborra.
1: Egyelőre Gábor vezet a Gábor hasonlás versenyben. Így van. Ebben nagyon jók vagyunk. Igen. Jól van, gyerekek, szőnyeg játékunkkal indulunk, akkor az a Diego-s játék, ugye ott párokat keresünk majd, akik szépen betekerik egymást, közben a Master Good már gyártja a kis cateringünket, hotdogokat, ha valaki szeretne nyerni. A Weber is hozott némi kaját, úgyhogy...
3: Weber úrnál óriási palacsinták vannak, megjöttek gyerekek.
2: Micsoda!
1: Bizonyán, brutál, miket
2: ez
1: csinál.
2: Ez mikor történt?
3: Ez minden nap történt, csak tegnap vettük észre.
1: Igen, tegnap jutott el hozzánk, hogy palacsintasütés is van a grillen. Magán a grill lapon süti a palacsintát, ja.
2: Ez mágiának hangzik.
3: Azért meg kell nézd.
1: Az így ebben
3: ja,
1: a formában.
3: Ja, valami kedvenc zenekarod ismeri Weber urat, és adott valamit, hogy adják oda neked.
2: Úristen. Úristen, remélem,
3: nem
2: hogy...
3: tudom mi az.
2: Remélem, olyasmi, amiért letöltendő börtönbüntetést lehet kapni. Vagy
1: 3 gram zöld színű, és mondták, hogy ezt Eszternek adjátok, hát ő rendelte.
2: Ez a kedvenc oregánó.
1: Igen. Verrel, tegnap küldtek neki valamit?
3: Igen, valami kedve. Egy zenekartól idéztél is valamelyik nap, és az a zenekar ismeri Weber urat, ezért odaadott neki valamit, amit oda kell adni neked. Ennyit tudom.
2: Látod, ez a demencia azért csak itt van a küszöbön, Feri.
3: Mi az a demencia?
2: azért most már, hogy most már sudokúzni kell, hogy megtudjuk a megoldást.
3: Jó, ez hát most nem jegyzek meg mindenféle zenekart, akit ő te idézel.
2: Hát ez egy probléma.
3: Igen, ez
2: egy párkapcsolati probléma.
3: Válás lesz belőle.
2: Válás.
1: Ennek az lehet az oka, hogy az 5. napja folyamatosan iszunk, vagy a 4. napja. Leültünk tegnap este is, és azt mondta mindenki, hogy ma semmit. Ma lefekszünk, 10-kor ágyba vagyunk, jól viselkedünk, és nem csinálunk semmit. Ez volt szombaton, így ültünk le vacsorázni.
3: Ennek a vége az lett, hogy álltunk a szálloda előtt a motorok mellett, üres rumos üvegekkel, amit valami szemét aljas alkoholisták oda rejtettek a motorkerékpárjainkhoz. Fúj, főáborító.
1: Csillagos ég alatt romantikázott még 5 férfi fél 11-kor, úgyhogy az utolsó kortyot is megittuk. Úgyhogy hát itt azért komolyban van a brigád, azt kell, hogy mondjam. Nagyon komolyban van a brigád. Ez egy ilyen hedótúra, megállapítottuk
3: én
1: valójában.
3: Én évek óta nem ittam egy kortyot se, tehát az...
1: De most behozzuk. Most azért így behozzuk.
2: Nem, hogy amíg egyedül jártak Ferék motorozni, addig pedótúra volt.
1: Igen.
2: És most így megállapítottuk a hedótúra.
1: Meséltek erről, illetve mutattak fényképeket, de mondtam, hogy ezt nem akarom. Ezt a részét nem akarom tudni. Igen, de te azért jól viselkedtünk tegnap, mondhatni, nem?
3: Tegnap is
1: azért nem volt nagyon vészes a történet.
2: Jó, ki az, aki megölelni Balázst, hogy Isten igazából? Az ezt meg kell kérdezni. Jó, oké.
1: Okay. Nem vagytok túl sokan azért.
2: Igen,
1: hát azt hittem azért nagyobb tülekedés lesz.
2: Jó, ki az, aki ájulásig csókolózna Ferivel?
3: Én.
1: Egy bajcos.
3: Egy férfi.
1: Azt a mindenség. Ájulásig csókolózna. Lesz egy ilyen külön versenyszámunk is.
3: Ki ájul elő, vagy én?
1: Aki előbb. Aki előbb. Jó, akkor tele vagyunk a jó versenyszámokkal.
3: Miért akarod megölelni a Balázst?
10: Mert kedvenc műsorom a Balázsék.
1: Igen.

0: ő már ide, ő is csinálja egy fotót, gyerek azt se tudta, hol van, megfordítottam, mondom, tudod, ki vagyok? Nem, fogalmam nincs, álljon a Pistik, álljon a Balázshoz, betolt a lábam közé, csinált egy fotót, majd úgy végezett, nagyon szeretjük a vicceidet, Balázs, azt elviharzottak, mi meg így álltunk, hogy ez mi volt ez a teljesen szürreális jelenet. Nagyon szimpatikus csáttársaság volt.
1: Egyszer az Alliban egy csecsemőt akartak a kezembe adni, és mondta, fia, ne arra, hogy nem fogom meg a csecsemőt.
0: De hogy egyébként mi a cél vele? Tehát, hogy fogd meg a gyereket, hogy lefotózzalak? Hogy mit szeretne?
1: Hát attól féltem, hogy nem kéri vissza. Tehát nálam fog maradni.
2: Hát ez olyan, mint
0: igen, elrohan vele, tudod, ott marad, és ott maradsz a gyerekkel.
2: Mint a pápa választás után, tudod, a pápa megy, és megérinti a kisdedeket. Ugyanazt várják el tőled is.
1: Csak te papa vagy.
0: Igen. Egyszer nekem ki akarták venni a kezemből a gyereket. Hogy hagyd fogja már meg.
1: Le akarták csipogni a deszkóba.
0: Egerszalóka volt, ezt meséltem, mert igen, le akarták csipogni. Egerszalóka, ez egy 60 fokos termálvízbe áldogálok, így félig bent, és fogom a benincs. Odajön egy okos csávó, és meglátod. Add már ide ki te gyereket. Hát mondom, nem, el szoktam vinni a gyerekeket, beviszem a 60 fokos benincs. Add már ide egy kicsit. Mondom, micsoda? Add már ide egy kicsit a gyereket. Hát mondom, nem, egyrészt ott ül a feleségem, meglátja, akkor neked véged van, mondom, még oda is adnám. Hát csak elviszem az asszonynak, itt fekszik, én megmutatom, hogy az a te gyerek, add már ide. És azt hitte a csáv, hogy átadom neki a termába, el akarta vinni, megmutatni a feleségének a Benit. Beni akkor egy éves, hogy fogtam a vízbe, hogy Bene essen. Ha kis ad már ide, Balázs, legyen már, ott fekszik az, hogy megmutatom a gyereket. Hát ez milyen? Mondom, én még csak odaadnám, de mondom, ott fekszik a nejem, meglátja, véged van. Na jó, ne legyél már ilyen, most így vagy, hogy nem adod oda.
2: Nem lesz az a gyereknek semmi baja.
0: Az nem lesz annak a gyereknek semmi baja.
2: Semmi baja, vigyázok
0: rá. A 48 fokos termálvízbe, tudod, véletlen megbotlik, gyerek elcsuklik a vízbe, akkor kész.
1: Igen, de fordítva működik. Tehát te elkérheted volna az ő gyereket, hogy nem ezt a gyereket.
2: Csere. Csere gyerek. Csere.
0: Simán odaadta volna, de a gondolat az nem tudom mi. Odaadod, elviszi, megmutatja, visszahozza. Hát ez egy jó áru kapcsolás.
2: Szereti az asszonyt, az asszonynak ne kelljen fölkelni.
0: Maradjon ott fekve.
2: Visszajön, persze.
1: Én ennél kevesebbtől is kiborultam. Volt, hogy mentünk vásárolni, és a gyerek ült a kocsiba, ott elő, tudod, a bevásárló
2: a kocsiba.
1: A kis ülőrészbe. És mondtam, egy éves körül lehetett, és egy néni odaadt, és igyekezte, hogy tudod
0: a fejét így bizergálni.
1: Igen, mondom, csókolom, hogy tudom, hogy nem tetszik écesnek lenni, de...
0: Igen, de hogy mit tetszik csinálni?
1: De még 3 percből is lehet, hogy de.
0: Igen,
1: de miért?
0: De hogy miért érzik azt, igen. Időseknél ez eleve van egyébként, hogy úgy minden gyerek ilyen tácsi-tácsiba vannak, de hogy egyébként meg tök jogosan a saját gyereken az gondolod, hogy ne fogdossa, nem?
2: Tehát, de
0: nem
2: fölnevelt négyet, érted már most az ötödik.
0: A nagy baja nem lesz. Baja.
1: Szerintem az időseknek a gyerek olyan, mint a férfiaknak a dekoltázs, hogy úgy van, hogy ha nem akarod, hogy nézzem, akkor mi osztad ide?
0: Igen. Ha csúgasszorogassam már meg is volt a cukor kis fejecskéjét. Igen.
1: Megjött ide, minek hoztad ide?
0: Mint férfiaknak a dekoltázs, igen? Minek hoztad ide melleidet, ha nem akarod, hogy megnézem?
1: Minek
0: hoztad ide melleidet? Na jól van, gyerekek. Oké, álljunk akkor neki a mai napnak, jó? Mindjárt játszunk egyet. Itt most még nekünk mi van? Nekünk még most hírek, meg igen, reklám, meg zene, meg muzsika, meg mindenféle finomság.
2: A csókolózós fiú engem néz.
1: Igen,
0: ki néz?
2: Folyamatosan néz a csókolózós csávó.
1: Az a szép hosszú hajú fiú?
2: Igen, aki mondta, hogy ő smárol.
0: Rahan.
1: Vele ott én is smárolni. Most Rahan, nem smárolsz vele amúgy.
0: A Dunaújvárosi Rahan.
2: Nézd már egy kicsit a Balást. Sokkal szebb, mint én.
1: De... Látszik rá, hogy gyönyörű haja van.
2: Jó, igen, én értem, és akkor szép gyerekünk
1: de,
2: lesz.
1: De
2: vagy
1: én
2: mi?
1: Nem tudom, hogy fúnád hátulról, hogy bele tudsz túrni.
0: És van egy ilyen kicsit perverz, ilyen kedves mosoly az arcán, amikor már úgy látod, hogy ki vagy kötve egy ágyhoz, ott áll mögötte, tudod, és úgy szabad préda vagy, Feri.
2: Mondjuk most már kezd tetszeni.
0: Igen, azt csinál veled, amit akar. Van egy ilyen mosoly az arcán, hogy este 9-kor úgyis az ágyamban vagy, Feri.
1: Én azt szeretném, hogy a Dunaújváros megváltoztatná a Feri életét.
0: Igen, igen. Hol van a Feri? Az előbb itt volt mögöttünk motoron, elnézett egy kagyart, és hol? És holnap előkerül nagyon sántit, nagyon nehezen ül le, tudod. Mi történt, Feri? Nem tudom, ez a Rahan tényleg...
1: Barátságos egy város, ez a Dunaújváros.
0: Ez a Rahan tényleg erre volt innen a térről. Na jól van. Oké, tartunk egy pici szünetet. Jó, és aztán göngyölünk, és akkor le is játsszuk az első játékunkat, hiszen rengeteg sponsor van, meg rengeteg nyeremény.
1: Figyelj.
0: És itt a csajokat lehet inzultálni, persze csak barátságosan, hogyha valaki szeretne esetleg játszani, akkor hajrá. Mit találtál?
1: Azt van ide írva, hogy nagy műfűves palacsintatekerés.
0: Ez a
2: neve, igen, a
1: játék, de hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy plusz pont annak, aki közben megeszik 10 palacsintát.
0: Dehogy nem. Itt közben össze lehet rakni a Diegót a Mastergooddal, a Webert a Diegóval, a festéket a Webert. Mindent lehet. Amit szeretnél, ma az van. Jó? Mindent meg tudunk csinálni.
1: Nagyon tág tér akkor.
0: Igen. Jó, úgyhogy ma szabad kezed van.
1: Fél óra múlva vonatozunk, srácok, úgy készüljetek. Jó?
0: Egyébként ezt élném.
1: Az óriási lenne.
0: Igen.
1: Feri, nem akarod vezetni a vonatot?
2: Dehogy nem. Nagy zene, azt hadd szóljon.
0: Ne vonatozat, létsz, nem a Fási Muzsika TV. Nem áll. A tényleg vállal, itt vonatoznátok, az lehet már nagyon, az nagyon boomer.
2: Simán. Eszter szedi a jegyet, mehetünk.
0: Nagyon retro. Nagyon retro.
1: Na jó.
0: Na jövünk mindjárt, gyerekek. Pici szünet, aztán itt vagyunk már is.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy 5-ajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúl buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúl buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúl buddhista közösség támogatásával.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Hát te Ferko, itt aztán siettik el ám, mert itt aztán tele vagyunk, ám reklámra ránk szóltak, hogy gyorsan lekjátsz a játékot, úgy elment az idő, hogy 50 koma abba kell hagynunk, nem azért csinál, csak én kimegyek veled nagyon szívesen, és tényleg a kisrác fogja betekerni az anyját. Figyelj, ilyet még nem láttál, a legszürreálisabb valóság lesz, amit megélünk. Mutert betekerik a szőnyegbe, és gurítgatja a srác, érted? Anyádat mikor tekerhetted szőnyegbe azért?
2: Semmi,
1: anyádat nem tudtad szőnyegbe tekerni, ennyit változott a világ. Hol lehet ki? Mennyi
3: sehol
1: is, mennyit
3: itt
1: középen?
3: Is. Meg neked az
1: itt, mint Mózes. Szétnyitom a tömeget. Nem nyitom szét a tömeget. Ezt régen meg tudtam csinálni, most már nem működik. Kimegyek veled, Ferko, segítek neked,
4: gyere,
1: jó?
4: Gyere, most nyisd tömeget, gyere.
1: Megnézem.
4: Tömeget kell nyissunk, köszönjük.
1: Eszter, te örködjél a színpadról.
3: Jó, én addig bebújok ebbe a dobozba.
1: Jó, ha bármi rendelleneset látsz, szóljál, jó?
4: Szevasztok, hello, apró, vigyázz magadra.
1: Szevasztok.
4: Hozzá valamit.
1: Valaki megfogta a seggem, csak szólok. Most nem azért, de hogy kaperolnak a Dunai városi.
4: És jó, várjál, de jó eset?
1: Szerintem pasi volt, és az a durva, hogy tetszett. Ja? Na, itt vagyok. Szevasztok, ciao, hello.
4: Látni itt akar. Is vagyunk, meg vagyunk.
1: Hát, figyelj, a legkirályabb.
4: Beni és Barbara, és apu, nem, anyu meg gyerek.
1: Balázs, és mindjárt fölveszi, és akkor megnézzük, mert bocs, elfejtett a neved. Andi, hello. Tekert már a gyerek valaha szőnyegbe?
5: Nem, még nem.
1: Még nem. Milyen érzés lesz, Balázs?
5: Oh.
1: Jó lesz, mi? Anyádat betekered a szőnyegbe, gurított, fia, az utca végig is leguríthatod, ha akarod.
4: Mi az
1: egyébként
4: a legkellemetlenebb dolog anyáddal kapcsolatban, amit most meg fogsz bosszulni?
5: Tekerés.
4: A tekeréssel.
5: A tekerés.
4: Biztos, hogy te fekszel?
5: A Laci mondta, hogy én feküdjek.
1: Laci. A Laci, azt mondták
3: ez
1: a Laci.
3: Ez nem igaz, mert ti mondtátok, hogy szeretnétek feküdni.
1: Igen.
5: Csak hogy én feküdjek.
1: Hát persze, mondta, persze.
5: Tekerhetne a Laci?
1: Laci tekerjen.
4: A legjobb emberünk, neki mindig kiváló ötletei vannak.
1: Igen. Lacinak megírták SMS-ből, hogy Laci úgy néz ki, mint Váberer György. Hát lesz írták neki, Laci úgy néz ki, mint Váberer György. Ez milyen SMS? Most jött nekünk. Ez nem is igaz. Na, kik vannak még itt?
4: Benny és Barbie, sziasztok.
6: Sziasztok.
4: Egy pár, vagy csak itt összeismerkedtetek, tesó?
6: Egy pár.
4: Egy pár. Barbie, szerinted is?
5: Igen.
4: Kicsit ilyen bizalmatlan arcod volt, ahogy elhangzott az egy.
1: Fél tőlünk, mindenki fél tőlünk egy kicsit, nem akarnak nagyon velünk beszélni.
4: Jó, nálatok akkor most ez úgy igazságos, hogy a Benny fekszik.
6: Legyen úgy.
1: Jó? Legyen úgy, jó.
4: És akkor így körülbelül Balázs és Barbie egy súlyba és izomzatba vagytok, és akkor legyen az, hogy a nagyobbak fekszenek egy kicsit, a kicsik megtekernek.
1: Jó.
3: De ne legyen ilyen egyszerű, szerintem Benny feküdjön hason.
1: Hát hason kell, hason indul.
3: Lesz, hogy hátra indul.
1: Nem, hason indul. Andikám, feküdj le akkor gyorsan, jó?
4: Benikém csillagom, gyere!
1: Ugyanúgy.
4: Szépen egy kis helyet hagyjatok a szélén,
1: teljesen
4: ugye?
1: Teljesen szürreális, egy gyereke tekeri az anyját, figyeled. Ez ennél vadabbat nem látta.
4: Balázs, várjál!
1: Várjál, még ne tekerd! Gyermekünk kicsit túlvezéred.
4: Nagyon kell a 100 000.
1: Igen.
4: Balázs, anyád mennyit ígért a pénzből? Az egészet neked adta?
1: 100 000 forint? Azt a mindenit yes, neki. Igen. Jó, oké. Lehasalt mindenki. Innen indulunk, Ferenc? Hogy
4: igen,
1: indulunk?
4: Innen indulunk. Tehát jó. A feladat a következő, nyugodtan feküdjébe ér te is, ameddig ő van. Betekeritek, elgörgetitek. Figyelj oda, aztán nem fogod tudni a játékot. Elgörgetitek a másik piros csíkig, és ott már ti nem segíthettek, önállóan kell a két játékosnak kimászni, oké?
1: Az a legszürreálisabb rész.
3: Én annyit szeretnék még kérni, igen? Hogy esetleg, hogyha a Balázsnak nem megy olyan könnyen, akkor engedjük meg neki, hogy a körülálló gyerekek, akik ott állnak még néhányan,
1: kicsi a rakást játszanak Andival, ja?
3: Jó. Tehát, hogy látom, hogy van egy csomó olyan kis törpe, na ők még mehetnek jó. Segíteni, jó?
1: Balázsok, meg van engedve a segítség, Balázsik oldalán még gyerekek tekerhetik a mutert egy kicsit, jó?
3: Mehetünk? Ha nagyon nehezen megy, akkor ott a srácok, lányok, légy szíves, jó?
1: Indítsuk el akkor gyorsan, Ferko.
4: Na tessék, 3, 2, 1, tekerés!
1: Jó, ez Balázsnak az... lehet segíteni.
4: De jó, figyelj!
1: Megőrülsz magától, gurul!
4: A gyereket, gurítsad,
1: magától gurul!
4: Tök ügyes volt! Hát Barbikám, kicsi csillagom! Ez
3: de
4: a...
3: ez amúgy csalás! Ez magától gurul!
4: Eddig hát nem milyen, vagy rossz, Balázs!
1: Mi történik azon az oldalon, Jézus Isten? Az jó. A legjobb! Szerint... Hagyd ott anyádat, ott hagyd, úgy, ahogy van,
4: gyere,
1: ne nyújj hozzá!
4: Ki! Nagyon jó! Ezt megvárjuk, gyerekek!
1: Ez nagyon jó! Hagyd úgy, figyelj! Így, sose láttad így anyádat, most kell lefotózni, ezzel a fotóval zsarolható lesz a buter.
4: Ezt
1: nagyon
4: megvárjuk.
1: Jó! Mi történik? Várjál, megkérdezem, hogy vagy, mit csinálsz?
4: Fél
1: nem tud kiszabadulni a fűből konkrétan.
4: De meg vagy, ez az, állj föl! Úristen, gyerekek, egy álló palacsinta! Add ide a kezed, gyere!
1: Teljesen szürreális, ami történik. Andi nagyon nehezen szabadult ki. Hello, Andi!
4: Hello.
3: Andi... Nyertünk?
1: Meg, persze.
4: Meg, hogy ne.
1: Annyi, Andi, hogy ti keresztbe gurultatok a hosszába helyett, úgyhogy teljesen jól csináltátok.
3: Jól vagy, Andi? Forog már a világ?
1: Meg vagy?
5: De én viszem ezt a szőnyeget.
1: Jó, azt neked adjuk. Figyelj, egy teraszt le lehet vele borítani, vagy egy erkét, vagy valamit. Nagyon jó.
4: Egy nagyon nagy tapsot kérünk Andiéknak, mert zseniális volt.
1: Oldalt gurultak. Oldalt. Érted? Nagyon jó. És itt vannak a nyerteseink is. Bennikém, te magadtól mentél?
6: Túl erősen lökött.
1: Igen, Barbie lökött egyet az elején, és te legurultad az egész távot magadtól. Ügyesek voltatok. Gratulálunk. Barbikám, ügyes voltál. Ami azt maradsz? Jelenti, hogy
4: a
1: gyeremény...
4: A 100 000 forint.
1: 100 000 forint.
4: Is.
1: Mi lesz a sorsa?
6: Még nem tudom. Várhatóan nullért egyébként. Mikor így
4: igen,
6: megkérdezték, hogy
4: számított.
6: Játszunk-e, még nem döntöttem el.
1: Jó,
3: kicsit olyan ez, mint egy ilyen beiktatási beszéd, nem?
1: Igen, még
3: nem
1: mindenki.
3: Nem gondoltam rá, de váratlanul ért.
1: Igen, jó van. Költsétek hasznos dolgokra. Jó, 100 000 forint, gratulálunk akkor nektek.
4: Ugye
1: Diego,
4: ez
1: jó
4: egy utalvány, Diego-s utalvány.
1: Diego-s utalvány, így van.
3: És jó, és a nagyon erős 14 év alattiak mit kapnak?
4: Egy puszit tőled.
1: Andikám, neked is gratulálunk, nagyon cuki voltál, keresztbe gurultál egy ajándékcsomagot, ezért adunk neked, horizontálisan elnézted a pályát, teljesen szürreális volt, ami történt.
5: Nagyon szépen köszönj.
4: Várjál, itt még van valami, mi ez?
2: 20 000 forintos ajándékutalvány a Diego-ba.
3: Na, jó van.
2: Csak azért, mert nagyon ügyesek voltatok is.
4: Hazudsz, ezt te is tudod.
1: Mindjárt jövök.
4: Nagyon szuperek voltatok, Andi és Balázs. Gratulálunk, és természetesen Beniéknek is szuper volt.
1: Mit néztek el egyébként a pályát? Egy kicsit jövök itt közben, verekedek a
3: átmagam. Lehet, hogy a térkővel volt a baj, nem? Mert a térkővel volt a baj. Le, hogy kicsit így ferde, lejt.
1: Igen, itt be tudtok engem engedni, és akkor visszamerészkedünk.
4: Szavánckodsz, mi?
1: Köszönjük szépen.
4: Szevasztok!
1: Kit találtál?
6: Sziasztok, hello!
1: Puszi.
6: Szia!
4: Mi van veletek? Jó vagytok?
2: Jó, köszönjük.
4: Asid?
2: Férjem.
4: Tényleg mióta?
2: Most lesz 3 éve.
4: Kicsit úgy, ahogy ide léptem, hátrébb léptél, hogy hagyjuk apát egyedül szerepelni.
6: Ez az első kitelepülésünk, és biztos azért.
4: Miért nem jöttetek eddig?
6: Nem tudom.
1: Mást hallgattuk.
4: Mert nem voltunk itt, ugye 8 éve.
1: Igen, most vagytok először kitelepülésen?
6: Igen.
1: Mondjuk sűrűn nem jövünk, amint kiderült, ugye 8 évente igen. Jövünk, úgyhogy azért ez.
6: Vártuk a Janit is, de hát már...
3: Itt vagyok?
4: Igen. Ott van, kicsit megváltozott, de ott van. Na és milyen ilyen?
6: Más versenyére szerettem a Janiéra jelentkezni, de hát lemaradt.
4: Igen, mert egy néhány dologban igen, különböztök igen, csak, igen. Tehát ennyi. És mi, erre számítottál ilyenre, vagy kevesebben?
6: Erre, igen. Pontosan erre.
4: Oké. Okay. Jó,
3: ez egy jó beszélgetés volt, Feri.
4: Nincs ebben több, én is azt
1: jó,
4: érzem.
1: Köszi, hogy jöttetek, meg örülünk, hogy itt vagytok mindenkinek. Jó van, gyerekek. Oké, mi a második játékunk? Lackót adjátok nekünk vissza. Jó, tartunk egy pici szünetet.
3: Lackó,
1: és
3: most
1: Fáber
3: egy győrrel beszélget a Facebookon.
1: Lackónak zseniális idétek, megírták, hogy Fáber egy győr. A virslevés a második mutogatja nekem mindenféle Úristen. Nemzetközi jelzéssel, amit én megértettem, hogy mire gondol László, lemutogatta, hogy mi a
3: levés. Jó, elmondom, megvannak a versenyzők? Vízlevése? Nincsenek meg. Nincs. Jó, figyeljetek ide!
1: Mocskos versenyt akarunk.
4: Nagyon jó evő férfiakat.
3: Mocskos verseny, az egy dolog, igen? De hogy nem kell, hogy férfiak legyenek, lehetnek nők is, de nekem kákabelű nők ne jelentkezzenek. Rendes asszonyokra van szükség, jó? Tehát aki keresztbe is tud nyelni.
1: Igen. Ugye hétfőn olyan ettek a csajok Győrbe, kicsit ilyen visszafogott volt. Kedden alakult, tegnap már Juli majdnem elhányta magát, addig ment a verseny, és ugye azt szeretnénk, hogy péntekre ez odafejlődjön, hogy vért hánynak a játékosok, fuldokolnak
3: egyben. A szemükön egyben, keresztül.
1: És a szemükön keresztül, úgyhogy olyanok jelentkezzenek tényleg, akik, ahogy Eszter is mondja, képesek a lehető legmocskosabban elfogyasztani azt a 30 darab virslit. Hogy ilyen igazi evőverseny legyen, amit Amerikában látunk. Összenyomják a kezükkel, pépet csinálnak belőle, öklendeznek, megfulladnak.
4: Szétjened magadon a szószokat.
1: Így van, leütik magukat, ketchup, tehát egy nagyon gusztustalan versenyt szeretnénk. Jó? Úgy,
3: tehát akkor azt mondod, hogy lesz...
4: Abba a csávóban látom a potenciált ott.
3: Benne ott,
4: aki... Azaz.
3: És szerintem ő beszorult valahova, és nagyon ideget húzza ki.
1: Igen, ő nem az ő verseny, ő szeretne kiszabadulni a tömegből. Mit akartál mondani ezt, hogy szerinted, vagy mit kezdtél el?
3: Szerintem azt kéne csinálnunk, hogy legyen külön díj, tehát ilyen művészeti ágban, aki mondjuk esetleg extra performance-szal megbolondítja a dolgot.
1: Benne vagyok.
3: Annak adunk 4 kiló virslit.
1: Jó, külön még a nyeremény mellé?
3: Nem, hát azt nem nyeri meg a nyeremény, mert az nyeri meg a legtöbbet, meg
1: ja, ezt
3: mellé egy ilyen külön díjat.
1: Jó.
3: Egy szépségdíj.
4: Vagy csúnyaságdíj.
3: Igen, a Huncut virslidíjat megkapja.
1: Én láttam, mondom, egyszer egy hotdog evő versenyt Amerikában, ott úgy csinált az egyik csáv, hogy fogta a hotdogot, ilyen literes kancsó volt kirakva nekik. Míg az egyiket ette, a másikat beáztatta a kancsóba. Meg volt egy
4: ilyen. De várj, ott a ízét és a zsembi, meg kell tenni.
1: Meg kellett tenni a hodót és a kiflit is, és beáztatta. És mire oda jutott, addigra mindig egyet beáztatott, és ilyen pépszerűt vett ki a kancsóból, mert hogy meg volt egy engedve, hogy igyenak. Szétáztatta a kancsóba, jól hangzik, és azt tette meg, érted? És a többiek nem értették, hogy hogy halad ilyen gyorsan, szétázott a kifli, és mindig bedobta a literes kancsóba magát a kiflit, az ott szétázott, és a pépet ette meg, és
3: de
1: meg is nyerte.
3: Előtt,
1: amúgy, igen, pontyokra, ha mész. Így ette a csávó, és ilyen rommá nyerte magát, ami 30 vagy 35 darab teljes hotdogot evett meg kiflivel együtt.
4: Az kemény.
1: Azért az úgy...
4: Az nagyon szép.
1: Azért hát, az
3: utána a kancsót, utána még felszívhatott.
1: Igen, és utána megette a kancsót is.
4: De mi körülbelül 20 vízslinél tartunk, ugye?
1: Az 18. Az nagyon 18. gyatra. De az gyatra?
3: Kicsit szégyellem magam a népnevében is, de... Hát, ha van itt valaki, aki nem ismer határokat.
1: Van itt Dunaújvárosban az, aki mocskos módon tud megnyerni egy ilyen versenyt?
3: Jó, mi az? Ki az? Olyan jelentkezzen, aki evett már meg van brutál adagot valamiből.
1: Egy biciklit.
3: Mika, Mika, na, tessék, azt a fiatalembert kérdezz, csak meg a napszemekbe.
1: Melyiket? Napszemekbe?
3: Igen, ő
1: mi volt a legdurvább dolog, amit...
3: Kollégista gyomor.
1: Amit megettél. Mi volt a legdurvább dolog, amit megettél?
7: Négy irasztál.
1: Négy kirosztál?
4: Már sült krumpli van mindenes salátával? Az nem rossz.
1: Egy év alatt? Vagy összesen? Vagy
3: egy este?
7: Egyszerre, igen.
1: Egyszerre.
4: De fogadás volt, vagy éhes voltál csak simán?
7: Fogadás.
3: Fogadás. Jó.
4: Akkor egy négy girosztálasunk van.
1: Jó, az gyerekek, az nem rossz adag. Az nem rossz adag.
3: Nézd csak oda, Feri, oda nézz, ott vannak még a szépen berek. Na, oda.
4: Aha, igen,
1: igen. Gyere csak egy kicsit közelebb. Kire gondoltál? A T betűs bézósapkásra?
4: Hogyan tudnál meggyőzni bennünket, hogy te egy megfelelő alany vagy a mocskos virslievésre?
8: Nagymamám, az mindig megfőzte a kis körömpörköltet nagyban. Négy családra, négyen voltunk otthon. Kiszedtem nekik mindig egy tányérral, a lábos bevittem magamnak, elfogyott. 20 perc múlva, nem is kellett 20 perc, jöhetett a nagy kilós meleg szendvics. Nincsenek határok. És aki itt most jelentkezik, az csak veszít.
1: Jó. Hogy megtaláltad, Eszter? De hogy megtaláltad?
3: A nagy tébetű az azt jelenti.
4: Igen, tanuló.
1: Tanulóban van. Jó, ő kell nekünk.
3: Jó,
1: ők el nekünk.
3: Volt. Ki volt még, aki azt mondta, hogy beles? Ott a hátul, srácok. Na gyerünk, na valami extrémet azért.
1: A szakállas, körszakállas? Hú, az erős mezőny, erős mezőny.
3: Gyertek mind a ketten, gyertek csak előre.
4: Jó, akkor nagy darab.
1: Ők most tettek meg egy óvodás csoportot, ahogy látom.
3: Olyanok, mint egy amerikai filmben egy ikerpár.
1: Igen, igen. Megették fél Dunaújvárost idefelé vezető úton.
3: Mit tudtok?
1: Mi van, srácok, na?
9: Hát én körülbelül 4 kilós hamburgerhús.
1: 4 kilós hamburgerhús. Annyit van most benned, vagy annyit ettél meg egyszerre?
9: Egyszerre.
1: Egyszerre.
9: Egy kiló steakburgonyával.
1: Egy kiló steakburgonyával.
4: Nagyon jó, és a haver?
9: Hát nekem csak 250-es pizza volt egyszerre, amiben...
3: De 250 ez a hossza? 250 centi?
1: Vagy köbb centi vagy? Ez mi az, hogy 250?
3: 250 kiló? Mi?
4: Két darab 50-es.
3: 50-es.
1: Ja!
3: Akkor a feljön a kocsidon.
1: Igen, jó.
4: Na, közben kérdezem a körömpörkölteset, hogy még mindig vállalja?
1: Figyelj, nagyon erős brigádot rakunk össze. Nagyon erős brigádot, jó. Ott az a hármas kell nekünk.
3: Az a hármas, megvagytok.
1: És egy csaj tegyünk mellé. Nem?
4: Minek?
1: Nem kell? Meg vagyunk nem. Így hárman, negyenek? Egyenek hárman.
3: És akkor hogy jelentkezik, kérdezz csak meg, ő mit tud. De hogyha ha nem tudsz valami durvát...
1: Akkor... Nagyon durvát kell. Tessék. Most nem mondasz elég durvát, nem vagy bent. Legalább az, hogy megették két ifát,
3: két
1: egy fótkocsit.
4: Ne hülyéskedj már, darázs derek új.
1: Igen, mit tettél?
10: Mindenki ezt mondja, hogy vékony vagyok, de annyit tudok enni, és gyorsan. Anya mindig rám szól, hogy ne egyek gyorsan.
1: Igen?
3: Neki az anyukája a referencia személy.
4: Igen. Óvatos. Amit anya mond, az úgy van.
1: Óvatos legyen, mert tegnap is volt egy kislány, tőle többen megkérdezték, hogy van-e felnőtt filmes múltja. Tehát, hogy látták, hogy falja a vízséget, úgyhogy azért egy lánynak óvatosnak kell lenni. Jó, meglátjuk. Mit bírsz? Igen, mit bírsz?
3: Mi a legnagyobb mennyiséget megettél valaha?
10: Hatalmas nagy nyíregyházi hamburgerek, girosztálak.
4: Most nem kell itt ez a nyíregyházi.
1: Megint ez a lefizető szöveg. Mi nyíregyházi vagy?
10: Nem, de sokat járok oda.
1: Miért jársz oda?
3: Gasztroturista.
1: Igen, a nyíregyházi, azért a nagyon jó hamburgerén, ami nyíregyházán van. Hát az olyan hír.
10: A legjobb barátnőm miatt járok oda.
1: Jó, hogy barátnő nyíregyházi.
10: És csomószor, amikor eszünk, a maradékokat is mindig megeszem.
1: Ó, ezt nem akarjuk tudni. Jó, oké.
3: Okay. Sopronban megállítottak, hogy én is a föld itt vagyok. Mondom, igen, és honnan? Karcagról.
1: Mennyire jól hallgatja a műsort.
3: De az is messze van.
1: Igen, alapot.
3: Ti, meg akik távol vannak innen.
1: Igen, mégis Karcag is földi. Na jó, gyerekek, akkor itt egy nagyon erős mezőnnyel ugrunk ennek neki. Ez ma szerintem ma feltesszük-e az íra a pontot, úgyhogy megnézzük, mire képes Dunaújváros, jó?
3: Tudnátok enni?
1: Mindegy is, ránézésre mindegy, miben vannak. Okay.
4: Azt mondja nekik mindegy.
1: Jövünk akkor mindjárt. Jó, pici szünet, aztán már is folytatjuk.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor, a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Mit olvassunk ma?
6: A láthatatlan kincset.
7: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyskt. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kalam Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
11: Szevasz, tavasz, hello Front Row, Viszlát, Bolhák és Kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédhetett kutya a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
13: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
14: A csirke szárnya legjobb a grillen.
15: Dehogy is.
16: A csirkemellnél nincs jobb.
17: Mondom, hogy a szárnya jó.
18: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
19: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
20: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
15: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót sem, foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
21: Te is hallottad? Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lenvászoningek, beachshortok és szandálok közül. Állítsd össze 20% kedvezménnyel Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz. Részletek heavytools.hu.
22: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
23: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
2: Reklámot hallottak.
18: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
3: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk 8 óra 18 perc. Jó reggelt, még már 8 órát mondok, de még nincs 8 óra, csak beborult kicsit az ég. Itt vagyunk ugye Dunaújvárosban, még mindig a Turrénk utolsó előtti állomásán. Brutál a brigád, gyerekek, az evős versenyünkre, brutál a brigád, amit összeválogattunk. Nagyon komoly arcokat válogathatok össze, rendesen izgulok, hogy a rekordomnak annyi üdvbuster good Laci írtekünk még.
5: Igen, van.
4: Sopronban ilyen ott volt, igen.
6: A srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van is.
4: De szemét!
5: Bizony, és hogy, tudod azért...
6: És most hozzájutottam egy ilyen limitált edition, még nem dedikált, most figyelj, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
4: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt, rohadékok.
6: Figyelj, csak kinyitottam, hogy láss, hogy ez működik olyan, mint a Müller Péter Jós könyve, figyelj.
4: Tessék, az csak mondd, hogy mi van a kezedben, nem mondod el?
6: Ez itt Sebestyé Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
4: De ugye? Szemét vagy.
6: Évekig vezette a sikerlistát. Ha csak nem az, ami most is vezeti.
4: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan akadt ez a kezedbe?
6: 127-es oldalán nyílt ki saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jól sem. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
4: Na, hát szerinted... Hát...
6: Balázs, mennyire nézzek ki üresnek?
4: Hát szerinted miért flabózol ennyit, kis csaj?
6: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
4: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
6: És ezt már a hőálló megállóban is éreztettük.
4: Bocsánat, ne arra,
5: jaj, de az... jó, ott vannak a kika kuponok benne.
4: Bocsánat, ne arra, hogy kika kupon van a könyv végig, hogy azt majd tép ki, mert még szeretnék ott vásárolni, hogy vigyázzál a kuponokra. Jó, volt ilyen is, a kupon volt benne. Ez jó, rohadékok vagytok, szedjetek szép nyugodtan.
6: Előző életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyé Balázs mondta. Még neked is.
5: Még azt szeretném, Eszter, hogy jó, ugye, hát a mély értelmét már megfejtettük a könyvünk, de esztétikailag a borítót légy szíves még azt.
6: Ez a hát elfeledett barátok közt karakter, ő hiányzik
4: neked.
6: Ez az éra, amikor te és hát nem is tudom, Berényi Miklós ketten.
4: Elmondom neked, ellen. 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a részen jelent meg nagyjából.
6: És a csücsörítés és a szádelítés.
4: Azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus, te szemét. Hogy ha az a szigorúan bizalmas, az akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit így jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás volt. Tocsogjál még a véremben, tocsogjál még a véremben.
6: Igen. Miért nem lehetett, hogy egy kicsit bizalmatlan.
4: Szigorúan bizalmas, és egy kicsit bizalmatlan, jó? A végén vannak benne másfajta utalványok is, szerintem azt még szívesen felhasználok glamour rapok mellett, úgyhogy tépd ki nyugodtan, azt még használhatod.
6: Van 5-6 hiba forrásunk, ha nem orvosoljuk, elvesztünk. Ebből melyik az ánuszod?
4: Olyan vagy most, mint egy magyar tanár, aki megkapja a gyerekektől a dolgozatot, így felnyomja az okuláriát a homlokára, és kis elemzi
5: és
4: a dolgozatot.
5: Benne.
4: Pisike, ezt gondoltad a himnuszról?
5: Én már
4: nagyon
5: látom
4: jó.
5: Eszteren, hogy megszületett a gondolat, hogy ez a következő mű, amit föl kell olvasnunk.
6: Ezt hazafelé elolvasom vezetés közben. Annyit mondanék, hogy az egyik bekezdésnek az a címe, hogy nem korpásodik a hajam.
4: Na?
6: Ami ezzel a borítóval egy igazi durva termék megjelenítés, nem?
4: De nincs benne samporeklám, Jól van, kitocsogtad magad?
6: Nem tudom.
4: Alig várom, hogy,
6: várom, hogy
4: elmenjek egy előadásodra.
6: Igen? Figyelj, igen, oké. Ugye ezt a tételmondatot, amit felolvastam, a kövérekről olvastuk, és a könyv
4: nem kövérek,
6: támogatója,
4: nem
6: a könyv a gasztroját.
5: A legnagyobbat állítottad magad mellé.
4: Nem mondtam se, hogy kövérek. Tehát ezt nem azt mondom,
6: le
4: hogy kövérek.
6: Le volt írva 127. oldal.
4: Azt mondom, hogy diszkréten pufik. Vagy,
6: tehát, ja, akkor ez úgy hagyzik, hogy a diszkréten pufik.
4: A diszkréten pufik azért.
5: Első ürességed.
4: Igen, ennyi, Eszter. Igen, akkor a rohadék vagy, de komolyan mondom. De és nézd, fürdik benne. Nézd, imádja.
6: Ezt a képet majd magyaráz meg erre a Cézár nevű kutyáról a végén.
4: Igen, az egy jó emberű egyébként. Na jól van, szólják, kifürdőzted magad az irodalmi magasságban. Ez a mű, ez vetekedik Eszterházi műveivel, csak szólok neked, úgyhogy ez nem akármit tartasz, a kezedben, így van.
6: Figyelj, nagyjából Times New Roman 12-vel úgy látom, hogy egy 4000 karakter azért belement ebbe a könyvbe. Szóval ilyen két és feles sor közökkel, hogyha nagyon akarod, akkor még hazafelé
5: olvasom. Azt kérdezd meg, hogy ki írta.
4: Jó, figyelj ide, akkor csináljuk azt, hogy egy hétig hozd el a könyvet, kérdel, egy hétig jövő héten Rinna helyett ebből olvasunk, jó?
6: Ki,
4: jó,
6: jó. Bocsánat, ott van. Ő azért hozta, hogy aláír neki, csak
4: mondta. Azért hozta, de te olvastad ezt a könyvet? Nem. Olvastad? Várj, szólaltad, várj, megy a Ferkó. Tehát elhoztál úgy egy 12 éves könyvet, ami az én könyvem, hogy nem olvastad el, csak írjuk alá. Hát ennél megrázóbbat én most nem tudok hallani magamról.
6: Lehet írni. Jaj, de még a hátulját nem is láttátok.
4: De szemét, de hajas vagy.
6: Úristen, itt a bölcsembe.
4: Beromadék vagy.
6: Itt az a sok bölcsesség, tessék.
5: Tényleg? Szívem, ezt most vetted?
2: Nem, ezt évekkel ezelőtt, és úgy volt, hogy addig nem olvashatom el, amíg a Balázs alá nem írja.
4: Ja, hogy akkor ez egy jel, és most kezded az olvasást. Hát. Tehát akkor nem elutasításból nem olvastad el, csak még nem írtam alá.
2: Igen.
4: És ha ma aláírom, akkor ma elkezded olvasni?
2: Akár.
4: Látod? Azt hitted, hazudik, hogy valamilyen minőségbeli oka van, hogy nem olvass el. Nézd a magyar tanárnőt, nézd, keresse egy gyilkos sarokat, amivel le tud mészárolni, nézd. Igazi rohadék, nézd, átlapozza egy kicsit. Na most mi van?
5: A borítókép fölemelt új nélkül.
4: Vannak benne fotók is?
6: Azt csináltak, hogy raktak belülre is egy fotót a Balázsról, hogy aki esetleg otthon szeretné magát kényeztetni a gondolataival. Akkor ez már kihajtós. Van olyan, hogy kihajtam az egészet?
4: Van. A középen van egy óriás plakát a kikautalvány mellett, igen. Jó, gyerekek, 2010-et írunk, na szóval azért most már kezeljük.
6: De miért beszélsz benne az állattartás felelősségéről?
4: Nem én beszélek, az a vendég, aki megszólalt benne. Ő egyébként egy nagyon-nagyon jó sisvár, egy nagyon komoly csávó, egy kutyasuttogó, bemegy olyan kutyákhoz,
6: akkor azért suttogsz a borítón, mert te kutya
4: ez
6: vagy?
4: Ez hülye.
5: Gyönyörű párhuzam.
4: A Pista egyébként nagyon durva dolgokat csinál, őt hívják ki azokhoz a kutyákhoz, hogy hívták ki, akik harapnak, nem lehet őket megszeríteni, úgy, hogy van, kinyitja a ketrecet, bevegy hozzá. Van egy olyan mexikói leszármazottja is egyébként, ugyanezt csinálja. Nem, megfejti a kutyáknak a metakommunikációját, érti, hogy miért támadnak, és a legdurvább kutyákhoz is beküldik őket, és egy perc múlva a kutya az a kezéből eszik.
5: Láttam munkaközben. Ez nem jó.
4: Hát nem úgy a kezéből, én láttam munkaközben őt dolgozni. Még a műsor által ismertük meg egyébként.
5: Tulajdonképpen, érted? Ez egy interjú kötet.
6: Szerintem igen, az van, hogy ez a
5: legnagyobb
6: könyv, ez még akkor született, amikor Balázs nem tudott még nemet mondani. Ez azt az érát őrzi. De hogy a kutyasuttogó, és de nincs kutyád, érted?
4: De nem nekem, tehát ez a könyv nem rólam szól. Ebben megszólaltatok...
6: Ezt azért nehéz elhinni.
4: Ezt megszólaltatok 5-6 olyan embert, aki számomra valamiért, valamilyen témában fontos. De megszólal bennem mondjuk a Domján is, a Domján Laci az agykontrollról mesél hosszan, mert nagyon szeretem az agykontroll, meg nagyon
5: de
4: szeretem várjál, a Domján.
5: De várjál, csak a kövéres dubát, te nagyon is te mondtad.
4: Megszólal benne a Petrezselyem is a Nadis vonalról. Tehát hogy ez egy interjú kötet egyébként, ahol 6-8 olyan ember szólal meg, aki nekem valamiért fontos volt. És van egy ember, akire rábeszéltek, de mindegy, nem érdekes. Jó, mit találtál még? Oké, mit találtál még?
6: Átmegyünk most egy kicsit prózába, jó? Ha valaki folyón átkelőben hajójával üres csónakba utközik, lehet bármilyen mogorva ember, nem haragszik nagyon.
5: Mi van?
6: De ha a csónakban van ember, rákiált, térjen ki előle.
4: Nem értitek ezt.
6: És még ha nem hallanánk, kiált, majd átkozódik. Csupán mert a csónakban van valaki. Ha a csónakban nem lenne senki, nem kiáltana, nem is haragudna. Ha a csónakodat kiüríted, a világ folyamát keresztezőben senki nincs ellened, senki nem árthat neked.
4: Na igen, de hogy egyébként ennek van mondani
6: a
4: valója.
6: A címe Balázs a buszsávban.
5: Ő ott kiürítette a csónakját.
4: Nem érted, hogy ez mit akar mondani, de nem magyarázom meg, mindegy. Nem
6: fáj
4: érted.
6: Egy kicsit.
4: Nem, imádom, már amikor kezedbe vettem, mert láttam, hogy ez jön.
6: De amúgy azt szeretném kérdezni, hogy a csónak az minek gondolt a költő?
4: A személyiségről és az ego működéséről szól ez a vers egyébként.
6: Ami neked ugye egyszerre van.
4: Amilyen a személyiséged, úgy reagálsz a külvilágra. Minél inkább megérted a saját személyiségedet, annál inkább nem fogod sértésnek venni azt, ami körülötte történt, mert tudod, hogy nem rólad szól, nem téged akar bántani. Mondod, tehát a csónakod, az maga az ego, meg a személyiség.
5: Minden este kiüríted a csónakot, nem lesz baj.
4: Igen, rohagyjatok ti meg.
6: Én úgy hallottam, hogy Balázs napi kétszer szokta üríteni a csónakot.
4: Galambban sakkozni, gyerekek. Hát miért galambban sakkozok? Hát nem értitek ti ennek a lényeget.
6: Te csak ürítsd a csónakodat, aztán legyünk túl ezen.
4: Igen. Tessék, Eszter nem írt könyvet? Látszódik, hogy tele van gondolattal. Látszódik, hogy tele van gondolattal.
6: Igen, szóval megmondta, hogy nem kövér vagyok, csak nagyon sok a mondandó.
4: Igen, nem, üres vagy belül. Osó megmondta, üres vagy belül.
6: Nagy üresség.
4: Igen. Na jó, kaphatok-e a zserbotokból, kérdezi valaki itt SMS-ben, nagyon szívesen mindent felajánlunk.
6: Nem tudjuk,
4: a
6: hogy zserbó-e amúgy, sose hidd el, amit mondanak róla.
4: Igen, és a nyári SMS írója is egyébként hiányzott még nekünk, hogy ezt is olvasom. 36 nap, 7 óra, 59 perc, és nyári szüne, gyerekek, persze, hogy vicc volt, hogy nekem nem kell semmi, nem azért írok, úgy sincs kimenő, üdv a szegedi csillagból, jött ez nekünk SMS-ben.
5: Írd már alá, Eszter, a könyvet.
4: Mindjárt én is aláírom. A gasztroel utalványt aláírhatod benne, hátul, mert úgyse léteznek.
6: Rajzok rá, de Hitler bajszot.
4: Jó. Mindenképpen. Hallottátok, mit szigorít az EU? Netflix-től, vagy nem. Gyártól, nem hallottátok, mi történik? Ki az, aki használ TikTokot, Instagramot, Facebookot, YouTube-ot, ki?
6: Jó, hát mindenki használja
5: ezeket. Ne emeld már a kezed nyugodtan, hát vállaljuk el.
4: Az van,
6: álljunk bele.
4: Az van, gyerekek, képzeljétek el, hogy 16 év alatt azt akarja már nyártól az EU, hogy a közösségi médiát úgy határozza majd meg, és úgy szabályozza, hogy be kell építeni az applikációnak egy olyan arcfelismerő szoftvert, amivel megmondja, hogy te hány éves vagy, és ha nem vagy 16, nem fogod tudni megnyitni a YouTube-ot, a Facebookot, az Instagramot, tehát a Metát is kötelezni akarják arra, és a TikTokot is, vagyis mesterséges intelligenciával akarják megvédeni a gyereket, csak úgy, mint mondjuk skandináv országokban, hogy ne tudja megnyitni ezeket a közösségi oldalakat.
5: Hány olyan sztorit ismerünk, aki 30 éves, érted, és bemegy a dohányboltba, és elkérik a személyét.
6: Na hányat?
5: Há, hogy sokat.
4: Na, de itt pont nem azért, hanem, hogy a gyerekeket megvédje.
5: De hát most ez arra vonatkozott, hogy van, aki idősebbnek néz ki a koránál, van, aki fiatalabbnak, és ha most valaki, érted, betöltötte a 16-ot, de még 14-nek néz ki,
4: akkor az valószínűleg, akkor valószínűleg az AI szerint, igen, ugye nem fog tudni használni közösségi oldalakat, mert ugye a szakértők ugye azt elemzik, hogy milyen hatás van a fiatalokra. Ugye hát erről szakirodalom van tengerni, hogy mennyire tönkreteszi a gyerekeket. És sürgetik az uniós fellépést, vagyis összefog majd Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia, Németország, és lehet, hogy mi is benne leszünk, ami arról szól, hogy be kell a Metának tenni egy szoftvert, és meg nem nyithatja meg mondjuk egy 12 éves gyerek a YouTube-ot, vagy a Facebookot, vagy a TikTokot.
5: De nem feltétlen rossz. Igen, Ausztráliában beszéltünk róla, hogy ott nem lehet 16 alatt.
4: Nem, ott kirakták őket.
5: De, és tehát, ott van szoftver?
4: Hát nem tudom azt, hogy oldották meg, akkor beszéltünk róla, meg megint szólaltatunk egy szakit. Valamilyen szoftverrel ott is megoldották. Igen, egyébként azóta javult az állapot. Tehát, hogy sokkal jobb kedvűek, jobban vannak, tehát ugye ilyen szakemberek megmondták, hogy ez nem volt egy rossz intézkedés. Hosszú évekig tervezték, meg hosszú évekig csinálták.
5: Jó, próba.
4: Tessék.
5: Hány éves?
4: Kicsoda?
5: Ő.
4: Ja, hogy most versenyzünk?
5: Hány éves?
4: Jó. Aki
5: hány
4: először éves? Eltalálja pontosan, hogy ki hány éves, az a másik kettő kérhet valamit, jó?
5: Segíts. Hány éves a mellettem álló fiatal?
6: De most akkor
5: ember.
6: AI vagy, Balázs.
4: Én most AI vagyok. Hát figyelj ide.
6: Szerusz Ferenc.
4: Vanda vagyok. Ő azt mondja, hogy Vanda. 38.
5: 38? Te mit mondasz, Eszter?
4: Tessék, Eszter?
6: Hogy remélem, hogy nem annyi.
5: Jó, mennyi vagy?
3: 44.
4: 44!
5: Jó, tessék. Jó. Tehát, hogyha ezt most megnézed, hogy mondjuk 17 lenne, és te alálőttél kettővel, akkor még két évig nem
4: tiktokozik. Jó, mutass egy gyereket, tessék, hozz egy gyereket, hozz ide egy gyereket, tessék. Egy-egy itt gyereke? Van balra neked, tessék.
5: Jó.
4: Most megmondom, fél, AI vagyok, hogy hívnak? Szia!
7: Piros Dóra.
4: Dóra, szia Dóra. Dóra.
5: Ez segítség volt, mert hangos sokat
4: segít. Mi az, hogy a piros a segít, szerinted, igen, vagy igen, mi vagy a Dóra?
5: Igen. Nem, hanem a hangja.
4: Ja, mondjál még valamit, Dóra.
7: Szeretem.
5: Hülye Balázs.
7: Szeretem az epret.
6: Mert piros Dóra, ki szereti az epret?
4: Szereti az epret? Dóra, szerintem te 13 vagy.
6: Mi bajod van?
5: Mi van? Te normális
4: vagy? Nem vagyok jól programozva, én most AI vagyok, ne arra, hogy szarul programoztak. Mi mennyi? Hány éves vagy?
5: 10.
6: De mit nagyon mondok? Jegyez meg, Balázs.
5: Tehát akkor fölé lőttél 3-mal.
4: Hát fölé lövök általában egy kicsit, igen. 13. A 3 évet tévedtem, az nem olyan rossz. Ott egy másik, egy kislány ment. Hogy hívnak téged?
7: Laura.
4: Szia, Laura. Mondj egy mondatot nekem, ha jól van hangodat.
6: De ez most már egy jóslás lett.
7: Szeretem a csokit.
4: Hallod, Eszter?
5: Szereti a csokit.
6: Én vagyok a jövőből.
4: Te vagy a múltból.
6: Vagy a jövőből.
4: Jó, azt mondom neked, hogy 9.
7: 10.
4: Hoppá! Javult az AI. Ja, tehát már jövök föl. De a Eszter tippet, tessék.
5: Tessék,
4: Eszter.
5: Mondd a neved.
8: Marina vagyok.
6: Szia, Marina. Én 6 évesen néztem ki így. Szóval nagyon nehéz ezt tippelni.
4: Na tessék! Tessék, AI csajszina.
5: Mondjon egy valamit, egy mondatot, ha segít.
6: Persze.
5: Jó, valamit mondj.
8: Szeretem az iskolát.
5: Hoppá!
4: Tessék, iskolát. Jó. Iskolás, várj, segített, iskolás.
6: Iskolás. Szerintem 12.
8: Igen.
5: Ott az AI!
4: De utálak, olvasol a könyvemből, és pontosan megmondod, hogy ki mennyi idős. Fú, ezt ünnepeljük meg még egy mondattal.
6: Az ételszállításról.
4: Jöjjenek az ételszállítás előnyei.
6: Nem kezdem el fejtegetni a Star Wars-ozat.
4: Mit szentem?
6: Semmit.
4: Jó, ott vannak még jobbra. Te tippelsz, Feri, tessék, te tippelsz.
6: Én akarok még tippelni.
4: Jó, Eszter tippel még, tessék.
5: Mondd a neved.
4: Hogy hívnak?
7: Mia.
4: Mia francot keresek én itt, igen.
5: Kis hangja van.
4: Mia, jó Eszter, na most ezt is betippeled, az tényleg bunda, akkor családtal.
6: Egy mondatot kérek Miától.
4: Mia?
7: Szeretem az apukámat.
4: De jó neked.
6: Mm-hmm, akkor mi nincs.
4: Ezt mindenki nem mondhatja magáról.
6: 14 után elkezdik nem szeretni.
5: Igen, nem igaz.
4: Igen, még nem vagy kamasz. Kamaszként már hazud, haragudnál a szüleidre.
6: Igen, jó? Szerintem.
4: Nem lehet, hogy ezt is betippeled pontosan. Nem lehet.
6: 11 vagy.
4: 11.
7: 9.
6: Ennyit a sikerszériámról.
4: Jó, megdőlt a sikerszériá.
6: De Feri, te mit csinálsz ott?
4: Feri, nagyon gyermek. Ja.
5: Csak tartottam itt. Mondd a neved.
7: Csibrik Martin.
4: Martin.
5: 9 éves vagy.
7: Igen.
5: Tessék. Az előbb kérdeztem meg tőle.
4: De megvett engem a Feri, azt mondta, mondja 9-et.
5: Igen, kapsz egy ajándéksomagot, hogyha 9-et.
6: Jó, a kandúr felett a kis kopasz zöld pulcsis, csak elna.
4: Kopasz zöld pulcsis, kandúr, egy gyerek.
5: Ő egy kandúr?
6: Igen, te kandúr, nem
5: mondd a neved.
3: Csibrik Krisztián.
4: Te vagy egy Csibrik. Csibrik család megérkezett?
5: Eredeti Csibrik.
6: Na, tessék, te pont tessék. Egy kortalan ember vagy, tehát bárhány éves lehetsz, nézd meg.
4: Mi vagyunk a szoftver, megmondjuk neked, mennyi vagy.
5: Már nem mond meg, már megmondta.
6: Megmondta. De
5: 43, de kevesebbet mondtunk volna.
6: Igen, igen. Nagyon jó az arcápolási rutinod.
5: Megdicsérlek.
6: Jó. Utána utasd meg.
4: De akkor tulajdonképpen egyetértünk ezzel, hogy ez legyen, gyerekek. Tehát ezt szeretjük.
6: Mögötted napszemekben egy zöld pólós fiatalember, ott benne a kordonon belül látod, ott megy ott.
5: Őt tudjuk mennyi. De nem árulhatjuk el, mert ő is tagadja.
4: 71, de rohadt jól tartja magát, igen. De alapjából nem baj ez, amit bevezetnek. Tehát,
5: nem,
4: ez
5: határozottan
4: bevezetve ugye? Tehát ez nyilván, ha jól elő van készítve, nincs ezzel baj, hogy nem fognak 12 évesen izé részeket nézni. Igen.
6: Aztán egy nagyon nagyot.
4: Igen.
6: Engem is ki fog tiltani az Instagramom.
4: Ettől ne félj. Nem, ki fognak szolgálni a dohányboltba, és nem fog kitiltani az Instagramot. Tehát, hogy
6: jó,
4: érzem, hogy mivel reménykedsz, de nem fog megtörténni.
6: Hát ebben az esetben
5: akkor
6: csak az irodalom.
5: Kapsz.
4: Igen. Ha ne, te szemét ne olvasd már a könyvemből. Jó, oké, gyerekek. Jó. Azt mondja, hogy felkészültek közben az evőink egyébként? Megvan a kis csoportosulásuk?
6: Úristen, kimehetek nézni? Én voltam a felbújtó.
4: Te vagy a felbújtó, úgyhogy kimehetsz megnézni. Köszönöm, jó? Szépen. Mert hogy Master Gooddal folytatjuk majd mindjárt tovább.

0: SMS-ben, akiknek a kezükben telefonnal esznek, isznak, alszanak, vagy majd megszokják?
1: Igen. Igen, a tapasztalat az az, hogyha hivatalos választ akarsz, hogy igen. Ausztráliában egy körülbelül 3 hét telt el, és mindenki megtalálta magának azt a dolgot, amit szívesen csinál.
0: Tehát
1: az
0: valójában lejöttek róla.
1: Igen, igen, ha nem lehetett csinálni, akkor elkezdtél focizni, elkezdtél mit én olvasni, elkezdtél összejárni.
2: Jövő hétfőt konkrétan hétfőtől.
1: Szerintem is.
0: De hogy akkor megszokták és átalakult a választási szokásuk. Persze,
1: senki nem fog belehalni, egy darabig nem lesz jó.
2: Nem is azt, hogy nem lesz jó, hanem gondolj bele, hogy mekkora anyagi kiesés ez a cégeknek. Mert szerintem az online marketingnek a jelentős többségét a gyerekek csinálják. Tehát, hogy nekik lehet jól eladni dolgokat. Úgyhogy, na, hát ezt nagyon várom.
0: Na jó, de 12 évesen még nem keresőképes, fizetőképes
2: van anyukája.
0: Ja, hogy anyukája van, persze, arra lőnek. Aha, igen.
1: És képzeld el a szülőket, akik már most ebből pánikban vannak, hogy ezután majd foglalkozni kell a gyerekkel.
0: Egyébként igen.
2: Én el is indultam haza.
0: Kérdés, hogy másfajta okostelefont kezdenek használni, vagy leteszik az okostelefont? Tehát ez jó kérdés. Vagy átmennek PC-re, vagy elkezdenek játszani. Nem hiszem, hogy ettől ők olvasni kezdenek, meg kirándulni, meg lemennek a térre focizni. Tehát valószínűleg az okostelefon használat megmarad, csak valamilyen játék felé tereli őket, vagy átkonvertálódik a használat. De nem hiszem, hogy őket kevesebbet okostelefonoznának.
1: Hát az alapvető baj ugye a social nem az, hogy sokat foglalkozol vele. Tehát, hogyha te mondjuk valami játékot játszol napi 3 órán keresztül, meg socializol 3 órán keresztül, akkor azt mondják, hogy a játékjátszás még mindig jobb
0: mint
1: az se jó,
0: mint a pörgeted a reelseket.
1: Így van, mert aha. Ugye a folyamatos stimulálása van az agyadnak, olyan dolgokat kapsz a világból, amik nem igazak, olyan
0: nem is biztos, hogy neked szóló tartalom.
1: Így van, tehát hogy ebből a szempontból szerintem jobb.
2: Aha. Szerintem a kirekesztés miatt nagyon fontos, mert abban szerintem nagyon nagyot lépne elő a világ, hogyha nem lenne ez a fajta online jelenlét a gyerekeknek.
0: Aha, tehát közösségi, egy szociálisabb életük lenne, arra gondolsz.
2: Vagy pedig nem bántanák egymást az online térben, mert nem lenne hol.
0: Aha. Vagy nem egymáson vezetnék le azt a feszültséget, amit látnak mondjuk Reels-ek, Insta videók, TikTok videók formájában.
2: Megnéznek egy Balázs bejegyzés, jó felbasszál magunkat.
0: Igen, és azt hiszik, ez neki is lehet, amit az E-pluszos videóban
2: aztán meg ültenek az anyjukkal a konyhában. Nekem miért nincs egy 3-as BMW motorom?
0: Igen.
2: Ez a van.
0: Jó, ma nagyon kapom, ma nagyon megtaláltál.
1: Valami baj van.
2: És még csak spicy vagyok.
0: Ma spicy vagy, igen. Egy kis ízelítő a könyvemből, még majd hírek után.
2: Kifelejtette, bocsáss meg.
0: Jövünk mindjárt, gyerekek. 7:30 van pontosan. Jó, ha van valami az utakon, azért azt küldjetek, nagy lelkesedéssel olvassuk, és akkor jövünk a játékkal mindjárt, rögtön a reklám után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre! Minden Manner termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
8: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
10: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape.

0: Power your life. Véd otthonod a vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
1: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Skoda.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 grammos passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Reklámot hallottak.
5: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, gyerekek, úgy finom ez a pogácsa. 3-4-7 lesz pontosan. 5 perc múlva. Gyerekek, ez a pogácsa.
2: Olyan kövér leszel, mint mi, akik belül üresek vagyunk.
1: Igaz, igenyok vagytok.
3: Szeretek
1: vagytok.
3: Egy úron pendülünk az a legjobb.
1: Ízekre szedtek, baszka, hogy mondjam, ízekre szedtek.
2: Meg lettünk találva.
1: Soha többet ne hozzon senki könyvet. Titokba aláírom, mikor ott vagyok, nem utassátok meg, mert itt két hentes van itt a másik oldalon. Két mészáros.
3: Hentes, mészáros.
2: Nagyon kis kedvesek vagyunk veled.
1: Igen, nagyon, tényleg nagyon cukik
2: vagytok. Nem is érdemled meg.
1: Igen. Gyorsan egy közlekedési hír, bár ez holnap reggel az ismétlésben már fura lesz, de nem baj. M0-as, M1 felé az M31-es, M4-es csomófoknál tolódik, de ezt reggelre írtam nektek, Tomi küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy nagyon komoly arcokat válogathatok össze, rendesen izgulok, hogy a rekordomnak annyi, ugye ezt Laci küldte nekünk, igen. Aztán azt nézem, hogy Szombathelyen esik az eső, szakadó gyerekek, nagyon jó, hogy tegnap itt voltatok, már oda is megjött a rossz idő. Most üzenetet írok a jövőbe, mert hiába ma van, miközben holnap lesz aktuális, akkor fogom megkapni. Barnabás küldte nekünk. Köszönjük szépen. Eszter, mikor jössz Dunaújvárosba a Sátán tangával? Nagyon szeretnénk, hogy gyere!
3: A Sátán tanga most éppen rajtam van, de...
2: Tehát itt vagy.
3: Itt vagyok. Itt vagy. Nem tudom, mikor fog jönni, de igyekszem, iparkod. Nem rajtam múlik, hanem a Duma Színházon. Mocskos Duma Színház!
1: Ők nem engedik ide.
3: De amúgy nem voltam itt a múltkor. Nem? Hát biztosak vagytok benne?
2: Ahogy látom, ők jó, biztos, mindegy. Hogy nem voltak az
3: szerintem
2: előadáson.
3: Szerintem nemrég lehet, hogy voltam Dunaújvárosban.
2: Nyújtsatok be petíciót, hogy jöjjön az Eszter. Kérlek. A Duma Színház kukac, dumaszínház.hu.
1: Jó, igen, de mindenképpen úgy indulj, hogy egy oldalt elolvas a könyvemből. Jó, tehát ez legyen a... Nem most!
3: Én nem szeretném, hogy csalódnak legyen. Igen. Nem, hogy az legyen, vagy nem.
1: Itt vagyok az első sorokban, azt mondja a haverom, itt van az első sorban, ő az egyben a... Aha, remélem tudjátok ki, az valakire hasonlít. Jó, az nem érdekes. Oké, kaptuk ezt is SMS-ben. A feleségem ott van a nézőtéren, kérlek olvassátok be, szeretlek Baby Zoli, de cuki vagy, nem tudjuk ki a Zoli, de nagyon cukit írt.
2: Hát na? Inkább a felesége, hogy miért van itt egyedül, miért nem hoztad a Zolit?
3: Én Zolinak tényleg? Szeretnék üzenni ebből a könyvből. Zoli, az ellazulás levezeti a stresszt, így egészségesebbé és hatékonyabbá tesz. Tessék, ez ingyen volt. Sebestyén Balázs? Szigorúan bizalmas.
1: Hányadik oldal?
3: 71.
1: 71. oldal.
3: 71. Ki gondolta volna, ahogy a pihenés oldja a stresszt, öregem?
1: Na gyere, evőverseny. Ez lesz a te terepet az olvasás után. Ja, erre megyünk ki. Azt mondta Eszter, és ez jó ötlet egyébként, hogy mindenkinek legyen egy választottja. Jó?
3: És én választok elsőre.
1: Eszter választ elsőre, már nem úgy, már megvannak a játékosok, nem úgy értem. Hanem, hogy a jelöltek közül mindenkinek lehet egy favoritja. Jó? Eszter választ először, nagyon komoly a brigád, akit összeválogattunk. Milyen mocival?
4: BMW.
1: Ó, na, jó van. Végre egy rendes ember. Szóval, hogy összeválogattunk egy nagyon kemény brigádot, bocsi.
3: Ez megint nem a gyengéknek lesz az összecsapása.
1: Ez nem. Folyamatosan taperolnak.
3: Ez én vagyok mögötted.
1: Ja, te vagy? Hello, szóval, Ricsi, Robi, Máté. Hú, gyerekek, nagyon meleg a brigád. Nagyon durva brigádot válogattunk össze. Csütörtökre ért oda a játékomba való.
3: Ez a pad még nem volt így igénybe véve. Nagyon szeretem. De figyelj, srácok, az igazság, hogy ezek jó kötésű legények. Jó. Oda
1: komoly a brigád, gyerekek. Ahonnan indultunk hétfőn, ugye, hogy három csajszít manikűrrel finoman csipesszel ették a vízlit, ahhoz képest csütörtökre a játék oda jutott, amit mi kigondoltunk. Ricsi nagyon durvában van, Robi is nagyon kemény, és hát Máté minden elszállt, gyerekek. Hogy látszik
3: rajta.
1: De figyelj,
3: amúgy részegen péntek este oda menni, ez az asztalhoz.
1: Nagyon kemény a brigád. Nagyon durva.
2: Kilókat mondjunk már be, hogy mennyik vagyunk.
5: 106 kiló vagy.
3: Na, és mit személyezked?
5: 121.
6: 164.
1: 164 kiló ne. Vagy.
3: Megvan Robi. A döntése.
1: 164 kiló vagy, Robi. Hát megeszed az asztalt úgy, hogy megkapod az egészet, minden.
2: Kicsit álljatok, vigyétek távolabb a gyerekeket.
1: Igen. Jó. Eszter, te válaszolsz először.
3: Ezt a néhány kiló.
1: Vagy a könyv után megérdemelnéd.
3: Egy kicsit több, a másiknál sokkal kevesebb.
1: Kit válaszolsz elsőre?
3: Igen.
1: Ki a kedvenced?
3: Figyelj, már a tekintetüket akarom látni, mert nekem nem kell egy, ilyen kedves óriás.
2: Itt nincs egy se.
3: Robi.
1: Robi, jó.
3: A Robi olyan, mint az unokatestvérem lenne, nem?
1: Igen. Jó, válasz te felé. Te azt hiszel, akit akarsz, nekem marad a reszli. Jó?
2: Én Mátéval vagyok, jó?
1: Ricsikém, te vagy az én emberem.
2: Ricsi volt az első jelentkező.
1: Ricsi, te voltál az első jelentkező. Tessék?
7: Jársz jó.
1: Járok jól? Jó. Kinek
3: jó,
2: akinek a versenyzője nyer, az mit kap a többiektől?
3: A másik... oldalt olvasod a Balázs könyvét.
1: A másik kettőtől kérhet valamit. Így, valamit. Jövő héten egy vacsit, egy reggelit. Tehát akinek a versenyzője nyer, a másik kettőtől kérhet valamit a jövő hétre, egy masszást, egy reggelit, egy pofont, bármit. Hát az is lehet akár. Jó?
3: Jó, én utána meg fogom szavaztatni, hogy itt kérek, miután Robi megnyerte ezt a
1: versenyt. Jó, Ricsikém, figyelj ide. Amit esz, én itt bontom a rendet, addig elterem a figyelmet. Ricsi keresztet vetett. Jó?
3: De figyelj, Ricsi nem kért hozzá öntetet.
1: Tehát semmit, Ricsi?
3: Ketchup nélkül.
1: De mi a technika?
4: Semmi.
1: Nincs. Jó, ezt szeretem. Ő az én emberem. Nincs technika. Jó, elindítjuk, gyerekek?
2: Persze,
1: jó.
2: Figyelem. Na. Srácok, 3, 2, 1, tessék!
1: Odani, marokra megőrülsz!
3: Erre vágtam egész héten, ezt szeretem.
1: Most értünk oda, gyerekek, most értünk oda. Oda néz, Ricsi, marokba fogja a virsliket, és csak nyel.
3: Igen, Máté, de Ricsi nem emberem, tudja, hogy nem lehet összedőzélni.
2: Oda néz, mind a két kezet tele van virslivel, ne legyél hülye, Máté, ne kapkodjál, édes fiam, nagy dolgok múlnak rajtad.
3: Igen, Robi, a diéd az idő, az a lényeg, hogy Robi, ne dögölje meg.
1: Mondani akartál valamit?
3: Nem beszélgess, Robi, nem beszélgess, ez a
1: taktikája. Jó.
2: Nyomjad már egy kis vizet rá, könnyítsük meg, nyelés.
3: Úristen, de figyelj, Ricsi, egy csokrot nyelés. Csinál, egy virsli csokorral. Ez. Gyakorlatilag látszik, hogy 3 éve jött a börtönből. Figyelj, ezt nem ma kezdte.
1: Ricsi, nem ma kezdte. Nagyon jó vagy. Figyelj, így van, Ricsi, hozni kell, kötelező győzelem. Ricsi, csináld meg, Ricsi.
3: Úristen, Robi, taktikát váltad, azt mondja, jó, ezt így is lehet. Úristen,
1: Robi az, hogy PP zúzza a virsliket, és a PP nyomja a szájába, gyerekek. Ez az a verseny, amit kitaláltunk.
3: Van itt egészségügyi dolgozó?
2: Robi már fémtányért teszi. Robi, vegyél vissza. Gyerünk, Máté! Legjobb emberem vagy szépen.
3: Máté, óriási becsiskítás van, ne haragudj. Máté, figyelj, félig elrágott virsliket.
2: Fél virsliket nem hagyjuk ott, tudod, mert beszámoljuk. Azt tesszük.
1: Ricsi, te ma délelőtt megettél egy óvodás csoportot. Ez már neked nem kívás. Gyerünk!
3: Ennyi. Robi úgy van vele, hogy ingyen van.
1: Hajrá, Ricsi, meg kell csinálni, gyerünk!
2: Úristen, Robi!
1: Robinek mi a taktikája? Robi mit csinál? Robi marokra fogja
2: Robi
1: ő is.
2: Robi marokra fogja és betűri.
1: Igen, pépesíti egy kicsit, és úgy teszi a szájába. Imádjuk,
2: már
1: nagyon jó.
3: Már van egy olyan rossz fajta izgalom, hogy most valaki meg fog halni.
1: Nem, semmi. A Master Good büszke rátok, ne felejtsétek el, így kell ezt csinálni. Ezt a versenyt ezért találtuk ki.
3: Ezek sima virslik vagy sajtosok?
2: Csak simát adunk. Nem akarjuk őket megterhelni, tudod. Máté, szépen így jár rá egy kortyot, azaz nyerd le.
3: Egyen már egyet meg a Robiéból.
1: Ricsi, mint egy mikrofont 3-4-et összefog, és így alulról megtámasztja a kezével, és betolja az arcába. Nagyon klasszik, gyerekek, nagyon klasszik. Jó? Egyéb Carlos, valakinek van beceneve? Carlos? Ki a Carlos? Te vagy, Ricsi? Te vagy a Carlos? Úgy szólítalok, hogy akarod, csak gyerd meg a versenyt!
3: Jó a flow, Robi, jó a flow, ne hallgassál senkire, engedd át magadon a virsli. Te vagy a virsli, jöjj be a virsli, ez a lényeg.
1: Jó a flow, jó a flow, te vagy a virsli.
3: Így van, így van. Mi vagyunk a virsli, Robi, gyere.
1: Gyerekek,
3: gyere,
1: Máté él, még él, jó, jó, én nem megértem. Kicsit.
2: Máté most kezd belehúzni, úristen, gyerekek.
3: Mennyi időnk van még?
2: Egy percecske körülbelül. Még? Már nincs utolsó 30 másodperc, gyerekek.
3: Robi, figyelj, nem aggódunk, mi vagyunk a virsli, Robi.
1: Nagyon durva. Nézzük, mi történik. Fuldoklasz, Robi?
2: Csípni.
1: Nem full, Robi nem fuldoklik. Úristen,
3: hogy történik. Én nem lennék a fajansz senkinél.
1: Ma estét nagyon durva dolgok fognak történni, gyerekek.
3: Figyelj, ez.
1: El kell jönnötök Debrecenbe, holnap is ti játszotok, jó? Taxit intézzük.
3: Figyelj, visszük tovább Gábor és a stábunk, és egy ilyen 5 napon keresztül fognak viaskodni.
1: Csak ők játszanak.
3: Nem tudták, hogy mire számítsanak.
1: Figyelj, az életükért küzdenek, úgy esznek. Aki ezt nem látja, nem tudja, mi van így, gyerekek.
2: Meg vagyunk.
1: Hú, gyerekek, ez
3: jól
1: nagyon meleg volt.
3: Bólincs, Robi, nem kell mondanod semmit. Bólincs, Robi, jól vagy, Robi?
2: Nagyon kiegyensúlyozott.
1: Kérdezzük meg a játékosokat, hogy vagy, Ricsikém? Óriási. Ez olyan volt, mint az én könyvemből egy idézet.
3: Atitok.
1: Egy nagyon fontos idézet a könyvemből.
3: Én azt látom, hogy Robi kicsit éhes.
1: Jó.
3: Szomjas.
1: Robikám, hogy érzed magad? Most egy kis vízzel turbosítasz, milyen volt?
5: Finom a virsli,
1: nagyon jó. Gyerekek, az a tisztes helytállás volt. Bárki nyer, ez az evőversenyt, ezt így kell csinálni. Tehát holnap ennél csak durvábbat tudunk Debrecenbe elfogadni.
3: Amúgy a debrecenieket hurkásnak szokták, hogy a csúfolni.
1: Hurkások a debreceniek?
3: Igen. A hurkások, úgyhogy majd ott aztán kiderülhet, milyen fából faradták.
1: De ezt a nyíregyháziak adták nekik, igen, hogy hurkások? Igen?
3: Igen.
1: Igen, káka belőek azért?
3: Ez a tépák hurkás ellentét.
1: Jó, hogy aha, ez a Debrecen nyíregyháza ellentét.
3: Nem azért, hát a debreceni páros miatt. Na, hogy vagyunk?
2: Hát, nem túl jól, én veszítettem, az biztos, Mátéval egyetemben. Máté, hogy vagy,
1: szép...
2: Máté?
6: Jól vagyok, amúgy tudnék még enni.
1: De nagyon durva, vagy egy szép harmadik el, tiéd? Szép volt, Máté, azért gratulálunk.
2: 11 darab virslie maradt, nagyon, nagyon jó. Ricsi lett a második helyeze.
1: Ó, Ricsikém. Hát akkor, tessék?
7: Debrecenben is lesz.
1: Eljössz? Viszlek magamat, az én verseny, ha eljössz Debrecenbe, megérem, neked játszhat.
3: Fel fogod gumipókozni a motorra, vagy illetve?
1: Nincs, fölültetlek átra a motorra, jössz velem, agyon berünk mindenkit Debrecenbe.
2: Viszont mondom, hogy az eddigi rekordot Ricsi is megdöntötte, mert ő 21 darab virslit evett meg.
1: És mennyi volt? Laci tartotta? Mennyi volt?
2: Hát azt hiszem, ő 18.
1: 18. Húha, sehol nem volt, hagyjad.
3: Figyelj, erre most, beválasztottunk, de a bajnokkal beszél már egy percet.
2: És a bajnok pedig, ugye, azt hiszem 2, 4, 6, 7 virsli, tehát 23 virslivel, Robi!
1: Robikám! Te vagy a bajnok!
3: Robi, ezt is megcsinálod.
1: Mit üzennél a többieknek? Mit mondasz a dunai városiaknak?
3: Robira most még kicsit csikolja a manduláját.
4: Finom volt a vacsora.
1: Finom volt a vacsora, igen, még egy kicsit jön vissza. Jól van, gratulálunk, a nyeremény pedig...
2: 100 000 forint.
1: 100 000 forint. Jó?
3: Plusz egy vacsora, ugye, mi már túl vagy.
1: Plusz egy vacsora. Gyerekek, le a kalappal, ezt nagyjából így kell játszani. Tehát ezt így kell csinálni.
2: És akkor, haver, csak szólok, hogy mi ketten retteghetünk, mert a hármunk
1: ezt nem
2: közül
1: hiszem,
2: a figyelj, győztes...
1: idejön, romál az a könyvemmel, és még van egy kívánsága is. Ez ma az ő napja, ma mennybe megy, a mamma ma mennybe megy.
3: Az én kívánságom, hogy legyen második kötet. Rájunk meg. Annyi kérdés van még megválaszolatlanul a világban.
1: Jó, a kedvedért holnap nekiállok. Nem, már ma este elkezdem írni.
3: Dudaújváros.
1: Srácok, gratulálunk, ügyesek voltatok. Pihenjetek Robi, egy nagyot. Jó, köszönjük
2: azt
1: szépen.
2: Azt látod, hogy Máté még falatozik.
1: Már persze, figyelj, Máté, ma még a bódéba is.
3: Fizetve.
1: Amit eszel, iszod családnak is, figyelj, úgyhogy köszi. Ügyesek voltatok, srácok, gratulálunk, szevasztok, köszönjük szépen. Gyerekek, ezt így kell csinálni, nem?
2: Kapitány úr, jó napot!
5: Jó napot kívánok!
2: Milyen? Hajós?
5: Igen.
2: Hol?
5: Horvátországban.
2: Az igen. Tengerjáró, egy igazi kapitány.
1: Hát, van ez így.
2: Mi ez?
1: Jó szelet.
7: Mondod, ki vagyok, ezt neked adom.
1: Várj, bocsánat, adásra vagyok még, nem azért mondom, csak...
7: Múlt héten.
1: Egy fotó, mindjárt megcsináljuk.
2: Csináltunk múlt héten.
7: Naphallgatója.
2: Te voltál a naphallgatója a múlt héten. Az megvan, hogy számon kéri a hölgy, hogy én nem ismertem föl arcról, hogy múlt héten ő volt a naphallgatója?
1: Feri, megmondom össze, az utóbbi időben kicsit elszálltál. Tehát az van, hogy azért...
7: De nem... belenéznél az acsimba, akkor biztos eszedbe jutna.
1: Belenéznél az acsimba?
2: Az acsiába.
3: Igen, mindig az acsim.
2: Mi ez?
1: Ferenc, ebben beleakadtál.
7: Cseresznye pálinka kellene, hogy legyen, de nem cseresznye.
2: Hanem. Miből kéne tudjam, hogy te voltál a naphallgató?
1: Friss vizelet, középsugaras.
7: Én vagyok a mélygödörbe, én fogok integetni Dunaujvárosba a cseresznyefaággal.
1: Oh! Ja, tudom, te írtad azt az SMS-t, hogy fölakasztod magad a cseresznyefára múlt héten.
7: Oda mentem volna hozzátok korábban is, már láttam, hogy nagyon vontatott a műsor, csak gondoltam, ehhez nem adom a nevem, de aztán itt szétnéztem, és láttam,
5: nem adom a nevem.
1: Új, de kemény
2: voltál. Nagyon kedves vagy, köszönjük igen. Szépen.
3: Ugyanezt éreztem én is, amikor ide jöttem, de aztán látod.
1: Drága vagy, és mit kaptál végül, Feri, pálinkát?
2: Nem csak én, mindenki kapott egy-egy üveg szőlő, föliratú üdítő italt, nyilván alkoholmentes.
1: Nagyon jó, köszönjük. Köszönjük
3: szépen. Ez egy kanyar stabilizátornak hangzik.
1: Igen. A virsli számláló lányért nézem, pedig dolgoznom kellene, Tomi küldte nekünk SMS-ben. Igen. Jövök pucéran éjszak felől, 5 perc, Balázs, készítsd a lóvét. Én ajánlottam bárkinek bármilyen pénzt.
2: Nem tudjuk.
3: Nem a pénzt olvasod rosszul?
1: Ja, de.
2: Hát, hogy te kinek tartozol, azt mi nem tudhatjuk.
1: Nem, ez az volt, emlékeztek, jó pár évvel ezelőtt volt egy olyan roadshow, hogyha valaki eljön mesztelenül, az kap plusz 100 000 forintot. És egy csávó valahol, valamelyik városba megjelent fúra mesztelenül, és oda jött a kitelepülésre. És ki is fizettük, emlékeztek? Szexárdra jött meg, és mesztelen volt a pacák. És az volt a nyeremény, a harmadik nap megérkezett valaki mesztelenül. Ez megvan?
3: Robi, hallod? Ez van még ebben százas.
1: Igen. Azt, hogy 8 éve hallgatlak titeket, most láttak titeket először élőben, Újvárosban, gyerekek, brutál aurátok van, fiúk, le a kalappal. Hallottad ezt?
2: Hallottad, meg, hogy
3: én ezt külön szeretném megköszönni, így van, hogy köszönöm. Nem tudom, melyik részét, de köszönöm.
1: Igen. És a legnagyobb SMS, jó nap hallgatója. Ez a verseny olyan volt, mint amikor anyád szól szilveszterkor, éjfél előtt, 10 perccel, hogy kész a virsli, de mindjárt jön a himnusz. Ez jó.
3: Nem, ez olyan, amikor anyát hív, hogy te ott van a ház előtt, tudod, és akkor hozták meg a pizzát a gyerekeknek.
1: Igen, Pécsről idáig kellett jöjjetek, hogy lássalak titeket, gyertek már arra is. Hát ez most idén nem jön össze, de szerintem Pécs nagyváros, úgyhogy megyünk.
3: Jövőre nyugat.
1: Jövőre nyugatra is megyünk, így van, meg lefele délre. Na jól van, 6 perc, pontosan 7 óra, ha van közben közlekedés, akkor küldjetek. Fújunk egyet a vízlevés után, nagyon meredek verseny volt, úgyhogy ezt ki kell heverni. És jövünk, mert hogy vannak még játékaink, itt vagyunk. Mindjárt rögtön a szünet után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
6: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
7: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
9: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
11: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
12: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Találtam valakit neked.
14: Na, Sopronból?
13: Igen.
14: Mi Sopronból?
13: Ismerős?
15: Szia, hello. Balázs, tegnap találkoztunk a wellnessbe. Gyorsan visszamentél.
14: Ja, te vagy, te voltál a csajszja a hotelből.
15: Igen, igen, igen.
14: Kézzed, rájöttem, alsógatyába vagyok. Hát mondom, azt figyelj, most ugye mit tudok csinálni? Vagy beülök a vízbe alsógatyába, vagy vercserekként távoztam. Még megkérdeztem a merülőmedencét, hogy van-e.
15: Így van,
14: mondtad,
15: pontosan.
14: Hogy nincs.
15: És dézsa van, igen.
14: És dézsa van. De mondom, most boxer alsóbot beülni az annyira tré a medencébe, úgyhogy levonultam a kis köntösömbe, körbenéztem, ez egy szép wellness. És úgy, hogy visszamentem a szobába, a sikertörténetet zártam a hoteletekbe.
15: Figyelj, Balázs, tessék. És igazából a lenti rész, az fürdőruha mentes rész.
14: Igen?
15: Ott pedig vártak rád az osztrák mamik.
14: Ez így erősen, azt gondolom az ember, és ott pedig vártak rá, tudod, a 20 éves recepciós kislányok, hogy valaki. Ja, volt egy ilyen fürdőruhamentes rész, az a lenti rész, na oda az nem mentem lenti. Le. De oda te megpróbáltál szem leküldeni, hogy menjek le, igen. Vagy ajánlottad a lenti részt.
16: De nem vagytok felkészülve ilyen emberekre, mint a Balázs? Nincsen ott valami fürdő alsó, vagy bármi?
14: Nem, azt hiszem, én nem vettem föl a titkomat, nem mondtam, hogy nincs fürdőruhám.
15: Nem mondtad, igen. Hogy nincs.
14: Csak úgy látod, hogy rajtam a talástalanságot, és elvonultam.
15: Jó, mondjuk nagyon néztem, hogy 16 óra valamennyikor lejöttél, és 5 órakor kezdtetek.
14: Ja, persze, lazába tolom, persze. Hát én még készültem szaunázni egyet, oltam még wellnessizek egyet, fél óra már a téren kell lennem, tehát fél óra alatt figyelt.
15: Simán.
14: Persze, persze. És te ott dolgozol, és akkor most mit csinálsz itt?
15: Igen, hát most szabadnapos vagyok, és eljöttem hozzátok.
13: Tegnap nem tudott oda jönni, meg hát rossz idő volt, mindenki jött volna ki, ugye?
14: Na jó, hát akkor örülünk, hogy itt vagy. És ma szabadnap van a szállodából? Akkor
15: igen,
14: ma nem kell dolgoznom.
15: Igen, ma nem, szerencsére.
14: És szombathelyi vagy, tehát itt laksz?
15: Nem, Sopron.
14: Ja, Soproni, csak átautóztál, vagy átjöttél.
15: Így van.
14: De ezt nevezem lelkesedésnek, azért ez nagyon, nagyon rendi vagy.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
17: Rádió 1-en.
1: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.

0: és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Hoppácska, ez gyorsan véget ért, 19 óra után 9 perccel itt vagyunk. Pont ma 10 éve voltatok Kazincbarcikán, idén is jöhetnétek már ismét. Igen, ez kicsit sok lesz a szédrát, úgy gondolom. Jók vagytok, végre láttalak titeket élőben itt Újvárosban, remélem egyszer motorozás közben is összefutunk. Üdv Dezső.
2: Üdv a helyszín előtt.
1: Dezső, igen. Itt vannak a motorjaink, gyerekek, ott tartunk, hogy a motorokkal fotózkodnak néhányan. Ki a Feri motorjára, ki az én motorommal.
3: Csak ne vigyetek el belőle semmit.
1: Ne pulykázzátok meg a motorokat, jó? Vigyázzatok, vigyázzatok.
2: Tudod, hogy nem szabad, kérem, nem tudom megtartani.
1: Igen. Balázs, előbb csináltam egy jó képet rólad, egy ajándékcsomagért átküldöm. Mekkora dílelések mennek, de tényleg, mint csinálom egy képet, és meg akar veszegetni egy ajándékcsomaggal, vagy egy ajándékcsomagért. Igen. Apukám, figyelj Feri, nagyon hasonlít a Ferire, itt vagyunk most Dunajvárosban, titokban neveztem be, írja Lili. Hol vagy Lili?
3: Hol vagy Lili?
1: Hol gyerünk, vagy Lili? Tedd föl a kezed.
3: Elő a faterral, hadd lássuk.
1: Hát, négy Lili jelentkezett. Kicsit sokan vagytok Lilik azért így ebben a formában. 23 Lili föltette a kezét. Hol a Lili? Az a Lili.
3: Ott leghátul? Nagyon okos döntés.
1: De egy fiú ugrá, hát nem lesz Lili.
3: Miért
1: hát...
3: ne lehetne? Ma már bármit lehet, haver.
1: Hát... Igen? Egy Dunajvárosban így megváltoztak.
3: A Lili, akkor Lili.
1: Jó, mindegy. Lilikem, gyere előre, megnézzük a fatert nagyon szívesen, hozd ide, és akkor megnézzük, hogy viszi a Rákóczi Ferenc hasonmás verseny.
2: De hol van, akit én kinéztem, az a mi lett?
1: Igen, egyébként tényleg te is kinéztél valakit, igen.
3: De igen. Milyen hasonmás?
2: Berezelnek, meg tudják.
3: Rákóczi Feri hasonmás versenyre?
2: Úgy nézett, egy az egyben, mint te Feri, csak egy tízessel volt fiatalabb.
3: Igen, na, kicsit jobb tényleg olyan volt. Kicsit jobb képű, most ez jön, köszi.
1: Igen, itt vagyok Dunaújban, és apum szerint hasonlítok Lótfi Begire. Csak a szemüvegem otthon maradt, megmondhatnátok, hogy igaza van-e, mindig ezzel csesztet. Ezt az SMS-t kiírta.
3: Most te vagy igen, a Lótfi Begi.
2: De itt van nálunk a Lótfi Beginek a legnagyobb hasonmása, őt hozzuk ki neked hátulról?
1: De Begi most nincs, tegnap volt.
2: De nem, de itt van a másik hasonmásunk, tudod. Tudod,
1: ja,
2: technikus...
1: tudom, igen, a Begi hasonmás, igen.
2: Őt szeretjük.
1: De aki írt az SMS, az fölbukkant?
3: Igen, ő az. Ő, hát,
1: hol?
3: Tudom, gyere. Te úgy érzed, hogy hasonlítasz hozzá?
2: Egy kicsit a Vásári Andréra is különben.
4: Apukám mindig ezzel csesztett, körülbelül 10 éve.
1: Te hasonlítasz a Begire? Hát ilyen napon Szörényi Levente is lehetél. Tehát, ez...
4: Jó, igen,
1: vagy... Mondd meg neki, hogy a faternek vagy rossz a szeme, vagy nem tudja ki a Begi. De hogy semmilyen szinten nem hasonlítasz hozzá. Tehát, nem
4: köszönöm
1: is...
4: szépen, akkor most már fogom neki mondani ezentúl.
1: Ilyen a... Nem, tehát hogy az öreg bármit igen, mondhatna. Igen, tehát kicsit Brody is vagy
3: így. Még lányt is mondhatott volna, arra se hasonlítasz.
1: Abszolút, igen.
4: Köszönöm szépen.
1: Igen.
2: Ez jól sikerült akkor. Na,
1: igen, akkor onnak az öregnek ezt romba döntöttük, igen.
2: Ott hátul van egy nagy lyuk a tömegben, hogy ott valami breaktánc bajnokság van, vagy lesz ott valami? Fú,
3: szerintem ott játszani fogunk.
1: Játszani fogunk. Tegnap nem tudod, miről maradtál el. Hagyományőrzők jöttek Szombathelyre. Ugyanazt a borzongást élted volna, amit én éltem. Felnőtt férfiak katonásat játszanak. Feri imádta, csörgették a kardjukat, és ilyen...
3: Rómaiba voltak öltözve, érted? Rómaiba.
1: Római nagyon hiányoltak, hogy nem vagy ott. Ketten együtt szóval, vérben tocsoghattunk volna, így egyedül maradtam
2: egy kicsit. Én csak egy mágnes vittem volna, egy hűtőmágnes.
1: Figyelj, felfogadatlan.
2: Jó volt? Jó, adta.
1: Nem. Hát
2: de volt rajta harisnya?
1: Szekunder volt, nagyon szerettük őket. Volt rajtuk harisnya is, igen, és
2: jó,
1: fölvonultak.
2: Jó, már a pompomlányoktól is kiégtek. Szerintem a csoportokat.
1: Igen, minden ilyen valahogy egy kicsit ilyen vegyes borzongásra tölt el. Felvorultak, és nagyon felhívták magukra a figyelmet, csörgették a kardjukat, megszólaltatok egy rövid interjúra, és volt egy srác, Feri állapította meg, ő azt nem akart az lenni, csak mondták, hogy vagy jössz, vagy ki vagy rúgva az egyesületből. Nagyon szomorú arccal, hogy állt néma csendben római katonának költözve, de ő nem akart ott lenni. Tehát rajta látszott, hogy ő nem kívánja ezt az egészet.
2: Jó, van egy ilyen ember, aki nem akar itt lenni, most de mégis itt kell lennie, őt akarom megszólaltatni.
1: Igen. Akit erőszakoltak
2: ide. És csak ott van a hasonmásod, aki szint, na, gyere csak előre, gyere.
1: Igen, ő egyébként egy kicsit tényleg hasonlás.
3: Ne
1: igen.
3: Szórakozzatok, mert mit látok?
2: De gyere ide akkor, ne ott vigyorogjál.
3: Van nektek szemetek?
1: Nem, egyébként nem
2: van
1: szólít.
2: Jól
1: van, gyerekek, viszont két játékunk is maradt még, úgyhogy...
3: Eszterkém, gyerünk népszerűsködni.
1: Láttam, hogy odaadtad magad a tömegnek, pattanjál még ki, mert...
2: Nem mondanám, hogy téged várnak, téged vagy a Horváth Tamást, azt mondták, hogy küldjem.
1: Tomika itt volt hátul, nem tudom, most még itt van-e, de az előbb
2: nincs, de volt egy kutyája, aki úgy néz, mint egy vattapamacs.
1: Igen, itt volt. Oké, melyikkel kezdjük, Feri, mit csinálunk akkor?
3: Azt hiszem, hogy a Weber grill jön most. fest, úgyhogy...
1: Egy gyors futás, egy gyors festés, és meg is vagyunk gyerekek. 8 órára itt már. Rend van, és fegyelem. Eszter kért magának 2 liter festéket privátba, úgyhogy kérjük szépen...
2: Meg egy teddy hengert.
1: Meg egy teddy hengert,
2: igen. Történt ott egy kis baleset, nem akarok beszélni róla.
1: Igen, a leányzó mindent összefogdos.
2: Még hogy csak ez lenne.
1: Ez a festék, igen, meg egyéb dolgok is történtek, úgyhogy szeretnék a szponzortól 2 licsót vinni, úgyhogy elviszük a motoron, és hazaszállítjuk.
2: Vagy berakom a csomagtartóba, még soha nem volt semmilyen baj.
1: Igen. A Master Good még bírja? Még mindig a gyerekek? Hát micsoda mennyiségeket szórnak ki még? Aki szeretne hotdogot enni, álljon be a sorba. Kicsit tényleg olyanok vagyunk, mint egy majális.
3: Pontosan.
1: Fújás,
3: és még hotdogosztás, van egy csomó palacsintánk a Webernél. Nagyon szépen haladtok.
2: Ez a vízliszak egy életen át fog engem kísérteni.
1: Az nagyon durva.
3: Tessék, intézd el magadnak. Nagylágy van. Nagylágy vagy. Oda tudsz már állni. Meg vagyunk.
1: Olyan cukikat kapunk közben. Az a pálya.
2: A pályát először, hogy lehetett csalni.
1: Járd be a pályát. Elolvasom, hogy Zsófi olyan cukit érkezett, hogy ti vagytok a napon fénypontja, kedves kém, puszi Zsófi. Tök helyeseket írnak a hallgatók közben. Nagyon szépen köszönjük.
3: Kérlek, nézd már ide, hogy az Eszter lepróbálja szlalomban a pályát.
2: Várj, így van. Nagyon veszélyes kanyarok, nagyon veszélyes kanyarok.
1: Most lefutod a pályát, Eszter?
2: Lefutottam, itt vagyok.
1: Nagyon jó.
2: Hello, Kandúr, mi a neved?
5: Ja, Zoli.
1: Zoli.
3: Azt mondja, hello, Kandúr.
2: Így van, neked is van a te Kandúr a végén.
3: Köszönöm szépen. Hello, Dávid.
6: Csáó, sziasztok.
3: Ide valósi helyi erő vagy?
6: Relatíve Dunajvárosi, de amúgy meg Kulcson lakunk.
3: Nagyon szép hely. Uh-huh. Yeah. Nagyon szép hely, és mivel az egy szép település, ott nagyon sokat lehet jót grillezni.
6: Lehet grillezni, és meg igazából bármilyen szabadidős tevékenységeket.
3: Nagyszerű. Jó. A feladat, az rém egyszerű.
2: Állj, egy kérdés meg Zolihoz. Zoli, hogy fogod megalázni Dávidot?
5: Majd kiderül, nyugodtan.
2: Nyugodtan, azt mondja.
3: Jó,
2: nyugodtan.
3: Akkor itt egy újabb fogadás van, egyébként úgy tűnik, hogy mind a kettőnknek van ugye egy választottja, és hát lehet neki szurkolni.
2: De Dávid már nyújt, látod? Közben egy lábbal itt
3: igen,
2: dolgozik.
3: Igen, igazi profi. Igazi profi, egy Weber grill toló versenyen be kell melegíteni.
2: Föl ez olyan, van melliz van, nézd. Rendesen nagy, mozgass meg,
3: de
2: ehhez, meg neki.
3: Ehhez lábizom kell, szívem.
2: Dehogy is.
3: Dehogy nem, hát nem emelgetik el a grillt, hanem futni vele. Így a, negyedik napra azért neki sincs meg a játék.
1: Kicsit olyan, mint én. A kitelepülés végére mindig összeállnak a szabályok. De most hál' Isten itt van Eszter, úgyhogy nem kell figyelnem nagyon, mert ő nagyon vágja a dolgokat.
3: Mondd el, légy szíves az Eszter a játékot, hogy mit kell csinálni.
2: Az ezt a játék, hogy fogod, először felöltözöl, mint egy tisztességes ember. Nem ilyen slendiánról most vagy kinéző ember. Na igen, azért felveszed a sapkát, a kesztyűt, meg azt, amit nem tudom, hogy hívnak, aztán felállítod. Így felcuppantod, azt meg legyakoroltátok? Jó, és utána pedig irgalmatlan elszelelsz vele, hogy mindenki ki kell kerülni, és vissza is kell jönni, és aki visszajött, az nyer.
3: Slalomba kell visszajönni.
2: Ez az a szó, amit nem tudok kimondani.
3: Ez a slalom, slalom. Te, Dávid, meg vagy, mert kicsit elengedted ezt a bulit.
6: Ja, Isten ments, nem engedtem, azon gondolkoztam igazából, hogy beszélgettük a feleségem, hogy kéne venni egy kicsit komolyabb grillt, úgyhogy ez kvázi ez most jó is lenne, és azt gondolkodtam, hogy az ellenfelet mivel tudnánk úgy lebartázni, hogy kifizetem a felét igazából, és akkor jön hozzánk a grill.
1: Én ezt szeretem, én ezt bírom az ilyen kis csibészséget, ez a jó, így kell csinálni.
2: Van benned korrupciós képesség?
5: Van, de igazából elviszem, hogyha kell.
3: Van lesz
2: Zoli korrumpálható, de nincs hozzá kedve.
3: Jó, tehát akkor most nem fogsz grillt venni félárom.
6: Egy 50-es van nálam.
3: Na, 50 000.
2: És ez még
1: de ez egy komoly tét, figyelj, 50 kiszállsz a játékból, elviszi a grillt, és kerestél 50-et. Ezt most elfogad, akkor díl, akkor megvagyunk. 50 rugó, gondolkozz. Tessék?
5: Megyek.
1: Hova?
3: Haza.
2: Játszik.
1: Ja, hogy játszol. Ja, nem értettem, hova mész. Hát, hogy nem fogadod el.
2: Kevés.
3: Jó.
6: Akkor marad nálam 50, meg viszem a grillt.
1: Az jó.
3: Majd meglátjuk. Na, gyerekek.
2: Figyelj,
3: akkor...
2: itt vagy a téren, lehet, hogy nem lesz nálad 50, mire hazamész, de ettől függetlenül én azért szurkolok. Zoli, ne hozzá állam szégyen, légy szíves. Köszönöm.
3: Jó, figyeljetek, tehát öltözés, kinyitjuk a grillt, mert ez egy szuper ilyen összecsukható utazós grill végig, oda is vissza is szlalom. Jó? Fölkészültünk?
2: Yes.
3: Ú, Dávid vértivott. 3, 2, 1, tessék! Már veszed a sapkádat, eddig szuper, kesztyű is kell, és azt is. Hát mondjuk nem nagy a tempó, gyerekek.
2: Figyelj, az van, hogy Zoli ráér, tudod, mert már van 50-e, akármi is lesz, ugye?
3: Gyerünk, gyorsan
2: nyisd ki! Nem kell megkötni, csak vedd fel azt a kesztyűt,
3: az azaz, jó, és már mehetsz is, mehetsz, kezd a szlalomozást! Gyerünk, Dávid!
2: Dávid úgy dolgozik fel, mint egy mentőtiszt lenne. Mint egy mentőtiszt a beteg... Jaj, srácok, majd voltam
3: elég. Dávid olyan jól indult, menjél már, mit állsz te?
2: Szóval gyerünk, a briketet állíts fel! Jó van, Zoli, nem baj, semmi, hagyjad, hagyd a picsába,
1: teljesen
2: szürelés,
1: hogy felnőtt férfiak rángatják azt a grillsütőt. Nagyon, nagyon, nagyon durva, mi történik. Teljesen felfoghatatlan. Jaj, de aranyos vagy.
2: Még gyereke is van. Hagyjad.
3: Ne hagyja, neki kell fölállítani.
2: Ezt ki mondta?
3: Hát én.
2: De szerintem te is felállítottad neki. Gyerünk, Zoli, ne szarakodjál már, miből vagy, Zoli. Hát van benne az egész.
7: Hajrá!
2: Zoli, hagyd a picsába.
7: Hajrá,
3: Hey, opa, gyer!
1: Neki volt a kislánya, aki kiabált? Az ő kislánya kiabált?
2: Hát ilyen hátországgal csak nyerni lehet,
3: egy rakat gyerek!
1: De szép ez a történet.
6: Popsin kettő.
1: Ha lennének érzéseim, meghatódnék.
2: A grillre?
1: Micsoda, mit mondtál, Eszter? Hogy
3: a kisebbik ráfér a grillre. Szerintem nem akarja rátenni. Na, milyen ügyes volt apa?
7: Igen.
3: Mindig ilyen ügyes, ugye? Na, megvan akkor a grill.
2: Zoli, én hiányzik
6: mondtam,
2: az 50 000?
6: Mondtam, hogy boltoljuk el.
5: Nem, be. Meg a grill is igazából.
1: Igen, és rohadjatok meg úgy, hogy vagytok. Ez az egész kitelepülés nem ér ennyit. És elvonult. Le kellett volna fogadni, látod? Most lenne 50 000.
6: Pont ezt mondtam, hogy jobban jártam, hogyha elfogadja, és akkor maradt KP.
3: Na jó, de így meg nem nálad nem maradt. Az 50 000 Zolinak van. Hát nem tudom, hogy elfogadod-e ezek után, Zoli, hogy ugye Weber úr maga személyesen adna neked egy ajándékot.
2: Ott van a te vigasz, a díjad.
3: Jó, egy ilyen grill csipesz, grill lap, amivel hazavinni. Tudsz még grillezni. Hát most grill sütőd már nincs hozzá, de akkor is megvagy. Gratulálunk, apa, ügyes voltál.
1: Ügyesek köszönjük voltatok, szépen. Gratulálunk. Használjátok egészséggel, így van. Oké, nagyon jó. És gyerekek, és akkor egy íre a pont, hát egy utolsó csepp ebbe a nagyon mély tengerbe, amit most ide hoztunk?
3: A tűzijáték utolsó ám, de legnagyobb csóvája következik. Eszter, ne menj sehova.
2: Most lejárom a pályát, hogy nem-e volt itt valami csalás.
1: És tényleg lejárja a pályát. Nem-e volt itt tenette valami csalás-e. Igen. De figyelj, most akarsz biziszelni a festékkel, mert te ma vagy utoljára.
2: Hello, héra.
1: Igen, most puncsoljál, mert most akarsz kérni egy liter festéket, a lányod összekötte otthon a lakás. Az a helyzet.
2: Az a kérdésem, hogy a zsíros kenyér a falról. Igen. Milyen módszerekkel?
1: Mi történt? Szülinapi zsúr volt? Vagy csak evett valamit? Vagy mi történt?
2: Életvitelszerűen ilyenek vagyunk, hogy szükségünk van festékre. Ez a helyzet. Figyelj, az van, hogy egy ilyen 90 centi magassága végig hosszos a fal, egy csíkban.
1: Édesem, húzza a kezét akkor szépen, így vacsora után, abszolút, így végigmegy, amíg bemegy a fürdőszobába kezet most.
2: Na figyelj! Nagyon durva dolgok vannak.
3: És most jött el az te pillanatod, amikor összemocskolhatsz két fal felületet. Engem is akarod. Egy kicsit. Jó?
2: Oké, de ez a kezdhez
3: kell? Adom az elsőt. Nem, az nekünk nem kell. Tessék, mustárral mind a kettőre ugyanannyit nyomjál. Ez nagyon fontos.
2: Kaptunk most egy rajzot ugye Balázsról, és most elkészíteném annak a párját. Jó?
1: Nagyon kapom. Gyerekek, ma nagyon kapom az ívet.
2: Hoppá, nincs kinyitva.
3: Dehogy nincs.
2: Mondom, hogy nincs kinyitva.
3: Akkor tessék itt a kecsapot.
2: Levehetétek volna róla azt a húzatot, tudod. Szóval, hogy nézd Balázs, ezt most megrajzolok téged.
1: Igen, figyelem, tudom, mi lehet, barnából rajzolsz, igen, és egy kupachoz fogok hasonlítani. Tényleg ott a fejjel lefelére rajzoltál egy brét?
2: Nem fejezem be, mert van szívem is, a gyerekek is vannak, de igen. Tudod, hogy mire gondolod.
1: Takarjátok el a gyerekek szemét, én már tudom, mit akar rajzolni.
3: Adom a sárgát.
1: De rajzold végig, nyugodtan, nem zavar.
3: Több színű lesz, én meg megpróbálom leutánozni, jó?
1: Fihet, tényleg olvasol a könyvemből egy mondatot, majd lerajzolsz oda valamit.
2: Ez a csónak, amiben sikítoznak az emberek. Jó, ez megvan. Amúgy szerintem ez már művészetileg sem elhanyagolható, csak mondom nektek.
3: Tessék, a tejszínhab.
2: És mi az a vér ott? Az a dolgozó.
3: Az is lesz majd, de hoztak az
2: még
3: csak
2: egy
3: a
2: HB negatívat.
1: Igen. Zsolt, miért nincs ott a bizottság elnökeként? Ő megmondaná, mi a helyzet. Úristen, de jó volt a tegnapi játékosú mellett. Zsolt volt, ami hát tulajdonképpen pályabírom.
2: De mivel foglalkozik Zsolt?
1: Zsolt biztonsági őr volt. Volt nála valami, amit mutogatott az övén, vagy gáspré, vagy valami, amit nem vett elő, de mindig megmutat, hogy van nála valami, és ő mindig, hát hogy mit csinált Feri, véleményezte a játékokat,
2: az a
1: gáspélet,
2: nem tudja, de ez a dor volt.
1: Nem tudjuk, hogy mi volt nála, de néha az övére mutatott, hogy van nála valami. Zsolt életveszély volt tegnap Szombathelyen, nagyon szerettük.
3: Tessék,
1: egy igazi karakter volt.
3: Ráüntheted.
1: Megvagytok, gyerekek, összefestetétek?
3: Ugyanolyat kell csináljak, mint Eszter.
2: Csak ez lemossa.
1: Ez a lényeg ennek, hogy maga ez a festék, ez ugye lemoshatod, de bármit kert, két igen, mozdulat, ez figyelsz, a lányod imádni fogja. Összekelti a gyerekszobát konkrétan.
2: Jó, ez így nekem ez nem
3: kifogyott
2: elég.
3: Kifogyott a tejszihab, Eszter, hát
2: bocsánat,
3: hogy lehet?
2: Nem tudtam, hogy itt nincs több tejszihab, a héra kifogyott a tejszihabból. Haló, tessék. Akkor ebből csinál, nézd, megoldom neked így.
1: Énekelt is Zsolt, írja valaki, tényleg egyébként.
3: Az a lényege, hogy mind a kettő ugyanúgy legyen mocskos.
2: De most ez most nem ugyanolyan lesz. Hát. Mi van akkor?
1: Jó az, gyerekek, jó lesz az úgy, engedjetek el. Ne legyetek ennyire perfekcionisták.
2: Most
1: jó
2: az.
1: Na, képzeljük oda Eszter lányát.
3: Két játékosunk, Kamilla és Vanda. Sziasztok!
8: Szia!
3: Helyi lakos mindkettő?
8: Majdnem.
3: Te is kulcson laksz.
8: Nem, én előszállás.
3: Előszállásod. És te, Vanda?
9: Én Zalaegerszegen lakom, és itt vagyok kollégista.
2: De ti barátnők vagytok, igaz? Barátnők vagytok. A szempillátok azt mondja, hogy igen. Ugyanoda jártok töltetni.
3: Még nem, majd a végén lesznek.
2: Ja, jó.
9: Én most már nem.
1: Én már nem akarok semmit. Én már szívem szét hazamennék.
3: Na, akkor egy kicsit álljunk távolabb, mert nagyon koszos lesz mindenki.
2: Befognak minket mocskolni. Vigyázzatok a ruhátokra, srácok.
3: Jó, akkor Kamilla az egyik.
2: Na, itt látszik, hogy ki az, aki járt szakkörre, ki az, aki nem. Csak ennyit mondanék, hogy
3: Milyen szakkörre?
2: Hát ilyen művészetire.
3: Ja, a művészeti szakkörre, rajszakör. Az a tiéd, jó?
2: Ja.
3: Na, az a lényege, akkor itt vannak az eszközök, amivel takarítani kell, és el is indul. Mennyi idejük van, Laci? Hol vagy? Elvesztettük Lacit, Laci, elrabolták Lacit
2: éppen,
3: a Lacit.
2: Éppen még a vízslevő versenye van.
3: És még eszik.
2: Visszanézte, hogy kell.
3: Na, figyeljetek, 3, 2, 1, tessék! Jop. Levenni a vizes vödör tetejét, elkezdődött a mosás. Hát igen, egyelő pályák, egyelő esélyek, szoktuk volt mondani, de ez most
2: de teljesen ugyanaz. Most miért? Most mocsok-mocsok, nem?
3: Mocsok-mocsok.
2: Laci már méri az időt,
3: már mér,
2: 10 másodperce, jártok lányok.
3: Vanda, hát... adjál neki több vizet.
2: Igen, ez így szárazon nehéz.
1: A szárazon mindig nehéz összen. Csak szólok, hogy ez tudod, hogy ez...
3: Hogy egy csomó
2: ez még a börtönévekből van ez az információ.
1: Ezt tudjuk a börtönévekből, hogy ez mindig nehéz úgy. Milyen jól néz ki egyébként, gyerekek, hogy egyik pillanatra másokra ilyen tiszta lesz.
2: Te tudod, hogy nézel ki, nem, Balázs?
1: Tudom, mint egy idős beteg cukros bácsi.
2: Nem, úgy nézel ki, mint egy kicsit csalódott portás.
1: Köszönöm szépen. Ezért a könyvolvasás utáni kifejezetten jól esik. Gyere már holnap is egy kis Debrecenbe.
2: Beugrok.
1: Fogorjába be egy kicsit. Egy csalódott portásként üldögélek itt egyedül az
2: ügyek.
1: Miért vannak ennyien a téren? Ki engedte be magukat? Na, mi a helyzet, Ferkó?
3: Én leszek ma a döntőbíró.
1: Nincs itt Zsolti, legyél te.
3: Azért, mert sajnos Zsolti nincs. Kamilla és Vanda küzdelme csodálatos volt. Ha megkérdezem a közönséget, akkor most azt mondanák, hogy Kamilla nyerte meg, mert az övé tisztább. Viszont kétszer olyan koszos volt a Vandának a fala. 50-50 ezer forintot adományozok mind a kettőtöknek.
1: Nagyon rendes vagy, Ferkó.
3: Elfogadjátok?
7: Igen.
3: Köszönöm szépen.
1: Nagyon rendes.
2: Nagy vagy. De hát Kamillát kell, ha megkérdezni, nem tudjuk boldogni.
3: Kamilla, elfogadod?
7: Kamilla arcán nem ez volt, de elfogadom.
3: Igen, azért fele olyan koszos volt szívem.
1: De jó lett volna valami csajbunyó, most tudod, egymásnak esnek egy kis kakaskodás, egy kis lögdösödés.
3: Jó, akkor Kamilla nyert, ővé a 100 ezer forint, tessék.
1: Igen, egy kis visszabirkózásra eldöntjük. Jó, ha azt mondod 50-50, te vagy ott a főnök, akkor 50-50.
3: Én így döntöttem.
2: Jó, de az egyiket te fizeted.
1: Jó.
3: Akkor én fizetem. Akkor 100 és 50, jó? És ezt én fizetem. Akkor viszi ő.
1: Kifizetjük, gyerekek.
2: Összedobjuk.
1: Jó lesz az, ez így igazságos. Egyezünk meg egy
2: döntetlenben. Így van, ő nyert, adjunk neki 100-at, meg 50-at.
3: Jó, akkor 100 a tiéd, 50 a tiéd. Köszönjük a Trilaknak a fölajánlást. Köszönjük, óriásiak vagytok.
1: Azt írják közben, hogy Balint az üvegstudóban egy munkanélküli jegyszedő néni. Tényleg ennyire nyomorúságos, hogy
2: ültek neked? Egyedül ott a semmiben. A strandon, úristen, a strandon. Tényleg. Akkor, már délután nem jön senki.
1: Igen, már mindenkiben van, tudod, már mindenkinek kiadtam a kabin, most már csak így üldögélek, és várom, hogy végre hazamenjenek a fürdőzők, igen. Zsolt jobban csinálná, küldte Bálint. Köszönjük szépen.
2: Nem tudom, ez a Zsolt, de most már érdekel.
1: Ő volt a tegnapi bizottságunk elnöke, ő volt a zsűri elnöke, ő egy ilyen klasszik mindenes karaktert képzelj el, egy középkorú biztonsági őr, a maga megáldott szókincsével, diszkréten illuminált állapotával. Jó karakter volt. Egy klasszik karakter volt. Nagyot mentünk, nagyon szerettük.
2: Balázs, úgy érzem, hogy van benned még egy kis ilyen tömegszörfözés, nem akarsz?
1: Még mi vagyok. Tehát azon túl, hogy Osóval és a könyvemmel romá láttál. Most kabinos néni vagyok, most még mi vagyok?
2: Egy
1: kiöregedő kis nyugdíjas? Jövök még egy body surfre, csak gyorsan még egy-két SMS. Van egy nagyon nagy baleset az M6-oson, ez holnap reggelre már nem lesz igaz, gyerekek, ezek esti közlekedési hírek. Köszönjük szépen, hogy valakinek elküld, vagy valaki elküldte nekünk. Illetve kisiklott egy vonat, ezt írják itt az Intercity, ahol sérültek is vannak, és már megindultak oda a miniszterek. Gyerekek, hoppá, itt milyen
2: szerintem
1: aktuális dolgok történik.
2: Szerintem itt ismerem, ő saját kezével fogja rekonstruálni a történeteket.
1: Igen.
2: És el is látja a betegeket.
1: Igen, nem MÁV, azt írják, hanem valami más, de hogy az Intercity gyománál is sérültek is vannak, reméljük, hogy nem
2: idegen
1: komoly a történet. Igen, ez a Békés Intercity gyománál ketten megsérültek. Vitézi számolt be a Facebook oldalán, és a közlekedés miniszter azt írja, hogy egyébként ezt a pályát néhány éve felújították. 5 kocsiból álló szerelvény 4 kicsiklott, és a vasúti kocsik megdőltek, de nem borultak az oldalukra. Hála micsoda szerencse egyébként. Keleti pályaudvarról indult a Békés Intercity, és a MÁV vezérigazgatója helyszíre indult, gyerekek, és ott van a Vitézi is. Hát reméljük, hogy nincs akkor komoly baj.
2: Szerintem Vitézi, Dávid, mennyit van otthon?
1: Én szerintem ők most nagyon sűrűbe vannak.
2: Én azt nézem, hogy egész nap online vannak, tehát egész nap történik valami. Borzasztó durva lehet ez. Napi 23 óra munka?
1: Nagyon sok. Hát most nyilván ez az átadás, átvétel, egyáltalán felmérni, kinek milyen minisztérium, milyen tendők, mik a legfontosabbak, a kollégaház, brutál sokat dolgoznak, persze. Tehát ez most komoly meló, igen. Ja, de úton van a Vitéz is, de nincs sérült, komolyabb sérült, hál' Isten, úgyhogy nincsen baj. Oké, gyerekek, 3 perc van pontosan, este 7:30, még mindig milyen de szép jó, világos én. Van. Jó, el is ment a dolog. Miért? Lázár, jobb volt. nem akarunk ezzel így foglalkozni, gyerekek. Jövünk mindjárt. Jó, egy pici szünet, és már is itt vagyunk, 2 perc van pontosan, 7:30.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
10: A műsor

0: ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapj le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
4: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
5: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
6: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
7: Te is hallottad? Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lemvászoningek, bícsortok és szandálok közül. Állítsd össze 20% kedvezménnyel Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz. Részletek heavytools.hu.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
10: Rádió
9: folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is látható.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Adjátok vissza a Ferkót. Hun van Ferkó?
2: Úgy hallom, lenyelt egy sípot.
1: Valaki, igen, valakire komoly baja van, itt lenyelt egy csípot, vagy indul még valamilyen versenyen. Gyerekek, elröppent ez a 3 óra, nagyon gyorsak voltunk. Jöttünk, mentünk, esőt nem hoztunk, jó időt hoztunk, és el is röppentünk, mert hogy lassan mindjárt 8 óra. A holnapi infókval kapcsolatban, vagy a holnapi nappal kapcsolatban egy-két info, ugye Debrecen az utolsó, hát ez benneteket nem érint, csak a hardcore arcokat, akik esetleg átsérnek
2: velünk. Például, ugye, aki elmegy versenyezni újra.
1: Aki jön velünk, ő az emberem, őt visszük tovább versenyezni, igen. És egy jól bevált helyszín, ugye Kossuth tér. Hát ez igazából egy ikonikus helyszíne, ugye Debrecennek. Ott leszünk, holnap a Kossuth téren ugyanezekkel a játékokkal. Nem mond esőt, jó időt mond, úgyhogy 5 órakor érkezünk, drága debreceniek. Gábort kellene megkérdezni, a mi kis Excel táblánkat, hogy mikor voltunk utoljára Debrecenben. Erre most nem emlékszünk, talán 2 évvel ezelőtt. Azon már te voltál a tojásevős?
3: Persze,
1: reggeli rántottás rántotta.
2: Igen.
1: Az akkor 2 év.
2: De az fájdalmas volt nagyon.
3: Fájdalmas, de nagyon
2: az szerettük. Fájdalmas volt. Az volt benne a fájdalmas, hogy arra gondolt, hogy egybe lesz egy óriás rántotta, tehát innentől odáig végig rántotta.
1: Igen. Nem ez volt.
2: A rántották, és az egy vizuális csalódás volt.
1: Igen, de sokat nem fizetett a szponzor, úgyhogy nagyon szerettük, imádjuk a rántottát. Így van, Gábor? Nem. Imádjuk a rántottát.
4: Így van.
1: Mikor volt? Az 2 éve volt, akkor utoljára volt.
4: Nagyjából 2 éve, de szerintem
1: 2 éve.
4: 2 év, inkább másfél, mert ha jól emlékszek, ősszel volt.
1: Ezt is tudja.
4: De ebben nem vagyok biztos most így hirtelen.
1: Jó. Holnapra ott kérjük a pontos azon? Információt.
4: Hát természetesen.
1: Ott voltál? Ott voltál.
2: Hol lett volna?
1: Ott voltál azon is. Jól van, ott mi kapunk egy-két információt. Fontos információ.
2: Más, Eszter még... a motorodra.
1: Eszter még olvasson egy mondatot a könyvből. Nem ez van.
2: Sajnos a motorodat nem találjuk.
1: Igen. Minden tiszteletem az új bajnoknak, ezt írta. A bajnok címet el tudta venni tőlem, de egy valamit nem. Csak a Master Good. Üdv, Laci. Hát Laci, ő nagyon
3: a
1: nagy forma.
3: Beépített emberünk.
1: Igen, Laci, ami beépített emberünk. Őt ugye Sopronban találtuk, őt nagyon, nagyon szeretjük. Senki nem kérte tőle, hogy ennyiszer mondja el, senki nem mondta, de ő leült, evett, és azóta egy ilyen tiszteletben egy nagy követ lett a Master Goodnak.
2: Igen. Jó marketinges, akkor őt leszerződtették, jó? Tehát, hogy
1: igen.
2: Vigyétek el.
1: Igen,
2: ő nagyon jó. Lenne ki a reklámok vele.
1: Abszolút, jó arc, így van. És még egy info, holnap már 4-kor kezdődik a mulatság, ezt ugye a dunaujvárosok is megtapasztalták, mert ő diszkosít volt itt, legalábbis 3-ból 2 megérkeztek, itt zenéltek ugye a Bárányék. Holnap pedig Nyubik játszik 4-től, wow. Úgyhogy ha valaki már egy kicsit előbb oda akar jönni, Debrecenben a helyszínünkre, akkor jöjjön nyugodtan, mert 4-től ott már nagy zenélgetések, muzsikálgatások, egy ilyen kis feldiszkózása van az 5 órai kezdésnek, úgyhogy várunk mindenkit már 4-től szeretettel.
3: Nem fogsz unatkozni az első sorban, ez a lényeg.
1: Ez biztos,
3: gyere nyugodtan, jó? És még egy embert meg kell dicsérni. Ma Lászlót.
1: A mi Lászlónkat?
3: A mi Lászlónkat.
1: Ő egy hős. Miért?
3: Akinek tartása van, gyerekek, ugyanis volt egy hallgató, aki azt mondta, hogy szelfit akar a Lacival.
1: És
3: azt mondta a Laci, hogy nem.
1: Ezt szeretem a Laciban.
3: Ez gyerekek. Így.
1: Esküszöm, kicsit arra számítottam, hogy azt mondtad, hogy megcsinálta.
3: Nem.
1: Ő nem, kitartott. Jó.
3: Nem, én ezt szeretem benne. 4. napja vagyunk úton. Végre volt egy ember, aki azt mondta, hogy Laci, én veled? És azt mondta, hogy nem.
2: Ha a képet szeretnétek, Laci, egy bizonyos applikáció vannak róla, rengeteg.
1: Igen.
2: Rengeteg fotót lehet megtalálni.
1: Laciban van tartás, gyerekek. Mi itt vagyunk azért, mi vagyunk, ahogy a Kapcsi szokta mondani, a kis csemege majmok, minket itt lehet etetni, meg simogatni.
2: Ezt mondja a Kapcsi, hogy csemege majom.
1: Nem, ránk nem szokta használni, csak a szavajárás, hogy csemege majom. Hol vagy, Kapcsi, gyere ide. Na mi a terv holnap? Most holnap mit csinálunk? Mire készüljük?
3: Megnézzük reggel az időjárás jelentést, és szarunk rá, és motorra ülünk.
1: 500 km van bekészítve a kis Garminodba, 300 km-t megyünk, lazán csak megérkezünk Debrecenbe, esetleg wellnessezünk egyet, pihenünk, nehogy isten alszunk egy órát.
3: Nincs szállásunk.
1: Ja, holnap nincs szállásunk?
3: Holnap nincs, hát miért
2: de
3: lenne?
2: De miért? Hát ott az Aranybikában nem megalosz?
3: De nem alszunk.
1: Ja, várjál, tényleg.
3: Jövünk vissza, úgyhogy nem kaptunk szállást. Köszönjük, Zsani.
2: Ha nagyon esik az eső, akkor Gyuláról hazafele fel tudlak venni benneteket.
3: Óriási.
1: Ja, tényleg, mert nem alszunk ott Debrecenben, minek nekünk szállás? Tehát ha motorral megyünk, akkor egyenesen megérkezünk Debrecenbe, 3-4-5-re, motoros szerkóba, sátorba átöltözünk, letoljuk, és megyünk is vissza a szakadó esőbe, vissza Budapestre éjszaka.
3: Szerintem remek terv.
1: Jó, a B terv, hogy hazamegyünk, Pestre átülünk egy autóba, és kocsival megyünk Debrecenbe?
3: Ez a B, azaz a gyáva terv.
1: De ez a puhák terve.
3: Ez a puhák.
1: Jó. Nem, most már...
2: fel lehet vinni a Mávra.
1: Igen, csak nem örül neki. Tehát, hogy felraksz egy 250 kilós motort a Mávra a büfékocsiba, nem szeretik.
3: Vitézi nyelne egyet.
1: Igen, azt nem viheted. Azt hiszem, bringát vihetsz, de motort nem vihetsz.
2: Jó, akkor csak is közönségezés. Van-e valakinek kérdése a jelenlévőkhöz? Most még meg tudjuk válaszolni. Esetleg kérdez, felelek.
1: Ott egy utolsó kérdés. Te vagy az a legfontosabb kérdés, gyere, tehát gyere közelebb.
3: Gyere.
1: Egy fontos kérdésed lehet, de amíg jössz és lépkedsz felénk, nagyon gondoltál a dunaujvárosiak nevében, te fogalmazod meg a nap legfontosabb kérdését. Figyelünk?
2: Jó.
1: Parancsolj!
3: Jó?
5: Aláírjátok a kártyámat?
1: Ilyen fontos pillanatot egy kártya aláírására veszteget? Bármit kérdezhettél volna. Mi az évtizedet megkérdezhetted volna?
2: Megkérdezhetem, hogy mi ez a szörnyű szag?
1: Vagy ez kiből jön? Vagy melyikünkből jön? Vagy miért vagyunk ilyenek? Aláírjuk a kártyádat, persze.
2: Hogy Balázsnak miért van ilyen fizurája? Bármit lehet volna kérdezni.
1: Akármit kérdezhettél volna, de hát sajnos előtted ezt a kérdést. Mit kaptál, Ferenc?
3: Nem tudom, hogy én kaptam-e.
1: Búcsú ajándék? Baszta! Mit kaptál?
3: Macskás pólót!
2: Ez a te méreted?
1: Ne csináld!
2: Ez a te méreted!
1: És bemutat a macska, figyeld, megőrülsz, bemutat a macska! És igen, jól néz ki, és a középsúlyát mutatja a macska. Figyelj, de ez jól néz ki!
2: Gyere előre, akkor ne ott!
3: Jaj, hát várjál már, oda néz, egy macska lány dobta be!
1: Tőled kapta?
3: Kicsi,
1: azért van baj Dunajvárosban is, látjuk, de mindegy, hát a mentális egészség úgy látjuk, itt is hanyatlóban van, de nem érdekes, szia!
3: Neked is van?
6: Ez a csajos verzió, bocsánat.
3: Ez a csajos.
2: Kisfülekben mondja ezt.
6: Ausztriából csak neked, mert láttuk, hogy tök aranyos volt az eszti, de az kicsit meleges.
3: És? Mi a bajod vele?
1: Hallottam, mert meleges az inged.
6: Bazd meg, itt a
1: ez a beszéd Dunajváros jött, na végre ki, előjöttetek a farmába.
3: Tényleg az utolsó negyed órába kezditek.
1: Hol voltál eddig, igen, miért nem szólaltál meg? Feri,
2: egy érzékeny férfi, miért nem volt macskás helyem inget?
6: Imádom a diszkót, imádom DJ Junior, de megjött Máté.
3: És őt jobban szereted. Igen, itt hurcápoljuk a Ród együttes énekesét tényleg egy hete.
1: És fölismerték.
3: És fölismerted. Te vagy az egyetlen.
1: Az első ember, aki fölismerte a Mátét. Érted,
3: pedig állandóan.
6: Kérdezzék, hogy ki a faszom az.
3: Úristen. Ne, kérlek,
1: te jó arc vagy. Mindig elmond. Megtaláljuk a legjobb arcokat. Nagyon köszi a pólót. Nagyon
2: van
1: köszi.
2: Van egy kérdés, Feri, gyere, légy. Fontos, hogy...
6: Temus.
3: Ez
1: köszönjük szépen.
2: Gyönyörű,
1: köszönjük.
2: Köszönjük.
1: Nem bántjuk az eszem macskás ingét, igen.
3: Nagyon szép ing.
1: Ez egy gyönyörű szép ing volt, egyébként ez is jól néz.
3: Mondjuk Sopronba hagytam.
1: Sopronba hagytad
3: az inget? Sopronba hagytam az inget.
1: Nem veszted föl? Jó, egy utolsó kérdés, tessék, utolsó.
2: Pulóveres fiatal embernek.
1: Tessék, utolsó.
7: Balázs, a PTSD-vel hogy állsz? Mert legutóbb, amikor Most Wanted-del itt voltatok Újvárosban, nagyon durvá le lettél szivatva.
1: Igen.
3: Haló haver, na most aztán, PTSD-vel?
1: Na most aztán, aztán kiderülnek a kulisszatitkok.
2: Mit csináltál itt?
1: PTSD.
3: Mi az a PTSD?
2: Úgy, hogy kaptál itt a Dunajvárosiak.
3: Az egy betegség?
1: Mi?
7: Az embermárkék? Hát nem mondd már.
1: Ja, hogy az embermárkék eltűntek előlünk itt Dunajvárosban.
2: Van igen. Hozzá közöd? Benne voltál ebben az összjátékban?
1: Hát elmondom neked, ki ez volt köze. Itt állt hátul a csajával, ők vezettek minket fél útra, amikor a Márkék a Puskással itt megléptek, az itt volt Dunajvárosban, elküldtek minket a másik irányba. Ez volt a kérdés?
3: Voltál?
1: Hát ez kár lett volna benned marad. Jó. Ez,
3: na, jó. Megint bejön vagyunk.
1: Szerintem fontos kérdések hangzanak el ma azért itt utoljára bennünk. Köszönjük szépen. Oké, drága Dunajvárosiak, elköszönünk tőletek, nagyon drágák vagytok, hogy ennyien itt voltatok. Köszönjük szépen.
2: A bódítások helyett mi jöttünk most, de...
1: Így van, igen. Ők jönnek majd hétfőn.
3: Hát a könyvben voltak azért olyanok, ami...
2: Figyelj, kicsit szerint összeszorult a szívük, hogy basszus, ez nekem is eszembe juthatom. Elvette tőlem Balázs a könyvet.
1: Nem, most már Róma cinkeltél. Már láttam megint Fenni a fogát, hogy érted. Egy záró mondatot beolvasol a könyvből, nem adom.
3: Írd már alá, hogy szegény kislányelkezdő
1: olvasni. Aláírom neki, így van. Holnap Kossuth tér, várom mindenkit szeretettel. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy ennyit voltatok. Nem mondjuk, hogy 8 év múlva jövünk, annál előbb tervezünk visszajönni. Jó, ha még vagyunk, akkor jövünk előbb. Igen.
2: Jöttök nekem egyel, mert ha nyertem, egy kérést, ugye?
1: Igen, van egy kívánságod, vagy egy kérésed.
3: De már elárultad, hogy mi a kívánságod. Újabb igen, könyv. Tudjuk,
1: én ma este elkezdem írni a folytatását a könyvnek.
2: Szigorúan kínos címe.
1: Igen, szigorúan nagyon kínos. Szigorúan a második rész. Igen, 10 éve várjuk a folytatást, végre elkezdődött. Na jól van, gyerekek, aláírjuk még ezt a könyvet. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra. Jó, köszönjük szépen. Amit rólunk tudni kell, hogy mi most motorra pattanunk, viszont Eszter 8:30-ig itt marad, dedikál, ölelkezik.
3: Fotózást
1: nem siet.
2: Kicsit többet is vállalok.
1: Nem siet sehova, úgyhogy nyugodtan nyúzzátok. Nagyon jó ír alá a mi nevünkbe is, jó? Tehát nagyon jól hozza a Feri, és az én aláírásomat
2: is. Egyetlen egy bunkó van, aki mindig alattam írja le óriás betűkkel nevét.
1: Kicsit ráírva a tiédre.
2: Az arcomra. Ki az? Ajó, ki lehet az?
1: Ne haragudj, én csak így odafirkantom, nem nézem, hogy hol vagy, igen. Na jól van, puszi mindenkinek. Itt közben gyerekek, itt már rendőri mozgósítás van, csak mondom, annyian vagyunk a téren, hogy kirendelték a dunajvárosi rendőröket, hogy nehogy azt szállíten gázolást, hogy amikor elindultok hazafelé. Szerintem nézd meg, ott állnak. Miattuk vannak itt.
2: Szondárt fogtok fújni, srácok.
1: Óvatosan. Tényleg úgy üljetek a kocsi, hogy itt állnak a rendőrök, és villog a lámpa, mert hogy irányítják a forgalmat. Miattunk? Szerintetek nem ez miattunk van?
3: Nem, csak elromlott a közlekedési lámpa.
1: Jó, tudod, milyen vagyok, mindent magamra veszek. Azt hiszem, minden miattam történik. Az én univerzumomban én vagyok középen igazából.
2: Senki sem fényesebb, mint Balázs. Én a közlekedési lámpa sem.
1: Ennyi, gyerekek. Na, puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, köszönjük szépen. Holnap Kossuth tér. Aki akar most egy fotót csinálni, most így megfordul és meg tudja csinálni. Így kell. Egyébként ez volt a jó. Tényleg. Megfordulsz, megcsinálod, integetünk, és ennyi. Hát ez
2: jó, de Gábornak megígértem, behozzuk egy közös fotóra, úgyhogy Gábort majd létszik. Emeljük be.
1: Gábor, behozzuk egy közös fotóra.
2: Gábort ölbe behozzuk.
1: Jól van. Puszi, köszönjük szépen, holnap találkozunk. Sziasztok, köszönjük. Ciao, puszi nektek, köszönjük. Holnap tali Kossuth téren. Sziasztok, ciao. Hölgyeim!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is,
5: a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
10: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
12: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
13: Hello, Pécsi Nemzeti Színház. Kaptam a születésnapomra PNS ajándékkártyát, és nem tudom mikor és mire tudnám beváltani. Június 5-ig lehet? Mert véget ér az évad? Akkor már nagyon kevés idő van. De szerencsére a honlapon meg tudom nézni a havi műsort. És a gyerekek megtanítottak már online vásárolni is. www.pns.hu

0: Rádió egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó!
3: Diszkósít.
0: A rádió egy DJ Juniorral egy fanboy.

0: Ma már megjártuk egyszer Dunaújvárost, és oda tettük magunkat. Most újra a lovak közé csapunk, de a stúdióban csak kettecskén DJ Junior és Bárány Attila.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenki, DJ Junior vagyok. Igen, délután a Rocson ott voltunk a rádió egy rendezvényén Dunaújvárosban, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Köszi mindenkinek, aki velünk tartott a diszkosi csapatával. Hamvai Pidzsi még mindig pihenőn van, de ő mixel az elkövetkezendő egy órában. Robin Schulz-szal és Szigalával indulunk, a Hypatonnal közös AM to PM-mel indul a diszkosi Radio Show. Jó szórakozás mindenkinek!

0: Adrien Vecsésről, Hámori Gábor és Dévényi Dani. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Én a Dévényi Dani csókolom, mert őt szeretem nagyon, egy jó gyerek egyébként, nagyon régóta ismerem. Apukáját is ugye erőbe, egészségbe érje minden, ami csak lehet. Viszont most menjünk tovább hanvai PG mixével. Ez a Sidespiece, az amerikai house duo, és a Cry For You szól a diszkosítben itt a Rádió 1-en.

0: az igazi mai slágereket ma Hanvai Pigi pörgeti a stúdióban, azonban csak DJ Junior és Bárány Attila. Holnap Széchenyben pörgetem a lemezeket, szombaton pedig Lakiteleken indítom az estét, és onnan megyek majd Békés Csabára. Várok mindenkit szeretettel minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Menjünk tovább ezúttal Martin Garrix-el, Matisse Szatkóval, valamint a Barbza, jön a Butterflies a diszkosiben. Hanvai Pigi mixel egészen este 9 óráig.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalin színnölő diszkosít a rádió egyen, Hamvai PG Mix-el, de nincs itt, viszont itt van Bárány és én DJ Junior. És tényleg jó volt a délutáni roadshow, köszönjük a meghívást Balázséknak, jól éreztük magunkat Dunaújvárosban, és ha már diszkosít, akkor jövő héten három nagy rendezvény, az első pénteken, 22-én Túrkemén egy nagy fesztiválon, 23-án Bonyarcvashegyen vagyunk a Balatonon, 24-én pedig a Rádió egy születésnapi fesztiválján pünkös vasárnap találkozhatok velünk, a nagy színpadon diszkosít lesz, és bemutatjuk a vadonatúj diszkosít dalt.
1: Utána pedig játszunk egyesével az egyik helyszín, most hogy melyiken, azt nem tudom, és elvileg klasszikot kellene nyomni, de hát én ismerhettek. Én mindig szembe pisillek a széllel, most is ez lesz, úgyhogy játszom majd, ami a csövön kifér, kapaszkodjatok, kössétek fel a gatyát. Várunk mindenkit szeretettel a Rádió egy születésnapi fesztiválján, ahol a sztár fellépők Cyril, Szemfeld és a Switch Disco.
0: Most viszont Hamvai PG Mix-el még egészen 9-ig. Ez a Medúza újdonsága, Don't Wanna Go Home, Hamvai PG különleges bootlegében itt a diszkosítben a Rádió 1-en.

0: Sosemile hölgyek és urakat, Niszkosi csapata, illetve annak kétharmada DJ Junior és Bárány Attila búcsúznak tőletek. Én azzal, hogy a hétvégén 4 buliban találkozhattok velem, pénteken Széchenyben és Budapesten, szombaton pedig Lakiteleken és Békés Csabán, és hogy jövő héten annyi Diszkosit Legends lesz, illetve Diszkosit fellépés, mint égen a csillag, úgyhogy majd figyeljetek ránk, hallgassatok minket, és bulizzatok velünk jövő hétvégén is. Bárány Attila voltam, köszönjük a figyelmet, holnap este 8-tól én pörgetem a lemezeket itt a Rádió 1-en. Sziasztok!
1: Én pedig DJ Junior voltam, ma még nem beszéltünk a pizzáról, a Diszkosit pizzáról, gyorsan elmondom, hogy május 31-én bemutatkozik a vadonatúj Diszkosit pizza, és meg is lehet kóstolni, lesz egy meet and eat and greet, ami annyit jelent, hogy találkozhattok velünk, zenélünk is, és az első 150 vendég Diszkosit pizza szeletet fog kapni ajándékba, úgyhogy gyertek pátyra, majd esemény nem sokára a rajongói oldalainkon, Hanvai PG, hogyha kiposztolja. Ő mixelt az elmúlt egy órában, még az a búcsúzom, hogy minden DJ Junioros a YouTube csatornámon, meg a Facebookon a legújabb remixek elérhetők a Facebookon, úgyhogy menjetek föl a rajongói oldalamra, amit még játszik Hanvai PG, Kato és John közös a Turn the Lights Off, Hanvai PG és Roberto Vini coverjével. Én legközelebb szombaton mixelek itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: is Mine radio show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok a zenét a következő három órában. Regán Lili és Joer Junior mostantól a lemezjátszói mögött. Egy csomó érdekes zenehírrel is készültünk, na meg nagyon sok újdonsággal. Hello Lili! Kezdjük el!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót! Itt vagyok veletek két órán keresztül, úgyhogy kezdjük is el a mai adást. Egy olyan dallal kezdek, aminek a címét kiejteni mindig egy nyelvtörő, ez nem más, mint Taylor Swift-től, a The Fate of Ophelia, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött reggel.

0: Calvin Harris és Ellie Goulding varázslatos közös zenéje, ez volt a Miracle Regán Lili saját remixében itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Egy kicsit feljebb kapcsolunk, ami a sebességet illeti, egy fantasztikus német-brit koprodukció jön Robin Schulztól és Szigálától.
1: Nekem nagyon tetszik ez a duó, szerintem tök jó, amikor ilyen kollaborációk jönnek létre, mert hogy valami egyedi tud belőle születni, szerintem ez most sem lett másképp, úgyhogy érkezzem most az AM to PM itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: 2022-es nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili, még egyszer.
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit.
0: Maradunk a feldolgozásoknál. 2007-es a most érkező dal eredeti változata. Ez akkoriban egyébként egy nagyon menő, nagyon újító hangzású indie pop zenének számított, és milyen érdekes, konkrétan ugyanazokra a zenékre bulizunk, mint 20 vagy akár 25 éve.
1: És ez mindig is így volt egyébként, és szerintem folyamatosan fognak újra és újra előjönni régi slágerek, amik óriásit robbannak a mai napon is. Ilyen többek között a mostani dal, ez nem más, mint Fezzo és a Kids, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show ma 11-ig Regán Lilivel, aztán 11-től Joel Juniorral a lemezjátszói mögött. És ne felejtjétek, holnap Debrecenben zárul Balázsék délutáni országjáró rósója. Előttük mi is ott leszünk a Kossuth téren, már délután 4-től a Rádió 1 live mixel. Tehát még egyszer találkozunk holnap délután 4-től Debrecenben a Kossuth téren. Maradjatok, jövünk vissza mindjárt.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Radio show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál New Wave. A Balázsék Rócsó utolsó állomása május 15. Debrecen.

magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: starts now. The world is mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, ígérem, ma is tökéletes napvégi levezetés leszünk számotokra. A legjobb magyar DJ-kkel, mellettem még mindig Regál Lili a lemezjátszóknál. Hello Lili, jöjjön a második kör.
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót. Elsőként érkezik egy dal, ami egy feldolgozás, viszont nagyon érdekes mai hangzásvilágot kapott. Side Piece-től ez nem más, mint a Cry For You itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: Mi ott leszünk, New Week-kal melegítjük elő a terepet Balázséknak. A Rádió egy Live Mixben kaphattok belépőket is a Rádió egy születésnapi fesztiváljára. Tehát még egyszer találkozunk holnap délután 4-től Debrecenben a Kossuth téren. Lili, jön a Chris Willis-szel közösen készített dalod.
1: Sikerült egy olyan világsztárral közreműködnöm benne, aki olyan DJ-kkel és producerekkel dolgozott együtt, mint David Guetta, ő nem más ugye, mint Chris Willis. Érkezik a legújabb saját dalom, ez a Blue Heart, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Hold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: fesztiválján. Ott lesz többek között a holland nagyágyú Sam Feld, aki most üzen nektek valamit. Figyeljetek!
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Sam Feld azt mondta, hogy gyertek és bulizzatok velem a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én Budapesten. Hú, nagyon várjuk már őt!
2: Még soha nem hallottam őt élőben fellépni, viszont rengeteg zenéjét ismerem, régóta követem a munkásságát, sok zenéjét játszom is, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen fellépés fog tolni így a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Tőle érkezik most a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

This is the World Is Mine radio show on Radio 1.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili.

0: Do Wanna Go Home egy friss megjelenés, egy igazi fesztivál hangulatú zene a Medúzától a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és maradjatok, természetesen eszünk ágában sincs még hazamenni, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és Regálili után jön Joel Junior.
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

magába minél több virsit a Mastergood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Felkészültél.
3: Védj egy nagy levegőt.
5: Indulunk!
3: Are you ready?
4: Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Remélem, hogy bírjátok még innentől éjfélig, tehát Joel Junior a házban. Hello JJ!
1: Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Váljunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, aki ezt élőben fogja leadni május 24-én vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő egy órára itt a Rádió 1-en.

0: és tudjuk, hogy imádjátok azt a zenét, ami most jön.
1: A következő dal szerintem az egyik legmeghatározóbb zene lesz a 2026-os fesztivál szezonban, meg úgy a klub életben is, most már elkezdtük játszani a buliban, és nagyon-nagyon működik. Egyébként a TikTokon lett fölkapva, de azonnal berobbant, mert olyan húzása van, olyan vokája van, olyan dinamikája van, ami nagyon kevés zenének, úgyhogy Gordon legújabb dala érkezik, ez a Loco Loco, itt a Verdismer Radio Show-ban, a

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

melegíteni a terepet nyúvikkal, a Rádió egy Live Mixben belépőket is kaphattok majd természetesen. A Rádió egy születésnapi fesztiváljára, ami nagyon közeledik, jövő vasárnap lesz, Szemfelt is fellép, tőle érkezik most a Heart Like Mine, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Jó éjszakát, sziasztok!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rád

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger. A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg például Teddy Swims és A The Door. Az egyik ajtó bezárult, de kinyílik egy másik. Hozom Nagy Bogi Dash és Metzger Viki közös dalát, ez a Jól leszek újra. Szerintem fogja játszani Viki jövő vasárnap a DJ szettjében a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ami ugye május 24-én pünkös vasárnap lesz, olyan nemzetközi sztárokkal, mint Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, Extent, az After

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Bibi Rexa például, aki a héten kirakta a social media felületeire, hogy most már a napokat számolja vissza, hogy mikor jelenik meg az első olyan albuma, ami független, kiadó független. Hát ennek megfelelően kicsit szabadszájúbb is lett az énekesnő, és merészebb, bevállalósabb az albumborító. Ami számomra nagyon szimpi, az az, hogy úgy látom, hogy bakeliten, hát akarom mondani, vinilen is megjelenik majd. Dirty Blonde, ez lesz a címe, júniusi megjelenés, és ennek az albumnak az előhírnöke, ez a dal, Bibi Rexa, Faithless és a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy és ilyen EDM klasszikusok, mint Avicii és a Wake Me Up. Április 20-án volt a 8. évfordulója Avicii halálának, és most a kutyusáról lehetett híreket olvasni. 10 éves Liam kutyus túlélte Avicii-t, és aggódtak érte a rajongók, mert hogy azt lehetett sejteni, hogy Liam kutyus egy ilyen komolyabb daganatos betegséggel küzd, de kiderült, hogy minden rendben van vele. Egyébként egy milánói kutyatréner örökölte meg Liamet, és hát néha szokta tájékoztatni a rajongókat. Szóval Avicii kutyusa még mindig él, Avicii zenéje pedig örökké a Rádió 1-en. Ez a Wake Me Up.
1: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig

0: Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai slágermény.
1: Hi, I'm Joel Curry and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy bátor nő, akit igazolt az élet. A fiatal énekesnő dalszerző Ray, aki nemet tudott mondani a Zsarnok kiadójának, és nem akart futószalagon gyártani rágógumidalokat. 2021-et írtunk ekkor, elváltak az útjaik, és elkezdett függetlenül megjelentetni albumokat. És az eredmény? Egyetlen este 6 díj a Brit Awards díjátadón 2024-ben, ez korábban Adélnak és Harry Stylesnak sem sikerült elérnie. Ray, Where's My Husband? Ezt hozom.

0: Sziasztok, Lotfi Begi vagyok.
1: Hey, Király Viktor vagyok, és ez itt a legújabb dalunk Lotfi Begivel, a Run.
2: Ez a Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és ha valaki lefekvéshez készülődik már, egy friss statisztikai adat, ezt az egészségügyi szakirodalmi Tallóz oldalán találtam. Egy új tanulmány kimutatta, hogy statisztikailag kb. 7 óra 19 perc alvás ideális a megfelelő inzulin érzékenység fenntartásához. Úgyhogy ha ilyen problémán van, 7 óra 19 perc, hát egy újabb dolog, ami miatt szoronghatunk, hogy betartsuk. A hétvégi pótalvás moderáló hatását is vizsgálta egy friss tanulmány. Ebben az elemzésben 23.475 résztvevő vett részt, és megállapították, hogy a hétvégi pótalvás csak mértékkel és kifejezetten azok számára hasznos, akiknek hétközbeni alvás hiányuk van, míg káros azoknak, akik eleget alszanak. A túl kevés és a túl sok se jó. Na hát ezen igazodjon el az ember. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy éjszaka és hajnalban is. Egészen péntekig robog tovább a Rádió 1 délutáni rócsója Balázsékkal és a live mixel, mert hogy ugye minden helyszínen 4 és 5 óra között a DJ-k pörgetik az igazi mai slágereket. A szombathelyi állomás után Dunaújváros és Debrecen lesz még a két főhelyszín, de minden az események kapcsolatos tudnivaló ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.